0: a helyet. Az első kezdeményezésünkre is már 15 kiadót várunk. Budavár nagyon gazdag nemzetiségi önkormányzatokban is. A szombati napon a német, örmény, görög, szlovák, bolgár és szerb nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak. Nemzetiségi ételekkel, kóstolással és zenei programokkal is. Budavár testvérvárosai is megjelennek, méghozzá azok a testvérvárosok, akik 20 éve kötötték össze testvérvárosi kapcsolatokat. Így hát Zenta, Lendva és Székelyudvarhely is itt lesz nálunk ebben az időszakban.
1: A háromnapos budavári könyvünnepről a maraikkult.hu oldalon tudnak tájékozódni. A vasárnapi 41. Vízer Budapest félmaraton miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén Budapest több kerületében. A lezárások péntektől vasárnapig érintik az első, a második, a harmadik, az ötödik, a kilencedik, a 11. és a 13. kerületet, valamint a Szabadsághidat, az Árpád hidat, a Margit hidat és a Lánchidat. Szombat reggeltől vasárnap estig zárva lesz többek között a Pázmány Péter sétány, a Műegyetem rakpart, a Budai és Pesti alsó rakpart, a Magyar Tudósok körútja és a Szent Gellért tér. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. De ezt a komfort egyszer már Volenszky Sándor végighallgatta itt a stúdióban, mert nem először vagy itt, nem is utoljára. Nagyon örülök neked, hogy jöttél. A Cashbook alapítójaként érkeztél újra, hát hiszen van egy nagyon komoly missziód, és azért is találkozunk most ismét, Sándor, mert egy igazi kuriózumnak számító program előtt vagyunk. Hát van még pár hetünk, szeptember 23-a, de először is örülök neked.
2: Köszönöm, András, hogy újra itt lehetek, és azt gondolom, hogy a hallgatók között elsősorban azok az ügyfeleink, akik már múltkor is hallgattak minket, most egy kicsit elégedettebb lehetnek, hiszen már akkor is megjegyezték, hogy ebből több kellett volna.
1: Na tessék, akkor most folytatjuk, hiszen van egy még nagyobb aktualitás, ugye már mondtam az előbb, hogy szerveztek egy olyan közösségépítőnek számító eseményt, és én azért mondom, hogy közösségépítő, mert minden olyan kezdeményezésnek boldogan adok itt a Sláger FM-en és a Slágerkultban helyet, ami arról szól, hogy lehet találkozni. Ugye manapság, amikor tényleg ma már a barátságokat is azért egy csomóan az üzenetekben, internetes meg messenger üzenetekben tartják, amikor találkozni lehet, az már szinte kuriózumnak számít.
2: Amikor elkezdtük az új irodát megtervezni, és elkezdtünk új munkatársakat toborozni, akkor felmerült kérdésként, hogy lesz ez a home office kezelés, meg ugye eléggé Covid után voltunk, és valahogyan azt éreztük, hogy kicsit újra kell éleszteni ezt a személyesen együtt dolgozunk. Én annyira autentikus vállalkozó vagyok, hogy én még azt is utálom, ha Teams-en kell valakivel egyeztetni.
1: Igen.
2: Megteszem, mert nyilván vannak esetek, amikor, mit tudom én, Lengyelországból vagy Floridából kell valakivel egyeztetni, az nehezen lenne kivitelezhető, hogyha nem online tennénk, de ahol lehet, ott én is keresem a személyes kapcsolatot, ezért kifejezetten szívügyem az, hogy biztosítsunk lehetőséget magunknak kapcsolódni az ügyfeleinkhez, és az ügyfeleinknek, hogy tudjanak találkozni egymással, és azokkal, akik a munkájukat nap mint nap támogatják.
1: Na, ez a támogatás egy nagyon jó hívószó. Egyébként ebben a műsorban nyilván a hallgatók estéről estére tapasztalják, hogy mi olyan főváros, illetve vételkörzeti aktuális események kapcsán beszélgetünk vendégekkel, ahol tényleg arról van szó, hogy ott hogy egyfajta közösségépítés zajlik. Ti ugye a könyvelőknek kínáltok most egy komoly találkozási helyet, ráadásul ez már a második Cashbook konferencia, a Lurdi házban lesz szeptember 23-án, ahol jó sok emberre számítottok.
2: Így van, egészen pontosan a második alkalom. Az elsővel jó magasra tettük a mércét saját magunknak is. Az első alkalomon is közel 550 vendégünk volt. Ezt most kibővítettük egy kicsit, mert most vállalkozói terem is lesz. Az előadás alkalmával lesz egy könyvelői terem, és ezen kívül egy könyvelői workshop termet is létrehoztunk. Ez összességében nagyjából 750 embert jelent, akivel számolunk.
1: Az nem kevés.
2: Szerintem sem. Itt a végkimenet szempontjából megint az a fontos, hogy a könyvelő mit gondol erről a helyzetről, és hogy hogyan tudja elképzelni magát a közeljövőben, ami lehet, hogy csak 2-3 év, és már olyan változások fognak bekövetkezni, aminek ő is fogja érezni hatását, illetve azért csináltunk vállalkozói termet, mert több könyvelőtől kaptuk visszajelzésnek azt, hogy van vállalkozó, aki úgy látja, hogy ebbe az irányba kellene haladni, a papírmentes könyvelés, a könyvelő digitalizáció, hiszen látja, hogy a könyvelője tesz valamit, ami neki új. És azért készítettük a vállalkozói tematikát egy 200 fős teremmel, hogy a könyvelők el tudják hívni azokat a vállalkozókat, akik náluk hezitálnak ezen a digitalizáción, de egyébként megéri a kapcsolatuk azt, hogy mind a ketten fektessenek bele egy kis energiát és egy kis tudást.
1: Na, az sosem árt.
2: Az sosem.
1: Egyébként. Azon gondolkodtam, amíg most hallgatlak téged, hogy azért ti ezt a könyvelői szakmát, a könyvelői hivatást igyekeztek megbecsültebbé tenni? Jól mondom?
2: Igen, egyértelműen. Nem is talán a megbecsültség a legjobb kifejezés, hanem a elismertség.
1: Aha,
2: az elismertség.
1: Okay.
2: És ugye itt az elismertség nem csak mentális tekintetben, hanem anyagi értelemben is, ugyanis elég sok esetben olyan fokú pazarlás, ha lehet így fogalmazni, a szervezetlenségek, a folyamatok szervezetlensége, amit olyan pazarlások következnek be, amitől egy félórányi vagy negyedórányi munkára akár 2-3 órányi munkát szánnak könyvelők, holott vannak területek, ahol például könyvelőirodában akár 100 órányi munkát meg lehet spórolni havi szinten egy jó irányzott automatizmussal.
1: Mert hogy ti azon dolgoztok tulajdonképpen egyfajta küldetésként most már évtizedek óta? Van már évtized?
2: Egy évtized már van.
1: Na, akkor, Pont egy évtizede. Hogy időspóroljatok pénzt, meg energiát, meg hát szaktudást adjatok a szolgáltatások mellé.
2: Igen, a két fő küldetés, vagy a két fő ága ennek a missziófának az az, hogy amit automatizálni lehet könyvelési anyag előkészítésben, ez fontos kihangsúlyozni, hogy nem a könyvelést automatizáljuk, hanem a könyvelési anyag előkészítést, amit lehet automatizálni, azt automatizáljuk. Ez önmagában adhat egy közepes méretű könyvelődának akár 100-150 órányi idő megtakarítást egy hónapban. A másik ága ennek a missziófának az a könyvelő és a vállalkozó közötti kommunikáció, az a kapcsolat.
1: Ez sosem egyszerű ráadásul.
2: Igen, ez szerintem egyébként, hogyha a vastagságát figyelembe veszük a fának, akkor ez egy vastagabb ága, mint az automatizálás, mert ott csak gépekkel kell bajlódni, azok meg általában nem hibáznak, ha egyszer minden a helyére került. A vállalkozóval történő kapcsolattartás az bonyolultabb, itt, és nem csak azért, mert a vállalkozónak van egy saját perspektívája erről az egészről, hanem azért, mert a könyvelőnek is tanulnia kell vállalkozni. Jobbnak kell lennie vállalkozóként is, nem csak szakmailag kell felkészültnek lenni, és a konferencia is e köré van felépítve, hogy hogyan tud ő jobb lenni abban, hogy a vállalkozó értse, hogy neki arra a könyvelőre van szüksége.
1: Jól tudom, hogy 22 előadó lesz?
2: Igen, 22 előadó
1: lesz. Ez nem kevés szintén.
2: 22 előadó és közel 20 kiállító, akik a könyvelői társadalmat valamilyen szinten kiszolgálják. Az összes nagyobb nevű könyvelő szoftvergyártó, számlázó szoftverek és nagyon sok olyan résztvevő, aki nekünk partnerünk és a Cashbook számára valamilyen értékes szolgáltatást kínál, ami a könyvelőknek okozza ezt az idő és pénzmegtakarítást.
1: Három helyszínen zajlanak majd az események?
2: Igen, a Lourdi Konferencia Központban, a nagy terem és attól azt hiszem, ha jobbra eső oldalon van két kisebb terem, egy 50 fős, meg egy 200 fős. És ott lesznek.
1: Így oszlanak majd el az a 22 előadó.
2: Igen, így.
1: Te magad is előadsz?
2: Nekem a könyvelői teremben és a vállalkozói teremben lesz egy-egy előadásom, a könyvelői teremben inkább csak egy ilyen konferenciaindítás, tehát egy ilyen üdvözlés, és egy kicsit arról szeretnék nekik beszélni, hogy a tavalyi konferencián volt egy hasonlatunk, ami egy könyv idézetére épül, amiben arról van szó, hogy a szavannán minden reggel felébred egy oroszlán, és tudja, hogy gyorsabban kell futnia, mint a leglassabb gazella, mert ha nem, akkor éhen hal. És ugyan itt a felébred minden reggel egy gazella, aki tudja, hogy gyorsabban kell futnia, mint a leglassabb gazella, mert ha nem, akkor őt kapjál az oroszlán, és meghal. Aminek az a tanulsága, hogy mindegy, hogy oroszlán vagy gazella, ha felkal a nap, akkor fuss. Ez ugyanígy igaz a könyvelői digitalizációra, hogy neki nem attól kell félnie, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkáját, hanem attól, hogy az a könyvelő fogja elvenni az ügyfelét, aki elkezdi használni a mesterséges intelligencia által nyújtott szolgáltatásokat. Aha. Az idei konferencia arra világít rá, hogy azok, akik gyorsabban tudtak futni, mint a leglassabb gazella, azoknak kéne nézni az utat, hogy merre mennek, és el kell tudniuk dönteni, hogy mi fog velük történni 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva.
1: Fogó millió témát dobálsz föl, nekem meg ugye itt a rádióban az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Sok mindent elindítottál bennem. Egyrészt csak könyvelők mehetnek erre a konferenciára, vagy bárki, aki most hallgatja a rádiót, és úgy dönt, hogy őt érdekli a téma.
2: Vállalkozóként is ugyanúgy érkezhetnek, tehát ha ő akárcsak felmerült benne gondolatként, hogy másik könyvelőt keressen, vagy valamiért nem elégedett a mostanival, vagy akarja javítani a mostani könyvelővel a kapcsolatát, őt is nagyon szívesen látjuk, illetve ha olyan könyvelő jelentkezik, aki most hall rólunk először, de szimpatikusak vagyunk az alapján, amit most hall, vagy megnézi a cashbookkonferencia.hu weboldalt, és az alapján úgy dönt, hogy eljön, akkor sok szeretettel várjuk. Nem kell ahhoz valakinek cashbook felhasználónak lenni, hogy ezt úgy gondolja, hogy ez a konferencia hasznos számára.
1: Na, szuper, mert hogy most el tudom képzelni a hallgatókat, aki hallgat minket, és már bedobtad az AI-t, ChatGPT-t, stb., akkor felteszem azt a kérdést, amit már milliószor hallottam jártamban, keltemben. Tud-e a mesterséges intelligencia és kifejezetten a ChatGPT könyvelni a könyvelő helyett egy vállalkozó számára?
2: Nyilvánvalóan nem. De ezt mind a két fél másképp gondolja. Én azt mondom erre, amit...
1: Hát a szakember, azért kérdezem a szakember.
2: Azt mondom erre, amit egyébként egy kapcsolódó podcast sorozatban is beszélgettünk, hogy jelenleg a jogszabályi környezet nincsen felkészülve arra, hogy egy mesterséges intelligencia alapú szolgáltatás elvegye a könyvelőnek a munkáját. Azt viszont nem szabad szem előtt éveszteni, hogy egyre több területen lehet akár asszisztensként használni egy mesterséges intelligenciát, és a könyvelői szakma ilyen módon átalakul, egy transformáció megy keresztül. És a közeljövőben, ami 2-5 évet jelent, egyre több olyan eszközt fognak használni, akár csak mint a cashbook, de ehhez hasonló több is van a piacon, amelyik abba segít nekik, hogy döntésig előkészítsék a könyvelési anyagot. És ő neki csak a szakmai döntést kell meghozni, ott kell beavatkozni, és azokat a folyamatokat kell javítania, amik előállították azt a könyvelési adatot. Tehát nem fog a ChatGPT könyvelni, ellenben egyre több olyan vállalkozó lesz, aki szentül meg lesz győződve arról, hogy a ChatGPT-vel tudnak könyvelni, ők majd idővel rájönnek arra, hogy tévúton járnak, és azt kívánom nekik, hogy ne súlyos bírságokon keresztül értsék meg ezt, mert hallottunk már sajnos olyat is, hogy végül aztán a vállalkozó úgy döntött, hogy ő saját maga majd intézi,
1: és nem, tudta.
2: Nem lett jó vége.
1: Aha.
2: Tehát el tudta végezni a feladatot, de mivel az adatok nem voltak megfelelően, nem azok a jogszabályok vonatkoztak rá, ezért a végén egyrészt súlyos bírságokat kellett fizetnie, másrészt meg nyilván kellett keresni egy könyvelőt, aki rendbe tette ezt az egészet. De a mesterséges intelligencia nem fog könyvelni, biztos, hogy nem az elkövetkezendő 30-50 évben, teljesen biztos, hogy az egy olyan mértékű adó rendszer egyszerűsítésre lenne szükség, amire nincs felkészülve Magyarország.
1: Megértettem. Hölgyek vagy urak, részvételére számítottok egy elsősorban?
2: Erről is beszélgettünk a podcastunkban, érdemes meghallgatni, mert hogy azokban a könyvelő vállalkozásoknál, ahol iroda van és többen dolgoznak, ott jellemzően a hölgyek azok, akik a szakmai munkát végzik, a felelősségteljes könyvelést, és az urak azok, akik inkább a stratégiai szervezést, a folyamatok menedzselését azt intézik, vagy ők, akik az ügyfelekkel az elszámolásokat végzik. Így valójában a konferenciára teljesen vegyes résztvevőkre számítunk, hölgyekre és urakra, és a tavalyi konferencián is láttuk. A hölgyek túlnyomó többségben vannak, ez teljesen értelemszerű, hiszen még ha egy irodában együtt is működnek, akkor is 3-4 könyvelő hölgyhöz egy úr elegendő, aki a folyamatokat szervezi, de azt látjuk, hogy mind a két nem képviseli magát a konferencián.
1: Ilyenkor, amikor tényleg már nem olyan sok idő választ el minket, még van egy-két hét a mostani beszélgetünk, na még egyszer beszélgetésünkhöz képest, már izgatott vagy? És tényleg már régóta tart az előkészülete ennek a rendezvénynek?
2: A tavalyi konferenciát, mikor befejeztük, azt mondta a marketing menedzserünk, hogy az ideit azt már januárban el fogjuk kezdeni.
1: Tehát akkor fél éves meló van.
2: Ez kb. Így, igen, így is zajlott, igen, nagyjából fél éve készülünk rá. Egyre kevesebb a végrehajtandó feladat, viszont egyre több a határidő, így aztán kellő mértékig izgatott a csapat az a végkimenettel.
1: Tehát összességében hány órát vesz igénybe a ti konferenciátok? Ez reggeltől estig?
2: Felkészülés tekintetében?
1: Nem, amikor most ott lesz, meg lesz, szeptember 23-án.
2: A konferenciát azt igen, az ilyen 8 óra, 8:30-tól délután, ha jól tudom, a workshop teremben talán 5 óra, 4:45-ig van az utolsó előadás, de ugye vannak szünetek, meg van egy nagyobb ebédszünet, de igen, ez egy egész napos.
1: Tehát akkor egész napra számoljanak, hát ez lényegében egy továbbképzés.
2: Igen, ez egy továbbképzés. Ez a jövőjükbe fektetett idő és energia, és hogyha eljönnek, akkor biztos vagyok benne, hogy vagy tisztábban fogják látni, merre kell menniük, vagy megerősítést kapnak arról, hogy jó irányba mennek, vagy rossz irányba mennek, és azon változtatni kell.
1: Én azért is hívtalak, és azért is üdvözlök minden olyan kezdeményezést, már most sokat szor mondom, ami közösséget épít, mert oké, ez egy éves konferencia, na de nektek itt nagyon sok találkozási pontotok van Budapesten, az ügyfelekkel, akik ugye a könyvelők, klubestjeitek vannak, ha jól tudom, és abból meg több verzió is.
2: Nagyon sok képzést tartunk.
1: Na, képzések
2: személyes
1: is, igen.
2: Képzést is, a online képzést is.
1: Ez Kőbányán vannak egyébként?
2: Az egyik képzésünk és a klubunk az Kőbányán van, igen, az irodánkban, viszont tartunk minden hónapban személyes képzést a Penta Unió képzési központban, illetve minden hónapban van egy regionális képzés, most a legutolsó, ha jól emlékszem, talán Pécsen vagy Nyíregyházán volt. Ez mellett meg ugye online képzés is van minden hónapban kettő, de hogyha összeszámoljuk azt, hogy egy hónapban velünk az ügyfeleink hányszor találkozhatnak, szerintem 20-30 alkalom.
1: Azért az szép.
2: Majdnem minden napra esik valami olyan esemény, ahol online vagy offline tudnak velünk találkozni.
1: Egyébként a konferenciára az ország minden részéből jönnek majd? Tehát nem csak a fővárosi könyvelők?
2: Abszolút, abszolút, sőt. Volt már a tavalyi konferencián is, hogy telekocsit szerveztek.
1: Ugye tudták, óriási.
2: Hogy körülbelül azonos régióból jönnek, és elkezdték szervezni, hogy ki kihez fér még be.
1: Nem is baj, ha ismerik egymást egyébként.
2: Egyértelmű.
1: Országszerte a könyvelők. Ha te nagy konferenciajáró vagy, azt mondtad.
2: Igen.
1: Egyébként, ha elmész egy külföldi konferenciáról, olyan szemmel is közlekedsz, hogy mit lehet az ötletekből majd megvalósítani cashbook konferencia szinten?
2: A külföldi előadásaim alkalmával előre mindig készítek ilyen kapcsolattérképet, tehát hogy megnézem, hogy kik azok, akiket érdekel. Most ugye legutoljára Lengyelország volt ilyen, ott kifejezetten megnéztem, hogy kik azok, akik hasonló területen dolgoznak, hogy vannak-e kapcsolódási pontok, miben különböznek. Például nagy segítségre volt a mesterséges intelligencia, mert hogy ővele tudtam olyan elemzéseket végeztetni, amitől célirányosan tudtam dolgozni, és kértem a konferencia szervezőktől, hogy ott van náluk ilyen, biztos magyar konferenciákon is van ilyen, hogy lehet kérni előre időpontot, és akkor ott összeegyeztettem néhány ilyen céggel, és igen, tehát kihasználom a lehetőséget, hogyha egyszer már eljutunk odáig, akkor megvizsgálom azt, hogy ők hol tartanak, mi hozzánk képest, mik a különbségek, mik a hasonlóságok, esetleg azon is elgondolkozok, hogy egy ilyen típusú külföldi látogatás eredményezhet-e egy stratégiai együttműködést, és képesek lennénk-e arra, hogy mondjuk nyissunk egy Lengyelország felé, vagy egy másik ország felé.
1: No, hát akkor egy teljességgel világpolgári szemlélet.
2: Igen, lesz majd fogalmazhatunk
1: így is. Szeptember 23-án, kedves hallgatóink, hát Sándor, ezt a múltkor is mondtam, jó társaságban repül az idő, ez most is így volt, úgyhogy cashbookkonferencia.hu, jó,
2: cashbookkonferencia.hu, illetve hogyha személyes támogatásra lenne szükség, akkor az ügyfélszolgálatot nyugodtan tudják hívni, vagy írni az infokat cashbook.hu-ra ugyanebben a témában.
1: Minden pontos-fontos információt ott megtalálnak. Úgyhogy sok csillogó szempárt kívánok nektek, akkor nagy baj nem lesz, mert akkor az előadóké meg a tiétek, a szervezőké is csillogni fog.
2: Köszönöm szépen, András, a lehetőséget.
1: Én köszönöm. Volenszky Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, és Sándortól ugyan most elköszönök, de önöktől még nem, jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma is, újabb izgalmas vendég, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég természetesen. Pontosan tudják a törzshallgatók, akik estéről estére itt vannak velünk, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy itt az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át egymásnak, nem csak a stúdióban a kilincset, de a mikrofont is. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy Juditot, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatóját. Mindig mondom, hogy olyan emberek vannak ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni a kulturális életre, azért te már jó régóta hatással tudsz lenni rá ott a Filharmóniával is. Örülök neked, mindig, amikor jössz, akkor hozol valami csodaprogramot, ez most is így van.
2: Igen, köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is. Az Unikum bérletet szeretném elsődlegesen most a figyelmetekbe ajánlani, illetve a hallgatókéba. Igen, és nem is véletlen. Az Unikum bérlet azért kapta ezt a nevét, mert a Filharmónia tevékenysége Budapesten valóban nagyon az unikális dolgokra irányul, hiszen azt gondolom, hogy itt nagyon sokan vannak, sokféle szereplő van, aki mindenki teszi a dolgát, és különlegesebbnél különlegesebb, fantasztikus programokat ad a város lakóinak és a turistáknak, akik ide érkeznek. És a Filharmónia elsődleges tevékenysége ugye a vidéki helyszínekre tevődik, és oda viszi el a legkülönlegesebb programokat. Ezért Budapesten nekünk nyilván nincsen zenekarunk, nincsen játszóhelyünk, mi a legkülönlegesebb programokat igyekszünk összekoordinálni.
1: Na de közben mindenhol ott vagytok.
2: Igen, közben nincs elég külön, sok helyen ott vagyunk.
1: Oké, nincs állandó hely, de közben tényleg mindenhol
2: igen, van. Igen. Az Unikum bérletünk az a Zeneakadémián rendezzük.
1: Na, hát nem is akárhol.
2: Így van, és egyébként a másik bérletes verziónk, amit itt Budapesten megvalósítunk, a Mátyás templomban az orgona bérlet. Uh-huh. Ugye az is nagyon különleges, és egyébként minden részletről, mert ez annyira összetett, és annyira sokrétű, és annyira sok program van, hogy a filharmonia.hu oldalon mindenről tudnak tájékozódni, akik az orgona zenét érdeklik.
1: Igen.
2: Most én az Unikum bérletet azért szeretném csak egy pár szóban megemlíteni, mert egyrészt a kezdete nagyon közeli, ugye szeptember 14-én.
1: Igen.
2: Kezdünk a Zeneakadémián Olga Kern és a Danovia zenekar koncertjével, és ez egy, azt gondolom, hogy egy olyan előadás lesz, aki szereti a zongora muzsikát, vagy csak szereti a zenekari muzsikát, vagy csak beülne egy estére egy olyan helyszíre, ahol elengedheti a napgondjait, akkor ez az lesz.
1: Na,
2: ugyanis nagyon sok Rachmaninov darabot fognak hallgatni, azok, akik jegyet váltanak, vagy bérletet váltanak erre a sorozatra, ebben a koncerten legalábbis. És Olga Kernről annyit kell tudni, hogy a legautentikusabb Rachmaninov játékosként tartják egyébként számon a világban. És egyébként van neki egy sztoria is, mert sokat dolgoztunk vele, és ő mesélte,

0: foglalkozik ezzel a zeneszerzővel, az ő darabjaival. Én már hallottam a második, harmadik zongoraversenyt is tőle, itt a harmadikat fogjuk majd.
1: Ez mikor volt egyébként? Most azért veszem a kezembe, hogy megnézzem a...
0: Hát nem tudom, hogy hány évesen volt, 19 körüli.
1: Ezt akartam most, ennek akartam utána számolni, de mindegy végül is, tehát óriási a történet.
0: Igen, szóval hogy ez egy nagyon izgalmas és különleges dolog, és az ő belső viszonya ehhez a zeneszerzőhöz, és az ő darabjaihoz, és azért azt tudjuk, hogy ez egy romantikus mű, elképesztő nagy érzelmi gazdaságot igényel. Igen. Filmek készültek arról, hogy mennyire nehéz például ezt a Rachmaninoff harmadikat eljátszani.
1: Igen.
0: Úgyhogy...
1: Meg itt beszélnek is erről gyakran a művészek ám, akik ebben a műfajban járatosak.
0: Igen. Úgyhogy ez egy igazi technikai kihívás is, egy érzelmi kihívás is, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát például amikor a Covid volt, akkor mi az Olgával a Kodály Központban csináltunk egy koncertet. Uh-huh. És egy Rachmaninoff zongora verseny volt a repertoárom, és nem mondta, akkor találkoztunk mi először vele, és mondta, hogy nem fogja ezt a darabot eljátszani, hanem egy másik kisebb darabot játszott helyette. És csak utána, amikor később már jobban lettünk vele, akkor beszélgettünk vele erről, és mondta, hogy nem tudja ezt a zongora versenyt közönség nélkül játszani, ugye akkor üres nézőtére őt kellett játszani. Rendezni a koncerteket. Mert egyszerűen ez egy olyan energetikájú darab, hogy ahogyan ő a végén fölemeli a kezét, ott muszáj, hogy jöjjön a közönség, ott nem lehet egy üres terem. És amikor a Covid után volt szerencsém jött hallgatni egy ilyen zongora versenyt, akkor én pont ezt éreztem, hogy megértettem minden szavát, mert ez egy olyan darab, hogy aki oda beül, azután olyan fantasztikus élménnyel áll fel, amit tényleg nem lehet üres nézőtér előtt végigélni.
1: Szóval ez lesz akkor szeptember 14-én.
0: Ez lesz szeptember
1: 14-én. Zeneakadémia.
0: Így van. De azért is unikum bérlet ez egyébként, mert emellett még van egy-két ilyen apró, unikális történet, például az, hogy van egy prológus minden koncert előtt, ahol a résztvevők, a karmester, a szólista beszélget a közönséggel, ez egyébként ingyenes látogatható jeggyel, és olyan információkat oszt meg, amitől azt gondolom, hogy egész más füllel lehet hallgatni majd ezt a programot, és érdemes, akinek van ideje
1: akkor
0: és kedve.
1: Akkor ismeretterjesztés is kicsit.
0: Igen, de az a közvetett formával, ahol nem elmondjuk, hogy mi lesz majd, hanem nyilván egy karmester megosztja azokat az élményeknek a gondolatait, amit igazából átad a színpadon, hogy ő hogy készül erre, vagy ő mit gondol erről, és hogyan, hogy osztja meg ezeket a gondolatokat a zenekarral. Minden karmester nyilván nagyon más, és nekem nagyon sok élményem Pécsette a mesterbéletben többször volt már ilyen prológus élményben részem, és egészen más füllel ül be az ember, amikor ezeket meghallgatja. Illetve most a bérleteseinknek az első koncerten egy kis pezsgőzés is tervezünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek izgalmas
1: minden
0: dolog.
1: Extra.
0: Igen, de itt az évad során még ebben a bérletben az Orfeó zenekar és a Pörszül kórus lép majd föl, elhangzanak olyan programok, ami magyarországi bemutató, Stölci Brokesz passiója majd ebben a virágvasárnapi időszakban, és az Orgonák éjszakája különleges programja is olyan, amit azt gondolom, hogy érdemes kiemelni, mindig nagyon különleges, unikális.
1: Szabolcsán sokat beszélgetünk erről.
0: Igen, úgyhogy ezt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan fantasztikusan összetett és komplex bérletről beszélünk, amit érdemes majd látogatni.
1: No, és ha egyébként valaki lemaradna szeptember 14-én hétfőn a pesti előadásról, hát egy picit autóznia kell a fővárosból, de másnap azért ez Pécsett is ugyanúgy.
0: Hát egy kicsit mást.
1: Más lesz?
0: Más lesz. 14-én akkor zenekari mű lesz, amit említettem, amiket is egy zongoraverseny erejéig láthatják majd a színpadon Olga Kent. Szeptember 15-én Pécsett, pedig egy szóló este jelentkezik Olga.
1: Ami jogos, azért, tényleg olvastam, jogos.
0: Ami azért nagyon különleges, mert hogy tehát szerintem ő még nem játszott Magyarországon szóló hangversenyt, és egyébként én úgy tudom, hogy a Kodály Központban sem volt még soha közönség előtti szóló zongorást. Volt már olyan, amikor valami egyéb tolmácsolással, valami vegyes programmal, de ilyen szóló est még nem volt, és ebben a napi programban

0: ami egyébként a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny nyitó eseménye is. Az első részben Olga olyan darabokat választott, ami a 25-ös őszi Carnegie Halli koncertjének a darabjaiból van. A második részben pedig olyanokat, amik az ő személyes kedvencei. Egyébként itt majd lesz Rachmaninov darab is ebben a második részben, úgyhogy nem tagadja meg önmagát. Én nagyon sokat hallottam már őt, ismerem személyesen is, és egy különleges emberrel, egy különleges művészről beszélünk.
1: Jó, és hogy mondom, ezt akartam kérdezni, hogy milyen személyiségű?
0: Dinamikus, azt gondolom. Nagyon élettel teli, nagyon életvidám, nagyon karakteres, és azt gondolom, hogy hatalmas hangszeres tudása van, és benne van az a fajta érzelmi töltet, amitől képes átadni a darabokat, és az a lelkünkig hatol. Tehát én azt gondolom, hogy a művészeknél ez egy nagyon érdekes dolog, ahogyan így figyelem, hogy az ember, amikor beül egy előadásra, akkor nyilván vágyja a csodát, hogy az megtörténjen, és ennek két összetevője van, az egyik az a hangszeres tudás, az a virtuóz technika, amit elsajátítanak a művészek, a másik pedig az a fajta belső töltet, ami vagy jön, vagy nem jön valakiből, és nyilván, hogyha valaki benn vannak nyitott kapuk a szívébe, a lelkébe, a figyelmébe, akkor ez át tud jönni, és tud kapni attól az estétől nagyon sokat. Ő erre abszolút alkalmas, és nagyon képes, és nagyon fantasztikus művészről beszélünk.
1: Pont ezt teszi különlegessé, nem?
0: Igen, azt gondolom, hogy ő egy olyan jelentős művész napjainkban, akiről egyébként az is érdekes, hogy azért nem beszélünk egy idős művészről, igen, tehát ez élete közepén élő hölgyről beszélünk, akiről már saját magáról elnevezett zongoraverseny is van. Igen. Tehát amellett, hogy ő olyan versenyeket nyert meg, amiben még nem volt női győztes zongoraversenyt, amellett abszolút előadóként is, hiszen az előbb is említettem, hogy milyen fantasztikus, igen, óriási koncerttermekbe játszik, és hát tényleg azt gondolom, hogy a világ összes hatalmas koncerttermében megfordult, jelentős szimfonikus zenekarokkal lépett fel együtt, és még ugye saját zongoraversenye is
1: pont van. Ezen gondolkodtam, amíg vártalak itt a stúdióban, hogy azért ez ritka, nem? Hogy egy ennyi idős művészről már elnevezzenek zongoraversenyt.
0: Igen, hát ez gyakorlatilag az ő általa koordinált, vagy hát ez az ő általa létrehívott zongoraverseny.
1: Igen, tudom.
0: Mert
1: tudom,
0: hogy nagyon fontosnak gondolja azt is, hogy a fiatal tehetségeket segítsék, felkarolni, támogassák, lehetőségeket kapjanak a megmutatkozásra. És ugye ez egy ilyen verseny, egy hangszeres verseny, egy zongora versenynél, ezek mindig nagyon izgalmas és érdekes kérdések, a verseny maga.
1: Igen.
0: Hogy azért ez egy nagyon szubjektív műfaj, kicsit másként lehet mérni, mint mondjuk a stopperrel az olimpián.
1: Hogyne.
0: Úgyhogy ez egy más történet. Ugyanakkor És még az is nagyon érdekes egyébként, hogy egy zsűrin belül is biztosan van, aki inkább a hangszeres professzionalizmust preferálja inkább, és biztosan van olyan zsűritag is, aki azt gondolja, hogy neki az a fontosabb, hogy belőle mit vált ki a művész, hiszen ő attól gondol valakit színpadra termetnek, hogy a színpadról képes energiákat, igen, átadni, és olyan dolgokat éreztetni az emberrel, amitől másképp jön ki, mint ahogy bement abba a bizonyos terembe, és sokat gazdagodik.
1: No, hát

0: Hogy körülbelül most vagyunk egyébként ott, mint az előtt.
1: Most értetek vissza.
0: Igen, most értünk körülbelül vissza, azt gondolom. Tehát, hogy most arra a múlt évben nagyon-nagyon szép bérletes számaink voltak, ugye nekünk 15 városban vannak bérleteink az ország, ami évados program, jól tervezetten előre váltott bérletekkel, és vannak városok, ahol gyakorlatilag kicsit csúnya szó, de szinte kihalásos alapon lehet bérlethez jutni. Például Székesfehérváron abszolút várólista van arra, hogy bérlethez jusson valaki, és jegyet nem is tudunk.
1: De nektek külön, tehát több mondjuk jegypénztáratok is van?
0: Persze.
1: Mert én Szegeden konkrétan láttam.
0: Igen. Több városban van saját jegypénztárunk, és nagyon sok helyen, tehát gyakorlatilag nyilván, ahol bérletes programunk van, ott mindenütt megoldott, akár a turizmussal, akár a helyi háznak a jegyértékesítő rendszerén keresztül, nyilván online minden, a jegymesteren keresztül minden elérhető a mi programjaink közül. De hát azért mi a 15 városnál sokkal több programot csinálunk, hát mint ahogy mondott te is.
1: Úgyhogy hát és tele van Budapest is egyébként.
0: Igen, tehát azért 1500 koncertet szervezünk egy évben körülbelül. Az egy hatalmas szám. És ugyanerről már beszéltünk, de azért a hallgatók nem hiszem, hogy tudják, és ez is nagyon érdekes, és hiszen most fordulunk rá az évre, ugye szeptember másodika van talán, első?
1: Igen, első.
0: Hát akkor a legjobbkor mondom ezt, hogy szeptember 1-én, ugye, hogy kezdődik az év, és azért a Filharmóniának több mint 1000 koncertje, az az ifjúsági koncertekből áll, tehát hogy gyerekek.
1: Most gondolnál, 365 nap van egy évben, és 1500, akkor mennyit?
0: Igen, ezt egyszer kiszámoltuk egyébként, hogy 3,4 vagy 6 program jut egy napra. Egy napra. Tehát, hogy erről már nagyon érdekes statisztikákat csináltunk, hogy gyakorlatilag minden nap meg lehetne a Zene Akadémiát teríteni háromszor azok a koncertekkel, amikkel itt országosan. És csak az ifjúsági koncertek számában is egyébként, ugye mi ilyenkor az iskolákba megyünk, és ott tanóra alatt adunk a gyerekeknek programokat, vagy a koncerttermekbe, vagy ahova akkor össze tudjuk koordinálni a kollégáinkkal ezeket az eseményeket, és az iskolák, ahogyan ezt szeretnék. És ugye ezek azért is érdekesek, mert a Filharmónia szlogénye, hogy közel hozzuk a zenét, és a klasszikus zenét, és ennek nyilván sokféle módja van, egyik közelhozás az, hogy kilométerileg oda megyünk helybe, és oda visszük a koncertet, de a másik közelhozás, amit mi legalább ennyire fontosnak gondolunk, az az, hogy a gyerekeknek például moderált koncerteket adunk, ami arról szól, hogy igyekszünk megtalálni azokat a pontokat, amitől ők ezek jobban fogják érteni, jobban fogják érezni. Nyilván úgy válogatunk a programokból, hogy azok hozzájuk, vagy már ismert darabok, amiket az iskolában is előkerül esetleg, egy más fényében megmutatni, vagy egyszerűen olyan darabok, amivel jó kezdeni ezt az ismerkedést a klasszikus zenével, és ilyen módon vagy a társművészeteket bevonni. Vagy van olyan programunk, ahol olyan kis apró nüanszokat, apró elemeket alkalmazunk az esemény során, ami őket tényleg nem csak interaktív, de föl is kelti az érdeklődésüket, mondjuk, hogyha bekötjük valakinek a szabét, és úgy zongorázik van. Tehát ezek apró dolgok, de ugye a gyerekek ezekhez tudnak hogyan viszonyulni. Csodálkoznak, hogy így is lehet, és hogy lesz lehetőségük arra, hogy utána a művészekkel egy pár szót váltsanak, és maguk is egy kicsit közelebb kerüljenek ehhez.
1: Na, ezért fontos a missziótok, hogy alapoztok.
0: Igen.
1: Már nagyon korán. De hogy mennyire nehéz a helyzetetek, ilyen szempontból befogadók egyébként? Vannak jó visszajelzéseitek?
0: Ez mindig úgy, hogy azt szoktam mondani a kollégáimnak is, hogy nekünk a marketing csoportnak az a nehézség, hogy addig eljussunk, hogy oda jöjjenek a közönség a koncertre, mert hogy annyira prémium produkciókkal dolgozunk, különleges művészekkel, fantasztikus előadásokkal, hogy azért ott már nagyon jó állni az ajtóban, amikor kifele tart a közönség, és elköszönni, mert hálás szavakat hallunk.
1: Jó, látod rajta a szemükön.
0: Igen. Tehát, hogy ez egy olyan szerintem egy nagyon hálás munka, és egy nagyon szép feladat, mert hogy tényleg nagyon, nagyon sok munka van vele, amit mondasz, persze, rengeteg munka van vele, nagyon sok változás van vele, nagyon sok feladat.
1: De a csillagból, szempárokból ez kifizetődik.
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy ezért érdemes.
1: Jó. Filharmónia.hu, ott találunk
0: Filharmónia.hu, minden.
1: Pontos, fontos információkat.
0: Sőt, hát van egy applikációnk is egyébként, ami ingyenes, letölthető minden

0: telefonra.
1: És az be is méri, hogy mi.
0: És az 50 kilométeres körzetben naponta figyelmeztet téged, hogyha szeretnél elmenni erre vagy erre.
1: 1500 koncertból.
0: Akkor arra megteheted. És egyébként most azért is lesz ez érdekes, még itt külön más funkciót is fog kapni ez az applikáció a következő napokban, mert hogy a zongora versenyünkön, a nemzetközi zongora versenyen is, és a Mustrán, ami egy kicsit kötődik ehhez a Zeneszület Fesztivál programjaként, ott a közönség is szavazhat majd a versenyzőkre, mind a két esetben ezen az applikáción, ami a Filharmonia Magyarország
1: töltsék
0: applikációja.
1: Le, kedves hallgatóink, Filharmoniát keressék mindenhol.
0: Így van.
1: Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, Judit, de hát a nagy baj nincs, hogyha csillognak a szempárok, a tiétek is csillognak.
0: Igen, igen, mindenkit nagy szeretettel várunk, mert tényleg fantasztikus programok lesznek az utcán, a teremben, és gyerekeknek, családoknak, erdőben, és mindenütt, úgyhogy jöjjenek Pécsre.
1: Na, kedves hallgatóink, megyünk.
0: Is.
1: Meg a Zeneakadémiára is megyünk itt.
0: Mindenhova.
1: Nagy Judittal beszélgettem a Filharmónia kommunikációs és programigazgatójával. Na, akkor csak megtanultam a titulusodat. Judittól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés elég, még vissza fogok térni.
2: Ez a Schlagerkult.

0: pillanata. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Volenszky Sándornak és Nagy Juditnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak maguk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sürgősen szükség lenne a főváros és a kormány megállapodására. Egy budapesti tűz miatt többen kórházba kerültek. Az iskolai menzán lopták az ételeket a gyerekek elől a konyhások gyömrőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Összeroppanhat Budapest likviditása, ha szeptember második felére nem születik megállapodás a kormány és a főváros között, mondta Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A városnak szeptemberben több nagy hitelt is vissza kell fizetnie, miközben a működéshez szükséges béreket és egyéb kiadásokat is finanszírozni kell. A szeptember közepén beérkező iparűzési adóbevétel átmenetileg fedezheti ezeket a költségeket, de utána alig marad szabad forrás. Kis Ambrus szerint ezért mielőbb rendezni kell a főváros pénzügyi helyzetét a kormánnyal. Szeptember 1-től létszámstopp és kiadási korlátozás is életbe lépett a fővárosi önkormányzatnál. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasháztűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy négyszintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták ellopni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt indult eljárás. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyhájén. Közel 8-szor annyi bírságot szabtak ki idén az első fél évben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly egész évben. A jelentős emelkedés a fővárosi közgyűlés februári döntésének következménye, amely Vitézi Dávid, a Podmaniszki mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter javaslatára szigorúbb fellépést írt elő, írja a 24.hu. A fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi közterületfelügyeletek fokozott ellenőrzése hatékonyan csökkentik a passzív dohányzást a megállókban. 23 témakörben szervez tematikus sétákat a budapesti állatkert az új tanévben óvodás és iskolás csoportoknak. A tantervhez igazodó programok között oktatótermi vizsgálódások, pályaorientációs foglalkozások és az újrahasznosítást népszerűsítő kézműves alkalmak is szerepelnek. A 10-12 éveseket két hetente tehetséggondozó szakkör várja. Ismét meghirdetik továbbá az Agi Csaba országos állattani és természetvédelmi versenyt is, amelyen 4-től 10. osztályig indulhatnak a diákok. Kis és szeles nyárias idő várható. A hidegfront hatására több felhő lehet ma az égen, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, néhol viharos is lehet. A reggeli 20 fok után délután 28-29 fokot mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék továbbra sem várható. Egyre többet süt majd a nap. Újra visszatér a 30 fok feletti hőmérséklet, csak úgy, mint szombaton és vasárnap, amikor napos, csapadékmentes és meleg idő várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Ez a Sláger.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten tárgyalt Magyar Péter az Európai Tanács elnökével. Elindult a nyomozás Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt. Jön a háromnapos budavári könyvünnep. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Budapesten tárgyalt Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tegnap este. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország csak olyan új 7 éves uniós költségvetést fogad el, amely megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. A kormányfő mielőbbi megoldást sürgetett a napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésére is. Hangsúlyozta, hogy fenntartják a fizikai határzárat és az illegális migráció feltartóztatását szolgáló szabályokat. Costa kedvezően értékelte a találkozót és közölte, számít Magyar Péter konstruktív hozzáállására a költségvetési és bővítési kérdések megoldásában. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda az Orbán Viktor közösségi médiás tartalmait készítő céggel kötött szerződések ügyében. Az eljárást a rendőrség megerősítette a Telexnek, de további részleteket nem közöltek. A miniszterelnökség augusztusban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. Tájékoztatások szerint a Triton Communications Kft. 44 hónap alatt több mint 4,2 milliárd forint közpénzt kapott, miközben a díjemelésekkel nem változtak a teljesítési követelmények. Kaminski Fanni cégvezető visszautasította a vádakat. Közlése szerint az alvállalkozókkal együtt több mint 30-an dolgoztak a feladatokon, folyamatos rendelkezésre állást biztosítottak, és minden kiadással el tudnak számolni. Szeptember 7-éig várják a tanszeradományokat Budapest második kerületében. Az önkormányzat gyűjtésével helyi gyermekotthonok lakóinak és rászoruló családoknak segítik az iskolakezdést. Füzeteket, tollakat, tolltartókat és színes ceruza készleteket is szívesen fogadnak, de teljes tanévkezdő csomagokat is örökbe lehet fogadni a kerület közösségi oldalán. A felajánlásokat a Fény utcai piacon, a Gyarmati Dezső uszadában, a Kléberszberg kultúrkúriában és a Marcibányi téri művelődési központban is le lehet adni. Szeptember 4-e és 6-a között ismét könyvekkel és szerzőkkel telik meg a budavári Kapisztrán tér. A háromnapos budavári könyvünnepen kiadók, író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések, családi programok és koncertek várják a közönséget. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri rendezvény az ötnapos budavári fesztivál része, mondta el a Sláger FM-nek Kardos István, a budavári közösségi nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója.
3: 2002-re datálhatjuk azt, amikor a budavári könyvünnepet elindították. Akkor még nem ez volt a neve, hanem az első magyar nyelv és magyar könyv ünnepe volt, és ebből nőtte ki magát tulajdonképpen a budavári könyvünnep. Minden kiadó úgy emlékezett a budavári könyvünnepre, hogy ott a helye. Az első kezdeményezésünkre is már 15 kiadót várunk. Budavár nagyon gazdag nemzetiségi önkormányzatokban is. A szombati napon a német, örmény, görög, szlovák, bolgár és szerb nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak, nemzetiségi ételekkel, kóstolással és zenei programokkal is. Budavár testvérvárosai is megjelennek, méghozzá azok a testvérvárosok, akik 20 éve kötötték össze testvérvárosi kapcsolatokat, így hát Zenta, Lendva és Székelyudvarhely is itt lesz nálunk ebben az időszakban.
2: Egy gyenge hidegfront miatt ma több felhő lehet felettünk. Főleg a délelőtti órákban takarják majd a napot, délután több napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem valószínű, de a szél gyakran lehet élénk. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 29 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: slágerek. Változatosan. Sláger FM.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jó, ha az imádott szempár nem mosolyog.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a Képes Újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sürgősen szükség lenne a főváros és a kormány megállapodására. Egy budapesti tűz miatt többen kórházba kerültek. Az iskolai menzán lopták az ételeket a gyerekek elől a konyhások gyömrőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Összeroppanhat Budapest likviditása, ha szeptember második felére nem születik megállapodás a kormány és a főváros között, mondta Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A városnak szeptemberben több nagy hitelt is vissza kell fizetnie, miközben a működéshez szükséges béreket és egyéb kiadásokat is finanszírozni kell. A szeptember közepén beérkező iparűzési adóbevétel átmenetileg fedezheti ezeket a költségeket, de utána alig maradt szabad forrás. Kis Ambrus szerint ezért mielőbb rendezni kell a főváros pénzügyi helyzetét a kormánnyal. Szeptember 1-től létszámstopp és kiadási korlátozás is életbe lépett a fővárosi önkormányzatnál. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasháztűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy négyszintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. 4 konyhai dolgozót bocsájtott el azonnali hatállyal a Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták ellopni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt indult eljárás. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Közel 8-szor annyi bírságot szabtak ki idén az első fél évben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly egész évben. A jelentős emelkedés a fővárosi közgyűlés februári döntésének következménye, amely Vitézi Dávid, a Podmaniszki mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter javaslatára szigorúbb fellépést írt elő, írja a 24.hu. A fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi közterületfelügyeletek fokozott ellenőrzései hatékonyan csökkentik a passzív dohányzást a megállókban. 23 témakörben szervez tematikus sétákat a budapesti állatkert az új tanévben óvodás és iskolás csoportoknak. A tantervhez igazodó programok között oktatótermi vizsgálódások, pályaorientációs foglalkozások és az újrahasznosítást népszerűsítő kézműves alkalmak is szerepelnek. A 10-12 éveseket két hetente tehetséggondozó szakkör várja. Ismét meghirdetik továbbá az Agi Csaba országos állattani és természetvédelmi versenyt is, amelyen 4-től 10. osztályig indulhatnak a diákok. Kis és szeles nyárias idő várható. A hidegfront hatására több felhő lehet ma az égen, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, néhol viharos is lehet. A reggeli 20 fok után délután 28-29 fokot mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék továbbra sem várható. Egyre többet süt majd a nap. Újra visszatér a 30 fok feletti hőmérséklet, csak úgy, mint szombaton és vasárnap, amikor napos, csapadékmentes és meleg idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel. Valódi értékkel érkeztünk, értékekkel, Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni rá. Vejke Jemesével beszélgettünk az első részben. Nekinek nagyon örülök, mert még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk. Most ez egyszerre megtörténik, és a Vox Day projektvezetőjeként köszöntelek szeretettel, és azért is örülök, hogy jöttél, mert ugye mi ebben a műsorban mindig nagy-nagy szeretettel adunk lehetőséget, meg teret olyan kezdeményezéseknek, akik közösséget építenek. És én nagyon fontosnak tartom, hogy a mai online világban, persze kell az online jelenlét, hát hiszen az az alapja a ti kezdeményezéseteknek is, de mellette millió olyan találkozási pont van, például majd most hétvégén is lesz, ahol azokat az azonos érdeklődésű embereket összeterelitek egy olvasztó tégenként, és mostantól tiéd a szó. Jó, hogy itt van.
2: Köszönöm szépen, szia András, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Örülök, hogy itt lehet, egy csodálatos napsütés van itt a hetedik emeleten
1: legyen
2: nálatok.
1: Is, legyen is még sokáig, de hát nálatok is az van, főleg, hogyha kapcsolódnak hozzátok. Én azért örülök, mert online a platform, de itt Budapesten működik, ugye?
2: A szerkesztőség.
1: A szerkesztőség, igen. A VoxDay-nek, ami egy applikáció. Majd te pontosan elmondod, hogy tényleg így van-e, de hát gyakorlatilag a nagyvilágból bárhonnan csatlakozhatnak hozzá.
2: Így
1: elhozzátok
2: van.
1: A nagyvilágot Budapestre, meg Budapestet elviszitek a nagyvilágba.
2: Abszolút, abszolút, igen. Hát ez egy imádság applikáció, Vox Dei, Isten hangja. Egyébként megvan weboldalon is, www.voxdei.app.
1: Tehát elér, néztem én is, elér.
2: Uh-huh, tehát interneten, így weboldal formájában is, és mindkét áruházból letölthető, tehát a Google Play és az App Store-ból is letölthető már az applikáció. Idén tavasszal indultunk, egyre bővül a tartalom, folyamatos tartalomgyártás van. Magát ezt az applikációt a Katolikus Televízió EVTN Magyarország berkezik, én belül szerkesztjük, egy kis csapat. Egyébként főleg egyetemista félállású kolléganőkkel dolgozom, borzasztóan élvezem egyébként. Nagyon-nagyon jó kis csapat, és nagyon jó a Katolikus TV kollégáival együtt dolgozni. Ez egy missziós feladat. Mi azt szerettük volna, hogy minél több emberhez eljusson Isten szava, és minél többen többet imádkozzanak azért, hogy folyamatos Isten kapcsolatban legyünk.
1: Na de mindezt a mai idők hangján.
2: Így, ahogy mondod, tehát ehhez megkerestük a megfelelő platformot, ugye hát tök jó, hogy van a Katolikus tévé, de hát ki az, aki ma már leül otthon 4-kor, 5-kor, 6-kor, 8-kor
1: hát van az a réteg,
2: nézni?
1: Van az a réteg, de a másik réteg meg pont a telefonját nyomkodja.
2: Így van, és mi azt hittük volna, hogy a másik réteghez is megtaláljuk az utat, és azt gondolom, hogy ezzel megtaláltuk, nem a semmiből fedeztük fel, erre vannak jó gyakorlatok a világban, különösen az Egyesült Államokban. Nekem nagyon inspiráló volt a Halo applikáció, amiben egyébként Jonathan Rumi az egyik fő zászlóshajó név, ő egyébként az a színész, aki Jézus Krisztust alakítja a Chosen sorozatban, a borzasztó híres és nagyon szuper Chosen sorozatban, és ő rengeteg imádságot, beszélgetés lelkiutat vezetett, illetve ők Journey-nek hívják, mi magyarul lelkiutaknak hívtuk, és erről hadd beszéljek, András, egy fél percet, mert azt gondolom, hogy ez a mi applikációnknak az értéke, az added value-ja, a hozzáadott értéke, ezek olyan 10 perces epizódokból álló sorozatok, hogy ezen a nyelven beszéljek, ami segít minket abba, hogy a lelki életünk fejlődjön. Tehát, hogy ebben a világban, ami jó értelemben, meg rossz értelemben is zajos, nagyon nehéz egyébként a világot teremtő Isten szavát meghallani, és ő rá figyelni. És mi ebbe próbálunk segíteni sok módon. Vannak olyan lelkiutak, amik szentekről szólnak, van, ami az ünnepekhez kapcsolódik. Például most fogunk egy olyat felvenni, ami a Szent Ferenc életével kapcsolatos, mert ő neki pont a 800. évfordulója van idén, október 4-én a halálának, és akkor az egyik ferences szerzetessel veszünk fel egy ilyen sorozatot. De ami a másik értéke egyébként ennek az applikációnak, az maga a Biblia, a Szentírás. Megtalálható benne az egyik kedvelt Biblia fordításunk, ez a Kaldineo Vulgata fordítás, írásos alapon, viszont hangos Biblia formájában most már az Új Szövetségnek közel az összes könyvét felvettük, és publikáltuk is a 80%-át, de azt tudom mondani, hogy ősz közepére a teljes Új Szövetség hangos Biblia, hangos könyv formájában ott lesz.
1: Kik az élő emberek olvassák?
2: Igen, képzeld el, hogy egy rádiós kollega, Mohai Gábor, aki
1: meg rádiós ikon.
2: Így van, ő olvasta fel az egészet a Bibliából, és ez azért nagyon praktikus, egyébként az egész applikáció hangalapú, hang és videó. Tehát úgy találtuk ki, én tipikusan autóvezetés közben hallgattam az amerikai álló applikációt, úgy találtuk ki, hogy metrón ülve, parkba sétálva, autóvezetés közben, stb.
1: Én ebben hiszek, én mindent így hallgatok, tehát oké, hogy nagyon népszerűek a videós podcastok is, de hát két beszélő fejet nézni, az nyilván unalmasabb, mint menet közben egyébként még talán jobban be is épül, ahogy én ezt tapasztaltam, az információ. Azért kérdeztem, hogy élő emberek olvassák-e föl, tehát akkor nem AI-t használtok.
2: Nem.
1: Ez fontos elmondani.
2: Köszi, hogy kérdezett, nem, tehát abszolút. Mind katolikus egyház tagjaival, tehát papokkal, szerzetesekkel, nővérekkel dolgozunk együtt, de egyébként meg világi emberekkel is. Tehát, hogy mondjuk a Carlo Acutis, az frissen szenté avatott 15 évesen elhunyt ikonikus fiatal srác, aki ugye pont az internet értékeire irányította rá a figyelmet, mert hogy ő ott az eukarisztikus csodákra készített egy weboldalt még a 90-es évek végén, tehát nem tegnap előtt, szóval hogy az eléggé novum volt akkortájt. A lényeg az, hogy az ő életét például egy olyan ember mutatta be, aki apostolátora volt a szenti avatásának, és magyar ember. Úgyhogy így dolgozunk velük együtt.
1: No, de ugye mondtam, hogy azért arra is ügyeltek, hogy ne csak online találkozási
2: lehetőség legyen. Egyébként a közösség nálunk a kulcs szó. Szóval, hogy pont tegnap este annyira jó volt látni, egy 30 körüli fiatal 18-22 éves jött be a katolikus tévébe, mert hogy van nekünk egy Churchpop nevezetű weboldalunk is, ahol kifejezetten ez a katolikus és fiatal Gen Z-s hangok szólalnak meg, és akkor az egyik kolléganőm, a Berényi Rebeka vezeti ezt a platformot, és ő hívott meg fiatalokat szentségimádásra és pizzázásra. Úgyhogy ez volt a program, és csak úgy zsizsgett ott az élet, és egyébként szombaton is lesz egy nagy közösségi találkozónk az egész EVTN Magyarországnak, a Katolikus Televíziónak és az összes projektünknek. Úgyhogy igen, a közösség számunkra nagyon fontos.
1: Aztán mondd is elkérlek, hogy hol pontosan, hát ha valaki...
2: Hogy hol lesz a találkozó?
1: Csatlakozhat?
2: Egyébként szeretettel látunk bárkit. Tordason van a Sajnovics kastély, ami pillanatnyilag egy nagyon retro állapotban lévő kastély.
1: Nem baj ez.
2: Igen, és mi egyébként nagyon élvezzük, hogy ilyen
1: van
2: jó értelemben lerobbant. Van egy bája, így ahogy mondod. Úgyhogy ott lesz. És hát maguk az előadások 3:30-kor kezdődnek, de déltől már ott vagyunk, tehát hogyha valaki Tordas felé jár, és szívesen megnézne minket, csatlakozna, várjuk szeretettel. 5-én szombaton most.
1: Mondjuk ez Budapest és Fehérvár között található,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, igen. Martonvásár mellett, tehát hogy nagyon gyorsan ki lehet, egy ilyen 20-25 perc alatt autóval, de vonattal is ki lehet.
1: Szól a Sláger FM is ott.
2: És Szól a Sláger FM is, így van.
1: Ez fontos. Milyen előadások lesznek?
2: Azt mutatjuk be az érdeklődői körnek, mert ott lesznek ilyen olyan emberek, akik egyébként szívesen csatlakoznak a missziónkhoz, vagy szponzorálják a missziót. Ugye a Katolikus Televízió teljesen a nézők adományából működik, és így minden kezdeményezésünkhöz is külön támogatói kört kell építenünk, és nekik mutatjuk be, hogy mi mindent csinálunk Isten országának építése jegyében.
1: Nehéz a dolgotok? Mert ez egy misszió, ahogy mondtad többször. Az meg sose könnyű.
2: Hát igen, nem könnyű, pont ezt akartam mondani ezzel a szóval, ha nem is mondjuk azt, hogy nehéz, de nem könnyű, mert az az érdekes, hogy Magyarországon nincsenek meg úgy a kultúrája. Szóval, hogy az Egyesült Államokban megszokták, hogy az a kezdeményezés működik, amiben beleteszünk időt, energiát és pénzt. Magyarországon meg valahogy ahhoz vagyunk szokva, hogy majd a kormány, majd a nagyon gazdag emberek, holott mindenkinek a két fillére számít. Tehát ugye a katolikus tévét úgy kell elképzelni, hogy havi 2-3 ezer forintos támogatásokból tartjuk fenn, mármint hogy egyénenként ennyit adnak az idős nyugdíjas nénik, akik a tipikus nézői köre a katolikus tévének. Persze, hogy másoknak is szóló tartalmak is vannak, nekik viszont gyakorlatilag az életet jelenti, ahogy el szokták mondani.
1: Abszolút átérzem, nem is feltétlenül erre gondoltam, mert értem. Tudom, hogy az anyagi rész az mindig nehezebb, hanem a jó hírt vinni, tehát a hírnöki szerep, az mennyire nehéz. És megszólítani, főleg a fiatalokat.
2: Erre egyébként, most azért voltam ilyen sokáig csöndben, mert ugye erre nem mondanám, hogy nehéz. Mert hogy ez szívből jön, és akkor nem mérlegelsz, meg nem gondolkodsz, hanem egyszerűen úgy azt érzed, hogy mondanod kell, mert ez a feladatod.
1: Ösztönösen.
2: Igen.
1: És a platform segít egyébként? Hogy ez most így elindult?
2: hogy
1: gondolom,
2: a box
1: ingyen letölthető.
2: Egyébként ezt is szeretném, jó, hogy behozod, mondani, hogy az Egyesült Államokban, meg Európa nagy részén ezek fizetős applikációk. Uh-huh. Tehát éves szinten olyan 30 ezer forint ezeknek a díja. És ugye ez nekünk is nagy dilemma volt, mert hogy megint csak egy csomó embert kell eltartani, meg technikai igénye van, hogy megmerjük-e lépni azt, hogy ez fizetős lesz, de rájöttünk, hogy nekünk akkor is a küldetés az első, uh-huh. Tehát hogy minél több emberhez eljusson Isten szava, és az nem fog menni, hogy olyanokat megszólítsunk, akik adott esetben még csak nem is vettek szentírást a kezükbe, vagy nem nagyon mentek be egy templomba se, ha fizetős az app. Úgyhogy azt mondtuk, hogy majd megsegít minket az Úr, és akkor lesz honnan finanszírozni, uh-huh. És ingyenes, igen, letölthető az
1: app. Na, szóval bárki elérje, aki most hallgat minket, és kedvet kap hozzá. Láttam, hogy napi útravalók.
2: Nagyon jó szó, igen. Vannak ilyen napi tartalmak is, egy ilyen sorozat, ami a nap szentjét mutatja be. Ezeknél a napi tartalmaknál arra figyeltünk, hogy 2-3-4 percesek legyenek, tehát ez abszolút a mai világra, amikor tudod, már másfél perc után pörgetjük tovább. Szóval, hogy van a nap szentjét bemutató, a napi szentmise olvasmányokat bemutató rész, egy rövid elmélkedés is van, napi zsoltár is van. Nagyon-nagyon értékes irodalma egyébként a szentírásnak a zsoltárok, 150 zsoltár van benne, és annyi bölcsesség, meg mélység van benne, és valahogy mi katolikusok biztos, hogy elhanyagoljuk, és ezen is szerettünk volna változtatni, és a napi ige, az meg egy darab gondolat a szentírásból, és a mögé rakva egy félperces elmélkedés. Tehát ezek ilyen gyors inspirációk, és akkor vannak ezek a sorozatok, amit mondtam neked, akár a szentíráshoz, akár a szentek életéhez, akár más lelki utak, amik segítenek minket a lelki fejlődésben. Azt gondolom, hogy sok-sok olyan szakma van, ami segítő szakma, de hogy ez emellett érdemes a Jóistenhez fordulnunk, és vagy ez előtt még egyel a Jóistenhez fordulnunk, és nem mindig csak pszichológushoz, vagy mentálhigiénés szakemberhez mennünk.
1: Jogos, hát és mennyien fordulnak? Legalább fordulnak, már az is egy jó lépés, de ahogy most hallgatlak, azon gondolkodtam, hogy azért ez egy elképesztő lélektanám, hogy az ember változik, ugye, mit tudom én, ha 5 éve olvastuk akár a Bibliát, hogy maradjunk a témánál, nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem úgy fogadtuk be, ahogy mondjuk most befogadnánk. De hát már holnap se ugyanaz az emberek vagyunk, akik ma, ugye, ezt főleg magamról, aki tényleg felfogok dolgokat 2 nappal később, és akkor teljesen másképp értékelek, de én így érnek el hozzám az üzenetek is a mindenféle írásból. Szóval mik a visszajelzések, főleg a fiatalok részéről, hogy értik? Le tudják fordítani az napi személyiségükre?
2: Aha, hát igen, amit mondasz, a szentírással kapcsolatban, a Biblia olvasással kapcsolatban abszolút igazad van. Tehát, hogy szerintem egyébként minden mély könyvre, sőt filmre is ez igaz, tehát hogyha vesszük az Oroszlán királyt, akkor van egy szintje, ami szól a 8 éves gyereknek, igen, vagy a 4 évesnek, és van egy olyan szintje, ami bármilyen korosztálynak és érdemű üzenetet képes továbbítani. Na hát a szentírás az sokszorosan meghatványozva ilyen, úgy, ahogy te mondod, még az is lehet, hogyha holnap ugyanazt a részt elolvasom, mást fog üzenni, mint ma. Ugyanakkor van egy alapvető érteni való a szentírásban, tehát hogy elég nehéz szöveg, és elég nehéz a kontextusa olyan szempontból, hogyha csak az Ószövetséget nézem, mondjuk Mózes 5 könyvével indul, akkor 3300 évet kellene visszamennünk az időben, igen, ekkor élt Mózes, és ekkor vezette ki Izraelt az egyiptomi fogságból a sínai pusztán át, és vándoroltak 40 évig, és ugye mitől lenne meg 2026-ben ez a kontextus nekünk? De még nem is kell olyan messze mennünk, mert hogy az Új Szövetségben Jézus Krisztus ugye 2000 évvel ezelőtt élt, pont mielőtt jöttem ide hozzátok, benne az irodában egy nagyon különleges rózsafűzéren dolgoztam, az a neve, hogy rózsafűzér szentírási idézetekkel. Ezt Amerikában gyakran imádkozzák, nálunk Magyarországon nem ismerik, most októberben mi ezt is publikálni fogjuk az applikáción, és ehhez a Navarra Bibliából, mindjárt mondok róla valamit, teszünk elmélkedési javaslatot. És ott olvastam ebben a Navarra kommentáros, azaz magyarázatos Bibliában, hogy azért volt nagy dolog Jézus keresztútján, hogy az asszonyok sírtak, ugye az egyik állomás, aki szokott keresztútat imádkozni, az, hogy Jézus találkozik a síró asszonyokkal. Igen. Mert hogy a Talmud tiltja a halálra ítéltek megsiratását. Na most ez egy olyan kontextus, amit biztos, hogy egyébként én 53 éves vagyok, és katolikusnak neveltek, soha nem találkoztam ezzel a szemponttal. És egy ilyen Bibliát fordítunk most legújabb misszió keretében a Katolikus TV-ben, amit berakunk majd a Vox Day applikációban, nem magát a Bibliát fordítjuk, az megvan magyar
1: nyelven.
2: És ezek
1: a kommentek? Tehát ilyen kommentekre kell számolni.
2: Igen, ilyen magyarázatok vannak a Biblia egyes részeihez, tehát egyébként könyvformájában is nyomtatni fogjuk, de első körben felrakjuk az applikációba. Az is érdekes, közösségi könyvnyomtatásban fogjuk nyomtatni ezt a Bibliát. Közösségi kiadás talán az a jó szó.
1: Igen. Ez egy működő
2: Igen, ez a crowdfunding.
1: De hogy nem menjünk messzire, ha már Sláger FM-ben ülünk. Én nagyon sok olyan előadót ismerek, aki az újabbnál újabb lemezeit, miután összeomlottak a magyar lemezkiadók, közösségi finanszírozásban adták ki. Amikor összejöttek a rajongóktól a adományok, vagy a befektetések, mert oda volt írva, hogy ki támogatta a lemezt, akkor elkezdték írni a dalokat.
2: Wow.
1: Tehát, hogy ez egy működő, csak nem sokan tudnak róla.
2: Igen, valahogy nálunk ennek nincs még akkora kultúrája.
1: Nem terjedt el annyira.
2: Nem terjedt el, így, hogy mondod.
1: Na de hát tenni kell, venni kell előre, aztán sose tudni.
2: Mi most lefordítottuk a kommentárokat, sőt ott tartunk, hogy szaklektorálás alatt vannak, szerkesztjük, tördeljük, bekerül az applikációba terveink szerint idén adventben, és egyébként meghirdetjük a közösségi könyvkiadást szeptember 27-én, mert az a Szentírás vasárnapja. Uh-huh. És akkor november 15-ig lehet jelentkezni, és ahogy ugye mindannyian tudjuk, a fajlagos költség az egy könyv bekerülési értéke, annak megfelelően csökken, hogy hány példányra gyűlik össze igény. Szóval, hogyha 1000-re, akkor valahol 12 000 forint körül lesz az ára, de ha 5000-re, akkor 7-8 000 forint körül. Jó, is.
1: Csak hogy értsék a hallgatók, ez drága mulatságám. Főleg egy ilyen...
2: Egy ilyen biblia. Hát igen,
1: ugye...
2: Igen, tehát hogy ez azért ez egy 1600 oldalas könyv, és azt még nem mondtam, hogy ez nem a teljes biblia, csak az Új Szövetség.
1: Ja, hát,
2: tehát a teljes biblia az 5 kötetbe fog kijönni, és így szép sorba fordítjuk a kommentárt. Hát én a Medjugorjeba egy hónappal ezelőtt vettem egy nagyon igényes biblia kiadást, konkrétan 100 euró volt. Szóval, hogy ahhoz képest ez a 10 000 forint plusz-minusz 2000, ez nem is egy olyan nagy összeg.
1: De a lényeg, hogy jobban fogjuk érteni.
2: Abszolút. Olyanokat fogunk érteni, olyan mélységeket fogunk megérteni, amihez természetszerűleg hiányzott a tudásunk. És ez olyan komoly szerzők tollából, én azt gondolom, bárki is hallgatja a Sláger FM-et, azért Szent Ágostonról már legtöbben hallottunk. Harmadik században élt egyházatja, vagy Aquinói Szent Tamásról, vagy Avilai Szent Terézről, tehát hogy, vagy a Szent Atyák enciklikái, tehát pápai enciklikák, egészen 2016-os Szent Benedek, 16. Benedekes, na tessék, szentnek neveztem a pápánkat, enciklika is van benne, a katekizmusból, tehát hogy ha valaki katolikus, akkor ez a katolikus teológiai irodalomnak a sava borsa, szóval egy kincses bánya
1: nem
2: szerintem.
1: Nem mertem mondani, hogy a proféta szóljon belőle.
2: Ja, a 16. Benedeknél.
1: Ennyire viccbe elvinni. Vox Dei, ugye? Így
2: van.
1: Keressük a...
2: Isten hangja latinul.
1: Oké, de ott tehát akkor mind Androidon, mind a
2: az iOS-en. Így van.
1: Nem szoktunk mi ebben a műsorban feltétlenül ilyen témákról beszélni, de azt gondolom, hogy annyira színes a világ, hogy kell. És hát a közösségépítés, amit most már sokadjára emlegetünk, az ezen a területen is fontos. Hát hiszen én azt mondom mindig, hogy talán emlékszel, hogy kezdtem, hogy azok jönnek mindig ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni, mert hát akkor mi mással, ha nem ezzel
2: tudtok
1: hatással lenni. Értékrendekre, gondolkodásra, szemléletmódra nem árt a mai világban. Ja, ami sok mindenről szól a mai világ, nem feltétlenül a mély gondolkodásról, de hát pont azért kellenek ilyen missziók, hogy
2: megálljunk néha.
1: Picit megálljunk, persze átgondoljunk dolgokat, hogy mit miért, a kommentárok is ezért fontosak.
2: Abszolút.
1: Hát hiszen segítetek abban, hogy ebben a bizonyos megállásban, meggondolkodásban?
2: Meg a megértésben, igen. És a Szentírás olvasása nagyon fontos, ahogy mondod, már segít megállni. Ugye rohan ez a világ, iszonyú pörgős, zajos is a maga jó, meg kevésbé jó értelmében, és annyi mindent hanyagolunk el. És ez viszont nem jó. Tehát, hogy ezért kell néha megállni, és kicsit csöndbe lenni, befele figyelni, mert ez segít egyébként, a belső békében is segít, amit annyi mindenki keres. És a gyökereknél meg lehet
1: és
2: találni.
1: Mindig mondom itt ebben a műsorban, hogy persze fontos az, hogy önfejlesztenek az emberek, meg tudom, hogy már ki akart, a spirituális világban meg is világosodott, de nem biztos, hogy workshopokra kell járkálnunk, elég letölteni akár a Vox Day-t, és elindulni a az úton. Úgyhogy én, hát jó társaságban repül az idő, mert a végén vagyunk, de mit kívánok, sok csillogó szempárt nektek, mert Tordason és ezeken a közösségi alkalmakon úgyis látni fogjátok.
2: Legyen így.
1: Akkor ezt kívánom nektek, hogy a tiétek is csillog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm, András, jó volt itt veled.
1: Itt van, hát gyere gyakrabban.
2: Köszi.
1: Mert sok-sok esemény van, úgyhogy mi ennek szívesen adunk teret. Voxdei kedves hallgatóink, melyik MS-ével beszélgettem, és MS-től most elköszönök önöktől, még nem, jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapesten tárgyalt Magyar Péter az Európai Tanács elnökével. Elindult a nyomozás Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt. Jön a háromnapos budavári könyvünnep. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Budapesten tárgyalt Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tegnap este. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország csak olyan új 7 éves uniós költségvetést fogad el, amely megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. A kormányfő mielőbbi megoldást sürgetett a napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésére is. Hangsúlyozta, hogy fenntartják a fizikai határzárat és az illegális migráció feltartóztatását szolgáló szabályokat. Costa kedvezően értékelte a találkozót és közölte, számít Magyar Péter konstruktív hozzáállására a költségvetési és bővítési kérdések megoldásában. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda az Orbán Viktor közösségi médiás tartalmait készítő céggel kötött szerződések ügyében. Az eljárást a rendőrség megerősítette a Telexnek, de további részleteket nem közöltek. A miniszterelnökség augusztusban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. Tájékoztatások szerint a Triton Communications Kft. 44 hónap alatt több mint 4,2 milliárd forint közpénzt kapott, miközben a díjemelésekkel nem változtak a teljesítési követelmények. Kaminski Fanni cégvezető visszautasította a vádakat. Közlése szerint az alvállalkozókkal együtt több mint 30-an dolgoztak a feladatokon, folyamatos rendelkezésre állást biztosítottak, és minden kiadással el tudnak számolni. Szeptember 7-éig várják a tanszeradományokat Budapest második kerületében. Az önkormányzat gyűjtésével helyi gyermekotthonok lakóinak és rászoruló családoknak segítik az iskolakezdést. Füzeteket, tollakat, tolltartókat és színes ceruza készleteket is szívesen fogadnak, de teljes tanévkezdő csomagokat is örökbe lehet fogadni a kerület közösségi oldalán. A felajánlásokat a Fény utcai piacon, a Gyarmati Dezső uszadában, a Kléberszberg kultúrkúriában és a Marcibányi téri művelődési központban is le lehet adni. Szeptember 4-e és 6-a között ismét könyvekkel és szerzőkkel telik meg a budavári Kapisztrán tér. A háromnapos budavári könyvünnepen kiadók, író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések, családi programok és koncertek várják a közönséget. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri rendezvény az ötnapos budavári fesztivál része, mondta el a Sláger FM-nek Kardos István, a budavári közösségi nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója.
2: 2002-re datálhatjuk azt, amikor a budavári könyvünnepet elindították. Akkor még nem ez volt a neve, hanem az első magyar nyelv és magyar könyv ünnepe volt, és ebből nőtte ki magát tulajdonképpen a budavári könyvünnep. Minden kiadó úgy emlékezett a budavári könyvünnepre, hogy ott a helyen. Az első kezdeményezésünkre is már 15 kiadót várunk. Budavár nagyon gazdag nemzetiségi önkormányzatokban is. A szombati napon a német, örmény, görög, szlovák, bolgár és szerb nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak, nemzetiségi ételekkel, kóstolással és zenei programokkal is. Budavár testvérvárosai is megjelennek, méghozzá azok a testvérvárosok, akik 20 éve kötötték össze testvérvárosi kapcsolatokat, így hát Zenta, Lendva és Székelyudvarhely is itt lesz nálunk ebben az időszakban.
1: Egy gyenge hidegfront miatt ma több felhő lehet felettünk. Főleg a délelőtti órákban takarják majd a napot, délután több napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem valószínű, de a szél gyakran lehet élénk. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 29 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És izgalmas témát ígértem, be is tartom az ígéretemet, mert ha azt mondom, hogy suli nyugi, akkor kinek mi jut eszébe, de mi komoly témákról fogunk most dr. Szigeti Rékával beszélgetni, a suli nyugi szakmai vezetőjével.
4: Így jól van, mondom. Jól mondod.
3: Misszió ez nektek?
4: Nagyon jól ráéreztél, tényleg misszió. Mi úgy kezdtük el, mi egy kis, pici alapítványi csapat vagyunk, pszichológusok álltunk össze, és hát ez már 16 éve volt, hogy
3: tudom,
4: mi összeálltunk.
3: Tudom, olvastam.
4: És ez úgy indult, hogy a szakképzésen egymásra találtunk az alapítónkkal, Dr. Big Favirékával, és akkor hát fiatalok voltunk, tudod, hogy ma meg akarjuk váltani a világot, és gondoltuk, hogy jó, akkor előzzük meg a kiégést, és így elindultunk, és akartunk komplexen gondolkozni, akkor csináltuk a szakképzést közösen, és ebből nőtte ki magát. Ez úgy indult, hogy először felnőttekhez mentünk, és nagyon sokszor hallottuk, hogy úristen, de jó lett volna ezt már gyerekkorban tudni. Az alapítónak akkor volt elsős a gyereke. Behívták, hogy akkor ugyan meséljen már róla, hogy mit csinál egy pszichológus. De hát elsősökhöz nem mész oda beszélgetni.
3: Igen.
4: És nekünk akkor is volt már egy ilyen tréneri vénánk, és akkor létrehoztuk, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy hogy lehet ezt kicsiknek, elsősöknek átadni élménydúsan a stresszkezelés témáját. Hát ekkor volt az első suli nyugi. És utána ennek híre ment, mondták, hogy úristen, menjen a többi osztályba is a folyosón, és hát ez jó régen volt, akkor még nem volt Covid, akkor még nem volt ennyi.
3: Még semmi, világos.
4: Még semmi ilyen túlfűtöttség nem volt, és akkor lett ez nekünk a missziunk, hogy jó, akkor az iskolát tekintjük munkahelynek, uh-huh. És ezért jutunk el, és az a cél, az a misszió, hogy nem az, hogy ne legyen stressz, ez fontos, mert az kell, ez az élet sava borsa, ugye, uh-huh. Ahogy mondta a híres magyar stresszkutató is, Israel János, hanem inkább az, hogy tudjuk ezt kezelni. Hogy ismerjük fel a tüneteket, legyen meg az a repertoár, olyan készségszinten a kezünkben, hogy jó, akkor mit lehet tenni, hogy a stresszt levezessük, illetve, hogy a kiégést meg megelőzzük. Uh-huh. Gyerekként, tanárként és szülőként is.
3: De 16 év után ez még tényleg tud ugyanolyan misszió lenni, mint annó? Hogy ez, hát, tehát, hogy nem esedik ez az évekkel, vagy mit történik?
4: Mint a jó bor.
3: Igen.
4: Aha, ez jó kérdés, így még sose fogalmaztam meg. Hát meg ugye mi is növünk vele.
3: Hát tehát ezért, mert picit... nem vagytok ugyanazok az emberek, mint nem, 16 nem. éve ezelőtt.
4: Igen, én pont nemrég fogalmaztam ezt meg, hogy most már kamaszkorba lépett, mert 16 éve van az alapítványunk.
3: Igen, igen.
4: Maga
3: igen.
4: Ez a program, ez pedig, hát ez 10 éves, 11. életévébe lép. Tehát most lép a tinédzser éveibe, és valóban én is érzem, hogy jobban lehet már elengedni néha a kezét. Ugyanakkor én meg nem csak szakmai vezető vagyok, hanem most már ügyvezető is. Uh-huh. És a fundraisingbe például egyre többet kell beletegyek, és egyre másként érek, és ezért sokfajta hatás ér. Tehát, hogy így nem esedik, nő a nyugi család, mi úgy szoktuk hívni, mert mi, egy pici,
3: család,
4: mert mi egy pici alapítvány vagyunk, de nagyon sok szuper önkéntessel dolgozunk, ők szakmai önkéntesek, általában iskolapszichológusok, szociális segítők, tanárok, trénerek, uh-huh. És belőlük van egy 150 fős aktív mag. Őket koordináljuk, mozgatjuk, tehát mi kiképezzük őket, hogy ők sulinyugi gyerektrénerek legyenek, uh-huh. És akár a saját iskolájukban, akár más iskolákba elvigyék ezeket az élménydús foglalkozásokat uh-huh. a gyerekeknek.
3: Jó, hát ezek nemes feladatok egyébként.
4: És imádni való, igen.
3: De hogy mi az, ami megtart benneteket uh-huh. ennyi ideje?
4: Én azt szoktam mondani, hogy mi imádunk együtt működni. És ez igaz a mi szűk kis csapatunkra, arra pár főre, aki itt a csapatban van. Igaz azokra, akik velünk néha együtt dolgoznak, akiket behívunk, akikkel együtt vagyunk, és erre a hatalmas nagy 150 fős csapatra is, akiket meg koordinálunk, képzünk, utána tovább képzünk, szakmailag hónapról hónapra a nyugi témeken, szupervízióvel, esett megbeszélővel látjuk, áttartjuk őket. Uh-huh. És ez az együttműködés az, ami visz. És ez az együttműködés van akkor is, amikor vagy a gyerekekhez, vagy a tanárokhoz, vagy a szülőkhöz megyünk tréninget tartani. Uh-huh. Mert ugye a tréningben benne van a módszertanában, hogy ez nyilván nem egy frontális dolog, hanem közösen alkottok valamit.
3: Igen.
4: Meg hát nyilván nem ugyanazt tartjuk évek óta, hanem van egy alapfoglalkozás, ez az, amit akár díjmentesen is igénybe lehet venni a várólistánkon uh-huh. keresztül, tehát lehet rá a sulinyugi honlapon most is jelentkezni. De vannak annak ráépített része is, és az a célunk, hogy ezekből mindig fejlesztünk. Az a másik, amit szeretünk csinálni, hogy új dolgokat hozzáidomulni a világ kihívásaihoz. Azért gyerekkiégésről 15 éve még nagyon keveset beszéltünk.
3: Vagy szinte egyáltalán.
4: Vagy szinte egyáltalán. Igen, a tudományos semmit. Még már valami lehet, hogy volt, de ez az utóbbi pár évben alakult ki. Ugye, hogy csorog lefele a mi felnőtt életünkből a gyerekek felé. Tehát, hogy ezekre az új kihívásokra keressük mi is az új, modern, hatékony evidenciákon alapuló válaszokat, amit át tudunk forgatni, hogy élménydús legyen. Uh-huh. Hát élménydús kell nem csak gyereknek, egyébként felnőttnek is.
3: De egyébként a ahogy nyilvánvalóan most a természet törvénye diktálja, egy gyerek kiégés totál más, mint egy felnőtt?
4: Egyébként nem.
3: Tényleg?
4: Tehát, nem. Tehát, hogy nagyon sokban hasonlít. Mondjuk az is kérdés, hogy igen, első körben mit értünk kiégés alatt, akár a felnőtteknél, de a nagyon klasszik értelemben vett kiégés, azt három dologból áll össze, az egyik ez az érzelmi kimerülés, a másik az, amikor ilyen kritikus, cinikus vagyok, szoktuk ezt a depersonalizációt használni, amikor már én az énemmel nem tudok ott lenni a helyzetben, távolítom mm-hmm. magam, és van egy ilyen csökkent teljesítő képesség érzése, hogy én már nem is vagyok jó, vagy a munkámban, vagy a tanulásban, vagy igen. a bármiben, és hogy ez nagyon hasonlóan alakul a gyerekeknél is, meg a felnőtteknél is. Tehát ha a tünettan, úgymond az, ahogyan kinéz, az is hasonló, meg ugye kiégni, csak akkor lehet, hogy előtte égtél.
3: Tehát ez milyen jó, igen, logikus.
4: Ugye? Logikus. De, hogy, tehát nem minden kiégés, tehát hogyha valaki fél vagy motiválatlan, akkor lehet, hogy nincs jó helyen, akár a munkájában, akár az iskolában.
3: Ki tudja ezt meg határozni? Tehát, hogy ezt, ha nem tudja maga uh-huh. az egyén, akkor egyébként félre diagnosztizálják magukat?
4: Igen, sokan? Meg most már túl sokszor is használjuk talán a kiégést is. Illetve ez nem is olyan diagnózis, mint mondjuk a depresszió szorongás.
3: Mert annak... mindenki narcisztikus is.
4: Vagy mindenki narcisztikus, abszolút, ugye? És legalább a narcizmusnak is le vannak írva a DSM-ben, tehát ezekben aha. a pszichológiai klasszifikációs módszertanokban, hogy akkor pontosan minek kell megfelelni. A kiégés ilyen szempontból egy sokkal amorfabb dolog. Lehet, hogy 5 év múlva már lesz egy pontos klasszifikáció, de most még a szakemberek se értenek ezekben a dolgokban egyet. Így aztán még egy szakember, két szakember is más gondolhat ugyanarról.
3: Mennyi idő alatt lehet a gyereket kihozni belőle?
4: Nagyon jó kérdés, mert eljutni sem egy egyszeri dolog, hanem ez azért fél év, és pont ezért szoktuk mondani, hogy azért kijönni belőle se ilyen nagyon egyszerű.
3: Jó, hát a hízás is ilyen, hogy évek alatt rakódol.
4: Igen, évek, ugye ezek mind évek, vagy hónapok legalábbis, de inkább években érdemes gondolkozni, és ezért kijönni belőle, hát nem feltétlenül évek, de azért több hét,
3: akkor
4: hónap.
3: Akkor se egy rapid dolog.
4: Nem. Nem, tehát, hogy ez nem olyan, hogy akkor már holnaptól könnyedebb és jobb, meg benne lehet az, hogy azért ha van rá hajlamunk, akkor azért vissza tudunk csúszni. Mi a kiégést nem is úgy szoktuk tekinteni, hogy akkor ez most egy igen nem fekete-fehér dolog, hanem inkább a folyamatát.
3: De a kiégésbe tudunk vissza csúszni?
4: A kiégés folyamatába, akár a gyerekek is. Uh-huh. Hogyha ezt nem csak úgy nézzük, hogy már kiégtem vagy sem, hanem úgy, hogy jó, hol tartok ebben a folyamatban, akkor ennek vannak különböző stációi. Uh-huh. Az elején ez a túlzott megfelelni akarás van, és önmagában ezzel nincs gond, se felnőttnél, se gyereknél. A gond akkor van, hogyha emellett a saját igényeit is háttérbe szorítja.
3: Igen.
4: Hogyha az van, hogy jó, akkor már nem fontos enni, inni, akkor már nem fontos a barátokkal lenni. Nekünk felnőtteknek, de ugye egy gyereknél is. Tehát amikor, és az lesz a normális, hogy mindenki szenvedne, az már egy következő etap. Az elsőnél van ez a túlzott aktivitás, a második szakaszban a konfliktusos szakasz, amikor magammal is konfliktusba kerülök. Aha. Már régen valami fontos volt. Most igen. meg már, ugyan már jó, hát senkit sem érdekel, hogy most hogy szólok a másikhoz. Lényeg az, hogy bele legyen adva, meg legyen a projekt, attól függ.
3: De minden jelenség az.
4: Igen.
3: Az biztos. Lesz egy, van egy dátumunk.
4: Uh-huh, bizony. A szeptember 18-a, péntek, 17 órától a Recharge Night lesz, vagyis a feltöltő este, ez egy rendhagyó tanévnyitó szülőknek és tanároknak is, illetve korlátozott számban gyerekeket is fogadunk, akiket
3: az
4: animátoraink akkor velük tudnak lenni. Tehát, hogyha valaki nem tudja hova tenni a 6 és 12 év közötti akkor gyerekét, akkor elhozhatja, és ott közben ő is kap egy kis nyugit a nyugi sarokban pár mesével.
3: Elmondjuk, hogy hol?
4: Igen, ez a 11. kerületben lesz, az Építész utca 26-ban, ez E26. Nagyon nagy szerencsénk van, mert megkaptuk adományként ezt a termet, igen. Nagyon, nagyon hálásak vagyunk érte, egy gyönyörű szép konferenciateremben leszünk egyébként, és ott lesz egy izgalmas, nagyon komplex programmal készültünk, mert szeretünk komplexül gondolkozni, mert kicsit hatunk a gondolatokra is, lesz egy panelbeszélgetés, ahol helye lesz a humornak, ott lesz majd Felméri Peti, aki egyrészt szülőként, másrészt, hogy hogyan oldja a humor a teljesítmény okozta szorongást. Tibenszki Monilisa, felnőtt kócs, a felelős szülők iskolájának vezetője lesz ott ebben a szakértői szerepében, de ott lesz Rab Árpád is, aki pedig ugye jövőkutatóként gondolkozik velünk, hogy jó, merre visz minket ez az élet manapság,
3: a
4: hogy
3: sodrás.
4: Hova. A sodrás, ahogy mondod, sőt lesz egy gimnazista önkéntesünk is, a Sulinyugi fiatal nagykövete Siklós Timi, aki meg abban láttad bele, hogy jó, akkor milyen ez belülről a gyerekek szemszögéből, és ezután a panelbeszélgetés után még lesz egy kis mozgásos workshop is, ott pedig Recsó Zoli táncművész fog minket kicsit elvarázsolni és megmutatni, hogy hogyan tudjuk a mozgással levezetni, megélni ezt a tüzet, hogy hogyan tudjuk megtartani.
3: Le lehet.
4: Igen. Egyrészt le lehet, másrészt meg arra keressük itt a választ mindegyik programelemmel, és lesznek még ilyen színes, szagos kis asztalkák, ahol stresszkezelő üzenetek, égés, megelőzés.
3: Izgalmasan hangzik az egész.
4: Hát úgy szeretünk izgalmas lenni és közben adni, tehát hogy élmény legyen a pszichedukáció, amikor felszedsz magadra ilyen újfajta szokásokat vagy tények.
3: Mennyi emberre számítotok?
4: Ez egy 100 fős terem, szóval, hogy lehet még érkezni, még vannak helyek, szóval lehet rá jelentkezni, és egyben, aki eljön, támogat is minket, támogatja azt, hogy elvigyük ezeket a nyugi üzeneteket az iskolánkba a gyerekekhez. Támogatói jegyen lehet jönni. Így van, a belépő jegy, az gyakorlatilag egy ilyen támogatás már, és lesz tombola is, mert hát ugye, hát egy jó es tombola hát nélkül.
3: Solinyugi.hu?
4: Így van. Solinyugi.hu, és ott a Richard Knightról fent lesz a híreink között
3: információt
4: van.
3: Megtalálnak. Hogyan, tehát ez a, tudom, hogy lovagolok a 16 évet, én is bocsánat, de tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy a fejlődés történetének ennek, hogy melyik időszak volt a, hát melyik időszakot szerettétek igazán, és hogy mikor voltak befogadóbbak az emberek, meg hol tartunk most egyáltalán 2026 szeptemberében?
4: Hát a fejlődés történetünknél azért ezt ki kell emeljem, hogy ez egy anyabarát munkahelyként jött létre. Itt mindannyian önkéntesként kezdjük, mi is úgy kezdtük. Tehát, hogy az elején ez nem volt egy valós munkahelyön értelemben, hogy nem tudtunk termelni, tehát megélni belőle, hanem itt a konyhában két fejés között, meg szoptatás között jött létre például a kérdőív, ami utána a kiégés megelőző modellt adta, és az én doktori témám lett. Ott
3: de hogy tehát, hogy elkezdtétek? Kette, hárman?
4: Így van. Egyébként pont hárman vagyunk ilyen tőzsgyökeres tagok,
3: és
4: úgy
3: akkor
4: kezdtük
3: most
4: el. És akkor most a kis szűk alapítványi csapatban hatan vagyunk. Egy nagyobb csapat az egy ilyen 13 tag, ami aki így közösen, igen, meg aki közösen, mert az még talán fontos, hogy van nekünk egy partner cégünk, az pedig a Nyugi Zóna.
3: Ja, igen.
4: És ő az, aki segít nekünk ebben a misszióban gyakorlatilag, és van a csapattagok között is olyan, aki mind a kettőben benne van, hogy ugyanezt for profitban is csináljuk, és akkor ez segíti nekünk egy kicsit ez az üzleti modellünk, a fennmaradást. De ez bőven nem elégíti ki már az igényeket, szóval ez az állandó pályázgatás, fundraising az, amiben mindannyiunknak kell fejlődni, a civil világban nem olyan egyszerű manapság.
3: Hát és azt meg is kell tanulni.
4: Igen, ez egy másik
3: egyszerű
4: szakma.
3: Ezt most a hallgatóknak mondom, hogy ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de egyébként nem az.
4: Nem.
3: Egy pályázás. Na,
4: se a pályázás, se
3: egyik
4: az
3: se.
4: A... Igen,
3: egyik
4: igen,
3: se.
4: Igen. De hogy így alakultunk, és a befogadó képesség az Azért azt tapasztalom, hogy az valahogy mindig volt. Jelenleg is van a várólistánk, amit említettem, lehet jelentkezni, hogy ott most is van olyan 35-40 igen, osztály, szóval arra szoktunk gyűjteni, hogy legyen, hogy ki tudjuk képezni a szakembereket, hogy minél több tudjunk menni, és le tudjuk fedni ezeket az igényeket. Szóval én azt érzékelem, hogy van nyitottság az iskolák részéről. Nyilván nem mondom, hogy mindegyik nyitott, mert
3: de
4: volt már olyan...
3: most, mint régen?
4: Erre nem tudnék egyértelműen választ adni, mert régen is volt olyan, hogy pont volt egy pályázat, amiben pont egyfajta profilú iskola beillett, és akkor azt kellett keresgélni, és pont ők azt mondták, hogy annyira le vannak terhelve, hogy köszönjük szépen, nem kérnek több segítséget. Ilyen is volt pár éve is, és biztos most is lenne, hogy most sajnos semmilyen pályázatom nincs, amihez ezt tudnám használni, miközben meg kopogtatnak, hogy mi nagyon szeretnénk, ha jönnél, de semmi forrásunk nincs. És ebből több van, ebből jóval több van. Egyébként, tehát, hogy ilyen megkeresés nagyon sokszor érkezik hozzánk, hogy próbálunk akár közösen az iskolákkal gondolkozni, hogy hogyan tudunk erre forrást teremteni. Én egy dolgot emelnék ki, hogy talán a túlzott terhelés az, amiből több lett. Amit nem gondoltam volna ezelőtt 5-10 évvel, hogy ebből lehet
3: hogy
4: több.
3: Lehet még rosszabb.
4: Igen, de lett.
3: Mindig van lejjebb.
4: Mindig van lejjebb, igen, ez tényleg van. Viszont közben meg lehet látni varázslatos megoldást.

0: De ha most megkérdezzük a hallgatókat is, hogy és mikor használtad utoljára, amikor semmikor majd szétúrant a fejed. Igen. Tehát, hogy átváltani és ezeket meglépni, hogy jó, akkor hogyan iktatom be? Általában tudjuk, mit kéne csinálni.
1: De, na, várjál, most akkor szabad ne feledd. Nem feltétlenül a suli nyugihoz kapcsolódik, de akkor hogy van? Tehát a hasérégezés, a fejfájást el lehet mulasztani vele?
0: Nem feltétlenül, mert attól függ, milyen fejfájást, azt azért nem mondanám, arra gondoltam, hogy amikor majd szétrobb, úgy értem, hogy szétrobban a fejünk, ugye idegesek vagyunk. Erre gondoltam, de félreérthető volt, ja, jó, bocsánat, hogy rákérdeztél.
1: Okay, tehát amikor
0: ilyen nagyon dühösek, pánikszerű állapotban vagyunk, és azt érezzük, hogy és közben...
1: Azért kell a mélyrégzés, hogy megnyugodjunk.
0: Igen, jó, tehát, okay, hogy igen, erre gondoltam, hogy az idegrendszerileg egy 3-5-ször hosszan, ha szájpréssel kifújt levegő tutira fog nekünk segíteni, hogy kicsit lemenjen, és tudjunk gondolkozni, hogy oxigénhez jusson az agyunk, és ezt ritkán tesszük meg, ezt a nagyon egyszerű dolgot, de így vagyunk még valószínűleg sok
1: dologgal. Mert ez tudatosság, dologgal. És ez melóval jár.
0: Tudatosság, meló, meg itt jön be az, hogy szokás. És amikor mi ezt közösen kipróbáljuk, a gyerekekkel, vagy a felnőttekkel, vagy átadjuk ezt a pedagógusoknak, mert a pedagógusok számára is vannak akreditált képzéseink, akkor valahogy ez tud jobban beépülni, és erre felevezetjük mindig, hogy jó, akkor mit fogsz te csinálni a napodban? Hogy átalakítsuk ezt a még a önmagában a tudás, vagy a tudatosság sem elég. Hogyan lesz ebből viselkedés? Aha. Ráadásul fenntartható viselkedés. Mert amikor már elkezded csinálni, akkor itt, és akkor itt a változásról van szó, hogy valamit beiktassunk, ahhoz kell egy jó pár hónap, sokszor azt mondják, egy fél év, hogy leülepedjen. És
1: ezek a legnehezebbek, nem?
0: És ezek, igen. És akkor ez kell muníció. És ez, amikor ott vagyunk, amikor emlékeztetjük rájuk őket, akkor ez az, ami jobban be tud épülni.
1: De láttál, vagy éltél meg nagy sorsfordulókat?
0: Sokszor élünk meg, mondok egy pár ilyen példát, hogy hogy néz ez ki például a gyerekeknél. Az egyik gyerekfoglalkozás után például a 7.-8-osok, hát ők nem arról híresek, hogy a kiskamaszok, hogy úgy jeleznék, hogy mi tetszik nekik. És ott az órán például a hasillégzés kapcsán azért nem volt olyan nagyon szuper. Megcsinálták, mondták, meg visszajelzés volt, de olyan kis diszkrétem. És pont úgy alakult, hogy a szünetben én is el kellett menjek a mosdóba, és ilyenkor sokszor a gyerekmosdót használom, főleg egy ismeretlen suliba, örülök, hogy megtalálom. És arra mentem be, hogy a lányok ott gyakorolták, hogy akkor ezt hogy is kell csinálni.
1: De jó.
0: Tehát nem mindig látványos ez a gyerekeknél, hogy valamit mondunk nekik, a szülőként is. De ott marad. És van olyan, amikor halljuk, hogy valaki már rögtön beépítette, hogy a stressz, hogy lehet szupererő és a barátod, mondjuk egy kosármeccsen.
1: Aha.
0: Na. És hogy amikor itt van, hogy oké, és akkor itt használtam, és utána a szülő visszaírta, hogy az a rövid kis párperces imaginációs technika a segített
1: fontos,
0: ebben.
1: Igen. Réka, megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén vagyunk, de akkor még egyszer sulinyugi.hu, és akkor minden létező egyébként közösségi platformon is elérnek benneteket.
0: Így van, így van. Facebookon, Instagramon.
1: És 18-a?
0: Szeptember 18, 17 óra Recharge Night.
1: 11. vagy 21?
0: 11. kerületben.
1: Akkor jól mondtam.
0: Így van.
1: Oké, ott találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Szigeti Rékával beszélgettem, kedves hallgatóink. Sok csillogó szempárt nektek, akkor a tiétek is csillogni fog.
0: Köszönjük
1: Rékától
0: szépen.
1: Most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Veike Jemesének és dr. Szigeti Rékának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sürgősen szükség lenne a főváros és a kormány megállapodására. Egy budapesti tűz miatt többen kórházba kerültek. Az iskolai menzán lopták az ételeket a gyerekek elől a konyhások gyömrőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Összeroppanhat Budapest likviditása, ha szeptember második felére nem születik megállapodás a kormány és a főváros között, mondta Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A városnak szeptemberben több nagy hitelt is vissza kell fizetnie, miközben a működéshez szükséges béreket és egyéb kiadásokat is finanszírozni kell. A szeptember közepén beérkező iparűzési adóbevétel átmenetileg fedezheti ezeket a költségeket, de utána alig marad szabad forrás. Kis Ambrus szerint ezért mielőbb rendezni kell a főváros pénzügyi helyzetét a kormánnyal. Szeptember 1-től létszámstopp és kiadási korlátozás is életbe lépett a fővárosi önkormányzatnál. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasháztűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy négyszintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták ellopni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt indult eljárás. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyhájén. Közel 8-szor annyi bírságot szabtak ki idén az első fél évben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly egész évben. A jelentős emelkedés a fővárosi közgyűlés februári döntésének következménye, amely Vitézi Dávid, a Podmaniszki mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter javaslatára szigorúbb fellépést írt elő, írja a 24.hu. A fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi közterületfelügyeletek fokozott ellenőrzése hatékonyan csökkentik a passzív dohányzást a megállókban. 23 témakörben szervez tematikus sétákat a budapesti állatkert az új tanévben óvodás és iskolás csoportoknak. A tantervhez igazodó programok között oktatótermi vizsgálódások, pályaorientációs foglalkozások és az újrahasznosítást népszerűsítő kézműves alkalmak is szerepelnek. A 10-12 éveseket két hetente tehetséggondozó szakkör várja. Ismét meghirdetik továbbá az Agi Csaba országos állattani és természetvédelmi versenyt is, amelyen 4-től 10. osztályig indulhatnak a diákok. Kis és szeles nyárias idő várható. A hidegfront hatására több felhő lehet ma az égen, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, néhol viharos is lehet. A reggeli 20 fok után délután 28-29 fokot mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék továbbra sem várható. Egyre többet süt majd a nap. Újra visszatér a 30 fok feletti hőmérséklet, csak úgy, mint szombaton és vasárnap, amikor napos, csapadékmentes és meleg idő várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
4: Komáromban az Erzsébet híd magyarországi hídfőjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, így azon jelenleg csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat, valamint a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Személyautóval és tehergépjárművel az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé lehet kerülni. Élénkül közben a forgalom Budapest felé a 31-es számú főúton Mende térségétől, illetve az 51-es számú főúton Dunaharaszti közelében. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé ma napközben sávzárást kell majd kerülgetni elektromos közműjavítás miatt. Újpesten tart a felújítás a Pozsony utcában, viszont változik a forgalmi rend a mai nappal a Tél utcánál. A belső sávokat megnyitják, viszont lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható csak vízvezetékjavítás miatt, a Kerepesi úton kifelé zárva a külső sáv a Baross tér után majd ma is, csatorna karbantartás miatt, ez tegnap jól megfogta a forgalmat, legyenek türelmesek, illetve lezárják majd később a Gömb utcát, a Papkára utca és a Teve utca között, de majd még szólok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Nem csak a Sláger reggel, az egész nap kellemes 20 fok feletti hőmérséklettel indult. Legalábbis felénk 21 fok volt nálatok.
5: Nem tudom, nem mértem reggel, de jó reggelt. Ami Bori mondott, igen, hogy délutára 30 fok lesz, hát azt már az mondtam valid, egész igen, héten.
4: Most is réteges öltözködés. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:45 előtt 3 perccel, és ez egy nagyon fura nap, ez
2: na,
1: a mai.
2: Miért?
1: Hát mert ma kerül mozikba a Terminátor második része.
2: És ez miért fura?
1: Hát már, hogy 35 éves film.
2: Hát tehát, jó, hogy... de tudod, mostanában szoktak ilyet csinálni, hogy régi filmeket jó, újra vetítenek. Sőt, én imádom, hogy Amerikában ez folyamatosan van. Tehát, hogy ott találsz ilyen régi filmeket, amiket megnézhetsz moziban. Egyébként nálunk a Terminátor azért kultfilm. Tehát az én korosztályomban a fiúk mindannyian oda voltak érte. Tehát biztos, hogy megtöltik a mozitermeket.
1: Persze, vannak ilyenek, amikor... nem tudom, mi van most a filmmúzeummal, de egyszer visszamentem, pár éve. És a Pszichót megnéztem.
2: Oh.
1: Fekete fejében, de rendesen nagy vásznon.
2: Merő.
1: Figyelj, és akkor jött ez a késes jelenet, és akkor mindenki mosolygott kedvesen. Mert hát nyilván ez már nem olyan hatás volt, mint amikor a Hitchcock leforgatta, és
2: persze.
1: Szerintem akkor mindenki összecsinálta
2: magát. Hát akkor mindenki össze.
1: Hát
2: igen.
1: Akkor még ott volt az ingerküszöb. Ma már nem is tudom, minek kéne történni ahhoz a filmvásznon, hogy igazán megijedjenek az emberek. Van még, amitől igazán megijedünk?
2: Igen, ez egy jó kérdés. Nem tudom. Szerintem azoknak, akik horror rajongók, már semmi, én mindentől.
1: Ja, igen.
2: Tehát, hogy én nagyon ijedős típus vagyok, de nektek szerintem más.
1: Lehet. Képzeld el, amikor megépült a budapesti hullámvasút, ugye ez a muzeális fa, akkor szerintem figyelj, fölültek rá, és az emberek visongtak
2: az
1: valószínűleg.
2: Biztos.
1: Sőt, emlékszem, hogy még gyerekkoromban is, a 80-as években, hogyha arra jártunk, lent mászkáltunk, nekem még nem volt szabad felülni, én még csak a rakétára ülhettem fel, meg a mi az a barlangvasútra, ahol a Jancsi és a Juliska mese volt, és amikor sétált, akkor hát visítottak, és néztem, hogy mi ez, és ez a hullámvasút. Szerintem ma egy valakit, aki mondjuk már járt néhány ilyen tematikus parkban, volt, ahol voltatok múltkor, Ausztriában a Family Parkban, ott vannak hullámvasútak, nem
2: van
1: több
2: egy
1: is.
2: Hullámvasút, igen, egy nagyon nagy, az nagyon izgalmas, azt mondták a fiúk, én nem vártam ki a sort, addig a kicsikkel mentünk, majd 45 percet kellett sorban állni, de rengeteg olyan van, ami azért ilyen adrenalin bomba.
1: Na szóval, hogy aki azon edződött, valószínűleg, hogyha ma fölülne a budapesti hullámvasút, akkor
2: ja,
1: lehet, inkább az lenne az ijesztőt, hogy összeomlik, vagy nem, mert nem tudom, mi van vele, de...
2: kerregését kattog el.
1: De hát, nem nagyon látom az utóbbi évek, hogy bármit csinálnának vele, meg benőtte a gaz.
2: De várjál, miért ott van még? Nem bontották
1: le? Nem, hát az műemléki védettsége, vagy
2: igen,
1: valami ilyesmi van neki. Persze, tehát hogy ez egy nagyon különleges dolog volt ám a maga korában.
2: Hát akkor miért nem újítják fel? Hogy lehessen használni?
1: Money,
2: hát akkor a biodóm helyett miért nem azt csinálták meg?
1: A biodómot miért nem fejezték be? Tehát a biodóm, megint pont összeültünk a barátokra, és beszélgettük, amikor voltunk Dél-Angliában, ott van egy Eden Project nevű, vagy Eden Project nevű, ami hát a biodóm szerűen néz ki, csak mint 2-szer akkora, és nem tudom, ott rentábilis ez, hogy van benne őserdő,
2: működik.
1: Figyelj, tele van gyerekekkel, turistákkal, csoportokkal, egy baromi látványos az egész, és termeli a bevételt. Tehát, hogy itt most, hogy raktak bele ilyen műanyag tipegő dínókat, vagy
2: ja,
1: úgy, figyelj,
2: igen,
1: én érzem magam kínosan, csak
2: igen.
1: Fényképpen láttam eddig, de hogy meg ilyen videón, hogy néztem, hogy hát, ha szórakoztató park volt a cél, akkor biztos nagyon jó. De, hogy...
2: de kiknek? Mert már a pici gyerekek is kinevetik ezeket,
1: igen,
2: a dínókat. Hát
1: na,
2: az ilyen típusúakat már szerintem, igen. Na mindegy, hát kívánjuk jókat, vagy a legjobbakat a biodómnak.
1: Igen, remélem, hogy egyszer majd tényleg úgy készül el, ahogy tervezték, mert ahhoz, hogy műanyag dínos játszópark legyen, az meg kicsit drága volt.
2: Na térjünk vissza a Terminátorhoz, mert hogy hamarosan majd hívunk...
1: Csak a zenét
2: megvárom.
1: Mondd.
2: Szóval hamarosan hívunk egy filmes szakembert, hogy mondja el nekünk ő, hogy miért lett ilyen kultfilm, és persze természetesen a Cinema City-t is megkérdezzük, hogy miért pont a Terminátor. Van-e ilyenkor egy előzetes felmérés, hogy arra biztosan sokan beülnek, vagy mi van akkor, hogyha ez bukta? Vagy lehet, hogy olyan
1: szerintem,
2: sokan szeretjük mi magyarok?
1: Szerintem a nosztalgia faktor ebben is működik.
2: Lehet.
1: Úgyhogy mondjuk én nem terveztem így hirtelen, hogy elmegyek megnézni, de...
2: Figyelj, én azon csodálkoztam, ha már nosztalgia faktor, hogy pont láttam Tom Cruise tegnap előtt megosztotta Anne Hathaway-jel, hogy megcsinálják a Mintavillámot újra. Vagy hát a folytatását, vagy nem értem. Ugye abban Nicole Kidmannel abban jöttek össze?
1: Igen.
2: És most Anne Hathaway-jel hogy lesz ez? Hogy a Tom Cruise az idősebb csávó majd összejön egy fiatalabb nővel? Mert hogy ők ott olyan tök jó párban voltak. Ezt nem értettem, hogy abban most hogy lesz Mintavillám 2 idős autóversenyző lesz, vagy hogy?
1: Nem tudom, hát hogy piszik legyünk, igen.
2: Hát mondjuk, figyelj, a Brad Pitt a Forma 1-es filmben baromi jó volt, mint veterántod, akit visszahívtak, és mutatták a különbséget a fiatal meg az idősebb versenyzők között, az úgy jó pofa volt, de hát nem tudom, mint a villámban valahogy ezt nem látom, de lehet, hogy jó lesz, ki tudja.
1: Na jó, lesz ma is hablagy, lehet jelentkezni a 0630-30-30-95-8-as számon, és lesz még sok minden más, például rengeteg nagyszerű sláger, változatosan. Mit szólnánk egy kis Benson Boone-hoz?
2: Nagyon
1: indítólag.
2: Oké.
1: Okay. Beautiful Things, 6:17-kor a slágerem.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, fél hét lesz. 7-es perc múlva.
2: Őrületes sztori kering most éppen az interneten, és aztán kíváncsi vagyok arra, hogy a mi hallgatóink mit gondolnak erről, mert ennek is két oldala van. Képzeljük el, hogy Krükk-szigetén ott nyaralgatunk, és aztán úgy döntünk este, hogy beülünk egy puccos étterembe, ami gondolhatjuk, hogy drága, hiszen hosszú a sor, meg lehet, hogy utána is néztünk, és nem szeretnénk olyan sok pénzt költeni, de kíváncsiak vagyunk arra, mondjuk, hogy milyen ez az étterem, és csak palacsintát rendelünk. Na, ez megtörtént. Négy fiatal várakozott 10-15 percet, egy tényleg egy jó hírű étteremnél. Aha. Beültek, és amikor a pincér kérdezte, hogy mit szeretnének, akkor mondták, hogy négy palacsintát. Erre a pincér felháborodva közölte velük, hogy nézzék meg, hogy milyen hosszú sor áll kint. Ők vacsorázni szeretnének, úgyhogy négy palacsintával tessék hazamenni. Vagyis palacsinta nélkül, mert hogy ne foglalják ott a helyet. Uh-huh. És aztán rengetegen írtak kommentet, és kíváncsi vagyok a te álláspontodra, mert ugye nagyon sokan azt írták, hogy általában azért az ilyen éttermekben mondjuk egy vacsora ilyen 120-150 euróba kerülhet, és hogy nyilván az étterem azt szeretné a 28 eurós palacsinta helyett a haszta bevételt. De egy pincér szerintem nem döntheti el, hogy te mire ülhetsz be. Azt megkérdezheti tőled, hiszen már mi is voltunk olyan étteremben, például most egyébként Santorinin, hogy ebédelni szeretnénk, mert pont ebédidőben voltunk, vagy csak kávézni, és akkor mondtuk, hogy nem, mi csak kávézni szeretnénk, meg két Aperol spritzet, meg a fiúk ittak valami sört, és akkor mondták, hogy oké, akkor a fönt ilyen gyönyörű, szép skybar-szerű részre ültettek, a lenti részen pedig ebédeltek. És ennyi. De nem volt semmi diszkrimináció, tök jó fejek voltak, senkit nem zavart, hogy mi most ott éppen ebédelni nem akartunk.
1: Hát figyelj, egyszer voltunk, a hangsúly azon is, hogy egyszer a velencei karneválon, köszönöm szépen, elég
2: én
1: volt.
2: Én szerettem.
1: Mert, hát én, ahogy elképzeltem, tudod, hogy ott mindenki jelmezben, maskarában vonul föl s alá egész nap. Korán reggel, tehát 6-tól majdnem éjfélig ott mászkáltunk, alig láttam állatos embert, cserébe, mint egy konzervdobozban, vagy egymás mellett dulakodtak a turisták, tehát a megszokottnál is háromszor többen voltak, mint egy átlagos nyári napon, tehát hogy tényleg nem tudtál elmenni, pisilni, venni valami, szörnyű volt. Nekem szörnyű élmény volt, tehát iszonyatos tömeg, és akkor este, valamikor délután volt egy ilyen kifutó, ott a Szent Márk térnél, amit mondjuk ilyen, nem tudom, 200 méterről láttad, hogy ott valaki végre végig sétált a kifutón egy nagyon szép jelmezbe. Szép lehetett, hát amennyire lehetett látni 200 méterről egy embert.
2: Nem volt még kivetítő, meg
1: szóval nem tudom, fura. Na mindegy, és este 9 körül már, tehát amikor már csendesedett el, direkt azért megvártuk, későn indultunk csak vissza, vagy szerintem éjfél múlt, amikor elindultunk haza vissza Budapestre, és 9 körül, amikor már úgy ürültek ki a helyek, akkor így kisebb társasággal voltunk, ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen 7-8 fő. Uh-huh. Hogy, hát, hogy akkor valahol együnk már, nem palacsintát, de hogy mit, egy tiramisszút, vagy valami. Aha. És ott sétálgattunk a csatornák partján, és volt egy nagyon jó pofa kis étterem. Az asztalok 60%-ánál nem ült senki. Uh-huh. Sorban állás ebből kifolyólag nyilván nem volt az utcán. És odaléptünk, kedvesen, fiatal srác volt a pincér, és mondtuk, hogy hello, hát hogy kérdezt, hogy vacsora? Mondtuk, hogy desszertezni szeretnénk, meg inni valamit. Akkor nem lehet.
2: És ezt így?
1: Olyan bunkóba váltott, tehát kifejezetten kellemetlenül bunkó volt, hogy ja, hát nem, mit képzelünk, desszert? Nem. Vagy vacsorázunk rendesen, vagy akkor szavaz. És tudod, így azon gondolkodtam, hogy mondom, üres volt, tehát az asztalok 60%, több mint a felénél nem ült senki. Tehát most, hogyha bemegy neki egy 8-9 fős társaság, mindenki csak egy desszertet eszik, ami azért Velencében, hát annak is megkérik az árát.
2: Vagy valamit még
1: meg mellé, persze, mellé
2: hát
1: egy bort, egy pezsgőt, egy aperolt, egy valamit. Az már... Hát azért az már egy szemmel látható összeg szerintem, és nem, inkább ez a kopjatok le. És mindez még olyan stílusban, hogy figyelj, ezt nem. Na azt abszolút nem értettem. Itt sem védhető nyilván ez az álláspont, de itt még értem, hogy kint kanyargott a sor, lehet, hogy ő inkább nem feltétlenül magára meg a bevételre gondolt a pincér konkrétan, hanem arra, hogy ott állnak azok a szerencsétlenek 10 perc, akik lehet, hogy baromi éhesek és szeretnének nagyon megvacsorázni, és akkor most itt valaki beül a 4 darab csofat palacsintára, és majd itt fognak csevegni még utána egy órán keresztül, és foglalják a helyet.
2: Figyelj, én azért nem értem meg őket, mert a 4 palacsinta mellé, még hogyha tetszik a dolog, akkor ott is maradhatsz, és akkor még kérhetsz italokat, és ma már egy ital az pont annyiba kerül, mint egy
1: vacsora, igen.
2: Igen, tehát,
1: ez is
2: hogy,
1: igaz.
2: Szóval, hogy ezért nem értem ezt a pincért, meg azt, hogy már elnézést előre át kell gondolnom, hogy mit ehetek, meg mennyiért, mert hogyha csak egy cézár salátát kérek, ami kb. Szerintem egy palacsinta árában lehet mondjuk, akkor azt ne, de hogyha langusztát kérek, akkor beülhetek. Hát, hogy jutottunk el idáig, hogy megkérdezi tőlem a pincér, még mielőtt leülnék, hogy elnézést, de mit szeretnék inni, vagy enni.
1: Arra lettem volna kíváncsi, hogyha nem mondanak semmi ilyet, hogy hát palacsintáznak, hanem azt mondani, szeretnénk, nem tudom, 4 főre asztalt, és bemennek, leülnek, elkérik az étlapot, és azt mondják, hogy oké, 4 pancakes, please. Tehát, hogy akkor vagy fölállította volna őket, hogy akkor tessék ott a kijárat.
2: Na,
1: vagy
2: igen.
1: Akkor már ott már azért kellemetlen.
2: Igen.
1: Mert ott akkor kifelé, például ha engem ott fölállított van, akkor azért kis ribillő biztos csapok ott a többi vendég számára így jelzem, hogy hát ez nem egy minőségi hely, ahogy így elnézem.
2: Hát figyelj, én nem tudom, minden esetre kíváncsi lennék arra, hogy a hallgatóink jártak-e már így, illetve hogy mit gondolnak erről az esetről. Kinek van igaza, a pincérnek, vagy a magyar vendégeknek? Mert most így abból megint az lesz, tudod, hogy jaj, persze, a magyar vendégek milyen bunkók. Szerintem itt nem voltak bunkók. Palacsintázni akarsz, palacsintázni akarsz. Hát most miért ne palacsintázhatnál? Lehet, hogy már ettél előtte máshol.
1: Nem tudom, tudod, ez az is érdekes, szoktam így gondolkodni, és én vendégként érzem magam néha feszélyezve, amikor van egy gyakorlatilag megtelt étterem, és akkor bemegyünk mondjuk ketten, és van egy négyfős asztal, és ott vár egy, mögöttünk egy négyfős társaság, és mi ketten ülünk le a négyfős asztalhoz.
2: Én nem érzem rosszul magam ilyenkor.
1: Hát, jó, én is csak egy pillanatra. Hát, leülök, ne aggódj.
2: Helyes.
1: Csak hogy... úgy nézem, hogy ez milyen nem jó helykihasználás. De
2: hát, mert te fogyasztó vendég vagy. Persze, én tudom. Meg tökre örülök, hogy akkor le tudom tenni a táskám valahova, mert ugye egy csomó helyen nincsen arra a lehetőség, hogy a táskád leted baromi kényelmetlen úgy enni, úgyhogy szerintem ez jó, ha ketten leülhettek egy négyfős asztalhoz.
1: Na jó, SMS számunk persze egyébként jó. 0-30-30, és leszoktam. 0-30-30-30-95-8. Ez a Sláger reggel.

0: baby, do that conga. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Csodaszép nyárias időre számíthatunk délután 28 fokkal. Aki szeretne még magába szívni egy kis nyarat, akkor azt jövő keddig teheti meg, ugyanis folyamatosan 28-30 fok között alakul a hőmérséklet, viszont csütörtöktől jön egy erősebb lehűlés, és akkor már a kellemes őszies idő vár ránk 23-25 fokkal.
2: Csapadék lesz.
1: Igen.
2: Igen?
1: Képzeld el, hogy
2: én
1: igen.
2: Most nagyon örülök.
1: Jövő hét csütörtökön.
2: Én azt tervezem, mert miatt, hogy esküszöm, elsőként kiállok, és szeretnék megázni. Szeretnék bőrigázni, de komolyan. Jó, mondjuk, hogyha már csak 8 fok lesz, akkor nem, de hogyha még mostanában lenne ilyen eső. Én imád, valamik napon, amikor mentem bringázni, gyűltek a felhők, mondom, úgy szeretnék, mint egy kutya bőrigázni. Nagyon meglátjuk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: A MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence a vonalban. Mi a helyzet? Jó reggelt!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vonalon váltó hiba akadályozta a közlekedést, melyet már helyreállítottak a szakemberek. A forgalom újraindult, azonban késések még előfordulhatnak. A Budapest-Szeged vasútvonalon várhatóan több napig tart a tegnapi baleset utáni helyreállítás, emiatt jelentős változásokra kell számítani. A napfény Intercity helyett Szeged és Szatymasz között pótlóbusz szállítja az utasokat. Körülbelül fél órával megnő az utazási idő. A Szegedről Budapestre tartóknak a nagyállomás előtti térről óra 30 percig induló pótlóbuszokat javasoljuk, melyek elérik a Szatymazról induló Intercity vonatokat. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! Budapesten a Soroksári úton befelé a Szabadkai út után baleset nehezíti a közlekedést, készüljenek torlódásra. Az Árpád híd budai lehajtóján pedig napközben a Pacsirtamező utca felé sávzárást kell majd kerülgetni, vagy talán már, elektromos közműjavítás miatt. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 2 perccel, és az előbb meséltük annak a magyar fiatal társaságnak a sztoriát, akiket nem engedtek be egy horvátországi, egy krükszigeti étterembe, mert ott csak palacsintázni szerettek volna, és úgy tette meg a felszolgáló, hogy hát az oda nem lesz elég meg. Közben mondjuk kint kanyargott a sor, akik szerettek volna vacsizni. Janó írja, aki felszolgáló, tehát a másik oldal. Abszolút igazatok van, ezt nem is vitatom, csak arra a részre reagálnék, hogy a pincér előre eldönti, hogy majd ők jó vendégek lesznek-e. Én 2 másodperc alatt látom ennyi év után, hogy ki lesz problémás vendég, és ki nem. Hogy melyik lesz az a társaság, amelyik beül alig fogyaszt, de ott akar ülni tabletezni még 3 órát. Mondjuk erre nálunk van egy olyan szabály, zárójelben írja, egy jó nevű étteremben dolgozom, zárójel bezárva, hogy a foglalás 1,5 vagy 2 órára szól, forgalomtól függően. Az olasz étterem is megszabhatná a kiírásnál a minimum fogyasztást, de mivel ezt nem tették, nem küldhették volna el a csak palacsintára vágyó vendégeket.
2: A horvát, igen.
1: Nyilatkozott ugye már az idegenforgalmi hivatal is megszólalt, hogy Horvátországban nincs előírt minimál fogyasztás, tehát nincs ilyen általános szabály, hogy csak akkor ülhetsz be, ha ennyit fogyasztasz, de helyben lehet egyébként, tehát nyilván egy vendéglátó egység hozhat saját szabályt. Hát Janó nem vette fel a telefont, jelentkezett viszont egy másik gyakorló felszolgáló.
2: Itt van velünk Márk Óbudáról, jó reggelt!
1: Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Figyelj, ez a pincér szerinted honnan tudhatta, hogy a kanyargó sorba más mondjuk nem palacsintáért áll sorba? Mert engem ez roppantmód érdekelne. Te látod, hogy mit fog rendelni, rántott húst, vagy nem tudom, pizzát az, aki betér hozzátok?
3: Szerintem ő nagyon jól fogalmaztál, Petra, ő pincér volt, és nem felszolgáló. A felszolgálók ezt lehet, hogy látják sok-sok év tapasztalat után. Én nem szoktam különbséget tenni vendég és vendég között, viszont a pincér is beengedhetné, és utána aktivizálhatná, amit tanult az iskolában, és felszolgálóvá válhatna. Olyan okok folyamán, hogy például ajánlhatna a palacsinta mellé még különleges italokat, esetleg még rábeszélhetné őket, hogy mi lenne, hogyha a desszert után, ami meghozza az étvágyadat, egyetek még egy finom bármást.
2: Tehát, hogy okosan kellene ezt csinálni.
3: Ezzel ugyebár növelni a forgalmát.
2: Hát persze.
3: Ő is megmutathatná, hogy mit tud, és akár ez borravalóban
2: is megmutathatna
3: neki. Igen. Én is dolgoztam olyan helyen, amit például te is Santorinin láthattál, hogy én egy állóhajó étteremben dolgoztam, ahol volt 3 terasz. Az alsó teraszon nyugodtan kávézhattak. Aki egy kicsit látni szerette volna a dunai kilátást, azt fölengedtük az első szintre, ott lehetett enni.
2: Igen.
3: Lent, aki kávézni szerettek volna, csak egy gyors desszertet, egy üdítőt meginni, azok lent maradtak.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy valamilyen szelekció azért megengedhető.
2: Csak te ezt ne érezd.
1: Figyelj, ami engem mindig érdekelt, amikor mondjuk ilyen sétáló utcában mész, akkor azt érzem, az a benyomásom, hogy nagyon megválogatja a pincé, hogy ki ültet a kirakatba étkezni, és ki az, akinek nem engedik meg, hogy ott az üvegen belül üljön. Gondolom azért, mert nem lesz jó reklám, vagy nem tudom, ezt mondd már, hogy működik.
3: Ilyen helyen még nem dolgoztam, viszont voltam már ugye esetleg ilyen tévéfelvételen, ugyebár a média lehet, hogy a tévé azok ülnek a kamera elé, és akiket a kamera lehet, akik mondjuk dekoratívak, és azt se tudod eldönteni, hogy ők most nevetni fognak, lehet egy nagyon csinos
2: hölgy,
3: lehet egy nagyon sármos úr, az első sorban mondjuk, hogyha egy komédia előadáson farccal ül.
2: Igen, azt se tudja előre az, aki mondjuk kiválasztja őket, de hát ő is bízik szerintem abban, hogy már látott néhány felvételt.
1: Én meg valamikor felszolgáló alapján választok, tehát belépek egy helyre, és nézem, hogy szimpi vagy nem szimpi, és inkább én jövök
3: ki. Ez ugyanúgy működik, persze. Nálam nincs különbség, celeb, híres ember, akár a saját szüleimről van szó. Én ugyanúgy kiszolgálom, és ugyanolyan ételt és italt kapom.
1: Szóval nem mondod azt, hogy mama, ezt nem, mert ez tegnapi, ez nem friss. Igen. Ilyen ne kérjem most. Nem válaszol, jó?
3: Még egyszer, bocsánat.
2: Nem hallottad, amit Zoli mondott.
1: Mondom, olyan akkor nincs, hogy beül anyukád, és mama, ezt inkább ne rendeld, mert ez még a tegnapi. A másikat kérd, mert az friss, most csinálja a séf.
3: Friss áruval dolgozom mi mindig.
2: Hát figyelj, ezt pont múltkor a Sipos Peti mesélte, azért jutott szerintem Zolinak eszébe, hogy ő járt így, hogy jó fej volt egyébként a felszolgáló, és mondta, hogy művész úr, önnek majd a másikból adunk, ne azt rendelj. Azért nem olyan nagy baj az, hogy néha.
1: Nekem is mondták már cukrászdába, igaz, ez régebben történt. történt, hogy így mondtam, hogy ez azt a sütit szeretném, nem, így általán,
2: ilyen nekem is
1: azt
2: volt.
1: A sütit szeretném, nem, azt nem szeretném.
3: De akkor dolgoztam, nekem is.
2: Igen, tehát, hogy tök jó fejek vagytok, sőt, húsból is jártam már, úgyhogy mondta a hentes, hogy nem, abból kérek másikból. Volt egy szuper jó hentesünk, és nagyon aranyos volt. Úgyhogy,
3: egy pizzát azt frissen készítünk, hogyha egy cukrásztermék van, azt még lehet, hogy másnap is eladják.
2: Igen.
3: Azt viszont lehet esetleg koordinálni, hogy inkább a krémesből válasszák, kérlek, igen, és ne a dobos tortából, mert már lehet, hogy sárod.
2: Köszi, Márk, szép napot!
3: Nagyon szívesen nektek, és sziasztok!
2: Szia. Hát sok ilyen felszolgálót kívánunk, mint Márk.
1: Bíznék, igen, akartam mondani, hogy bízzunk a jó felszolgálókban. Az az igazság, hogy most pont múlt héten Miskolcon találkoztam két olyan csajjal, akik figyelj, és hogy minden vendéggel annyira figyelmesek voltak, és hogy tényleg odafigyeltek, hogy mit tudom én, mellettünk ült egy asztaltársaság, mondták, hogy ők nem tudom, mennek majd barlang fürdőzni, meg jaj, de jó, igen, az most nyitott meg, igen, nagyon fogjátok élvezni, és eltett fél óra, és amikor mentek ki az ajtón, és köszöntek el, akkor még oda kívántak nekik, akkor jó fürdőzést, tehát, hogy hozzánk is jöttek a mi asztalunkhoz, hogy na, ízlik, minden rendben, ajánlottak, tehát amit a Márk mond, hogy oké, fölmért, hogy mit szeretnél, és elkezdte magától mondani, hogy figyelj, ebben ilyen hús, azt nem tudom, szereted a gombát, abban van, ebben nincs, tehát, hogy nagyon, de ez figyelj, ez elenyésző, és nem csak itthon, ez külföldön is. Tehát, hogy egyre kevesebb az ilyen értelembe vett jó felszolgáló, szerintem. Nem tudom neked, mi a tapasztalatod.
2: Nagyjából ez.
1: 0-30-30-30-95-8, ez az elérhetőségünk, ez a Sláger reggel, és 7 óra lesz már 10 perc múlva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Igen, itthon is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
5: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük mondja el. Sláger FM.
5: Köszönjük.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.

0: felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
1: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árvinnak, egyet pedig... Na, mit szóltok hozzá?
7: Azt a... Köszönjük. Van benne matrica is. Ja, én ezeket gyűjtem.
6: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Árminbe ragaszgatni dolgokat valahova?
7: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
6: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihaló félben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
7: Igen, nagyon örülök, köszönjük szépen.
8: Nagyon szívesen.
4: Székre állok!
9: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
10: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
9: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Budapesten tárgyalt Magyar Péter az Európai Tanács elnökével. Elindult a nyomozás Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt. Jön a háromnapos budavári könyvünnep. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Budapesten tárgyalt Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tegnap este. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország csak olyan új 7 éves uniós költségvetést fogad el, amely megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. A kormányfő mielőbbi megoldást sürgetett a napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésére is. Hangsúlyozta, hogy fenntartják a fizikai határzárat és az illegális migráció feltartóztatását szolgáló szabályokat. Costa kedvezően értékelte a találkozót és közölte, számít Magyar Péter konstruktív hozzáállására a költségvetési és bővítési kérdések megoldásában. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda az Orbán Viktor közösségi médiás tartalmait készítő céggel kötött szerződések ügyében. Az eljárást a rendőrség megerősítette a Telexnek, de további részleteket nem közöltek. A miniszterelnökség augusztusban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. Tájékoztatások szerint a Triton Communications Kft. 44 hónap alatt több mint 4,2 milliárd forint közpénzt kapott, miközben a díjemelésekkel nem változtak a teljesítési követelmények. Kaminski Fanni cégvezető visszautasította a vádakat. Közlése szerint az alvállalkozókkal együtt több mint 30-an dolgoztak a feladatokon, folyamatos rendelkezésre állást biztosítottak, és minden kiadással el tudnak számolni. Szeptember 7-éig várják a tanszeradományokat Budapest második kerületében. Az önkormányzat gyűjtésével helyi gyermekotthonok lakóinak és rászoruló családoknak segítik az iskolakezdést. Füzeteket, tollakat, tolltartókat és színes ceruza készleteket is szívesen fogadnak, de teljes tanévkezdő csomagokat is örökbe lehet fogadni a kerület közösségi oldalán. A felajánlásokat a Fény utcai piacon, a Gyarmati Dezső uszadában, a Klébőrszbel kultúrkúriában és a Marcibányi téri művelődési központban is le lehet adni. Szeptember 4-e és 6-a között ismét könyvekkel és szerzőkkel telik meg a budavári Kapisztrán tér. A háromnapos budavári könyvünnepen kiadók, író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések, családi programok és koncertek várják a közönséget. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri rendezvény az ötnapos budavári fesztivál része, mondta el a Sláger FM-nek Kardos István, a budavári közösségi nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója.
8: 2002-re datálhatjuk azt, amikor a budavári könyvünnepet elindították. Akkor még nem ez volt a neve, hanem az első magyar nyelv és magyar könyv ünnepe volt, és ebből nőtte ki magát tulajdonképpen a budavári könyvünnep. Minden kiadó úgy emlékezett a budavári könyvünnepre, hogy ott a helyen. Az első kezdeményezésünkre is már 15 kiadót várunk. Budavár nagyon gazdag nemzetiségi önkormányzatokban is. A szombati napon a német, örmény, görög, szlovák, bolgár és szerb nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak, nemzetiségi ételekkel, kóstolással és zenei programokkal is. Budavár testvérvárosai is megjelennek, méghozzá azok a testvérvárosok, akik 20 éve kötötték össze testvérvárosi kapcsolatokat, így hát Zenta, Lendva és Székelyudvarhely is itt lesz nálunk ebben az időszakban.
12: Egy gyenge hidegfront miatt ma több felhő lehet felettünk. Főleg a délelőtti órákban takarják majd a napot, délután több napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem valószínű, de a szél gyakran lehet élénk. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 29 fok között alakul.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
13: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 26-os és 20-as kilométerek között az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban már csak arra szolgatni lehet. Élénkül a forgalom az M2-esen is, Dunakeszi határától, az M3-ason a bevezető szakaszon, illetve a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre közelében, a 31-esen Mende térségében, az 51-esen és az 510-esen pedig Dunaharaszti körzetében. A Soroksári úton a Szabadkai út közelében baleset nehezíti a közlekedést. A forgalmat, a két irány forgalmát egyetlen sávon tudják most csak átengedni felváltva, főleg befelé kell emiatt jelentősebb torlódásra számítani. Zsúfolt már a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, és kisebb fennakadásra lehet számítani az Árpád híd budai lehajtóján. A Pacsirtamező utca felé ugyanis sávzárás lassítja a haladást elektromos közműjavítás miatt. Bármilyen további infóval keressenek a 0630 30 30 95 8-as SMS, illetve telefonszámon. Köszönöm!
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Csak mondom, most találkoztunk a Terminátorral.
14: Igen, ha nem hiszik, nézzék meg a Sláger FM Facebook és Insta oldalán. Tényleg, ott van a bizonyíték.
13: Itt meg a bizonyíték mindjárt arra, hogy ez egy valóban ikonikus, kultikus alkotás. Bizonyám. Volt a film. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
14: És Somogyi Zoltán.
13: És Neil Horan a Heaven-nel.

0: Sláger reggel.
1: De jó ez a hang.
2: Hogy az ismerősedség, ugye? És hát olyan, mintha tegnap lett volna. Pedig nem. Az ítélet napja 35 éve.
1: Ó,
2: 35
1: mond.
2: Éve mutatták be a Terminátor második részét. És az évfordulóra tekintettel most újra műsorra tűzik a mozik a Terminátor második részét. Budapesten nagyon sok moziban, de országosan is a kiválasztott mozikban megtekinthető, tehát nagy vásznon Terminátor 2. Ez felkeltette az érdeklődésünket, úgyhogy itt van velünk a vonalban a Cinema City marketing menedzsere Rékasi Adrián. Szia Adri, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt a kedves hallgatóknak is!
1: Adrián, nem minden filmmel szoktátok ezt megtenni. Miért pont a Terminátor 2-re esett a választásotok?
3: Hát igazából az, hogy nem minden filmet szoktuk ezt megtenni, az félig meddig igaz csak, mert ugye alapvetően most globálisan, de ezt gondolom ti is észlehetétek, itthon is óriási reneszánsza van annak, hogy a kultfilmek visszatérnek a mozikba. És hát ez a harm, és főleg ugye mindig ilyen évfordulók kapcsán. Na hát és a Terminátor 2-ről meg ne is beszéljünk, itt óriási rajongótáborral bír, itt Magyarországon is, nem csak világviszonylatban. Igazi kultfilm, és hát széles vásznon dübörgő mozis hangrendszerrel, ami ugye azért mégis egy mozinál adott, ez teljesen más dimenzióba helyezi a filmet, így 35 év után, és főleg, hogy egy felújított változat.
1: Na, azokat én bírom mindig.
2: Ez érdekel, mert mindjárt beszélünk egy filmszakértővel, de hogy technikailag, hát ugye most nem értek hozzá ehhez sem, hogy a moziknál régen ugye volt a celluloid szalag, aztán jött a Dolby rendszer, tehát hogy nagyon sok változás történt az elmúlt évtizedekben technikailag, hogy honnan lehetett egyáltalán keríteni most olyan kópiát, vagy miről vetítitek, ezt annyira szeretném tudni.
3: Hát ugye most már digitális kópiákon kerülnek a filmek vetítése, nem szalagon, és hát így sokkal egyszerűbb felújítani digitálisan bármilyen filmet is, egyszerűbb most értsd úgy, hogy idézőjelben mondtam, a 4K élmény így ugye teljes mértékben kivitelezhető, a hangrendszer tettó ugyanígy felújítható, és átrakható a jelen helyzetre, és úgy néz ki ezáltal a film, de hát ezt remélem sokan majd meg fogják tapasztalni, mintha mondjuk tegnap forgatták volna, annyira aktuális tud lenni, mind vizualitásban, mind természetesen hangzásban.
2: Én bevallom őszintén, ennek nem biztos, hogy örülök, de majd meglátom, mert hogy pont azért nem szerettem például a nagyon modern tévéket, mert olyan tűéles képük van, mint amikor a videokamerával fölvettem valamit 98-ban. Igen. Tehát hogy pont az a filmszerűség tűnik el, tudod, mintha egy ilyen leplen néznéd az egészet. És figyelj, látom, hogy van feliratos meg szinkronos verzió, igen, az eredeti szinkron lesz?
3: Bizony. Ehhez, mert Magyarországon főleg egy ilyen kultfilmnek a szinkronjához hozzányúlni, az
1: nagy baj lenne, igen.
3: Öngyilkosság.
1: Igen, ez így van.
3: Teljes mértékben, viszont feliratosan is vetítjük, tehát ha valaki eredetiben szeretné hallani ezt a Vista Baby-t, akkor így is megteheti. Illetve van még egy extra dolog, ha valaki, tehát a modernkorn, hogy 4DX formátumban is megcsinálták, tehát ez annyit jelent, hogy a film maga, hát tele van akciós jelenettel, ezt nem is kell mondani senkinek se, 4DX effektekkel van meg spécizve, tehát Cinema City tekintetében három helyszínen, Budapesten, a Cinema City West Endben, vidéken meg egy győri és debreceni városban.
2: Spriccel a víz, ugye arra gondolsz?
3: Igen. Tessék, bocsánat,
2: nem értettem. Spriccel a víz, meg fúj a szél, meg
3: minden,
1: ami van.
3: Igen. Füsttől, mozog, spriccel, legyen spriccelős is, igen.
1: Oké, aki nem akar lemaradni róla, akkor meddig van lehetősége megnézni a Terminátort?
3: Limitált ideig, tehát
1: ameddig,
3: és nyilvánvalóan ameddig érdeklődés van rá, de hát szerintem a következő 2-3 hétben ez elérhető lesz.
1: Na jó.
2: Van rá egyébként érdeklődés? Tehát, hogy azt látjátok, hogy megugrott a foglalás?
3: Persze, hát azért a kultfilm az kultfilm, a nagyvászon nagyvászon, a hangzás az hangzás, meg az emberek ezt szerintem annyiszor meg tudják nézni a Terminátor 2-t, amennyiszer nem szégyellik.
1: Hát kaptunk egy SMS-t, sziasztok, holnap megyünk kisfiammal megnézni a Terminátort.
3: Nagyon
1: moziban
3: jó.
1: Már látta az összes részt és imádja, pedig kisgyerekről hát, van szó.
3: Úgyhogy... generációs összekapcsolódás.
2: Most megérem, ha lesz Titanic, én elviszem a Petrát 4D-s Titanicra, és elázunk együtt.
1: Nagyon jó lesz.
2: És viszek magam hárommal egy WC ajtót, és fölkapaszkodunk rá.
3: Mostanában ilyen hosszú filmeket is szívesen látunk, tehát nyugodtan.
2: Okay.
1: Köszönjük
2: szépen, Réka
1: Sérdélnek.
3: Szerbusztok, viszont hálásra.
2: Most itt közben szól ugye a Terminátor zenéje, a fő témája, szokták ezt ugye így mondani mozis nyelven, de eszünkbe jutott persze egy másik zene is.
1: Enélkül nem lenne a Terminátor.
2: Meg eszünkbe jutott a Dudás Viktor, a filmszakértő, úgyhogy majd mindjárt vele meg arról egyeztettünk, hogy hogyan vált annyira ikonikussá a Terminátor. Meg nekem van egy kicsit ilyen merész kérdésem a Schwarzi tekintetében, de majd erre mindjárt visszatérünk. Addig is You Could Be Mine, a Guns N' Roses-tól.

0: Ez a Sláger reggel, 7:08, és hogy az előbb beszéltük, a 35. évfordulójára tekintett el újra mozikban a Terminátor második része. És itt van velünk Dudás Viktor filmszakértő is. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok!
1: Képzeld el, hogy egy hallgatónk azt a kérdést tette fel, hogy bocsánat, mitől is kultfilm a Terminátor, milyen emberi értékeket hordoz? Még mielőtt válaszolnál, elmondom, hogy a mi kis barátunk az AI mit válaszolt. James Cameron 1984-es sci-fi akciófilmje alapjaiban változtatta meg a műfajt, és ikonikus szállóigéket, meg karaktereket adott a világnak, úgyhogy egyértelműen kultfilm. Ezt az AI mondja, de mit mond egy filmszakértő?
2: Hát vitatkoznék azért a kedves hallgatóval.
1: Köszönöm.
2: Hát egy Terminátor film az nem azért érdekes, vagy kultikus, mert hogy annyira varázslatos színészi alakítást és annyira mély lélektani drámát adott nekünk az élethez. Egyébként ez is van benne, de hát ugye ez egy kor jelenség volt.
1: Bizony.
2: És ugye a maszkulin filmek maszkulin filmje azért még mindig a Terminátor, tehát amikor arról beszélünk, hogy na vajon ki a nagyobb sztár, hogy most a Schwarzenegger a nagyobb sztár, vagy a Stallone a nagyobb sztár, vagy a Bruce Willis a nagyobb sztár, vagy a Jean-Claude Van Damme, akkor azért az alakításai révén, és leginkább a Terminátor sorozatnak köszönhetően azért a Schwarzenegger jön ki ebből a versenyből közvéve nyertesen. Persze most nyilván a Sylvester Stallone rajongók biztos bosszankodnak, tehát hogy nehéz eldönteni, talán úgy lehet fogalmazni, bocs Bruce Willis, de hogy ők azért ketten előrébb vannak az akcióhősségben.
0: Jó,
2: mert hát tényleg ez egy korszakos film volt.
1: Így van.
0: Legyünk korrektek, az Oscart viszont Arnold Schwarzenegger biztos nem tudta volna eljátszani a Stallone helyett.
1: Tehát, egyébként hogy... igen, szerintem sem.
0: Örülök, hogy szóba hoztad ezt a...
2: Nyilván, de hát most a Terminátorban pont a Schwarzenegger kellett.
0: Tehát ja, hát
2: az elég sokszor elhangzott már a Schwarzeneggertől is, meg másoktól is, hogy a Schwarzeneggert ugye először nagyon-nagyon át akarták formálni, beszédtanárhoz vitték, stb. És aztán egyszer csak valaki rájött, hogy de gyerekek, hát ennek az embernek ez az igazi értéke, hogy ő úgy beszél, mint egy gép.
1: Igen.
2: És olyan a kiejtése, és olyan a viselkedése, próbáljuk ezt meg vele. És ugye a James Cameron ugye az első Terminátorral még ugye egy ilyen dárkos, sci-fi-s sztorit csinált, és ugye aztán pont ez a második rész volt az, ami teljesen új dimenzióba tette az egész történetet minden szempontból. Hát egyrészt a világ filmművészetének egyik legnagyobb csavarja az, hogy a karaktert, a Terminátort, a Schwarzenegger által megformált Terminátort, azt a második részben teljesen átpozícionálja.
1: Igen.
2: Tehát az első részben ugye ő a pusztító, aki el akarja Sarah Connort pusztítani, a második részben pedig ő az, aki
0: a
2: védelmező, és gyakorlatilag a gonoszt, ugye a Patrick Stewart karakterével, ugye a T-1000-essel egy magasabb szintre emeli, úgy, hogy ezt a magasabb szintet olyan látványtechnológiával oldja meg, amitől tényleg ugyanúgy, mint annak a bizonyos orvosnak a kupaka, hogy kiesett a szájából, ugyanígy bámulva nézte a világ összes moziba járó embere, mert hát ma már ugye a CGI technológiát azt azért természetesnek veszük a moziba, de az, amit mi a T-1000-essel láttunk először, akkor még 91-ben a mozival, az tényleg olyan volt, amit a mai fiatalok, most nem akarok itt boomerkedni, ez aki már az AI korszakban kezdett el filmet nézni, az el se tudja képzelni, hogy annak milyen
0: releváns hatása volt. Örülök, hogy szóba hoztad a Schwarzenegger színészi kvalitását, már erre kérdeztem volna rá, de ezt meg is válaszoltad, viszont még amit, hogy mennyire kultikus vagy nem, azért abba gondoljatok bele, hogy tényleg a 80-as években járunk, és manapság, amikor itt az AI meg egyebek kapcsán sokakban felvetődik, hogy jó irányba tartja a világ, hogy itt a gépek majd tényleg átveszik az uralmat, nekem nagyon sokszor pont a Terminátor második része jut eszembe. Nem azért, mert azt feltételezem, hogy ilyen mérvű apokalipszis mostanában bekövetkezhetne, de azért tudod, hogy mindig beugrik, hogy hájájáj, jó lesz az, hogyha majd a gépek irányítanak. És ez, amit mondasz, hogy a CGI előtti korszak, ebben is ugye úttörő volt a film, tehát hogy ott az olvadó fickó, meg a robbanások, meg az apokalipszis, meg a gépeknek a megjelenítés, ez mind-mind még a klasszikus hollywoodi trükkökkel történt?
2: Többnyire igen. Tehát ugye az, amit van a Schwarzenegger menekül a motorral a csatornában a kamion elől, tehát azért érdemes megnézni, mert nagyon sok ilyen forgatási részlet van a különböző közösségi média felületeken, hogy ezt hogyan és miként lehet, hogy hogyan is csinálták. Tehát nagyon sok háttérinfót lehet róla találni, nagyon élvezetes, bele lehet veszni egész jól. De például, amit az AI-jal kapcsolatban mondtál, hogy mennyire másképp gondolkodott akkor még a világ, mert ugye akkor még arról volt szó, hogy a gépek majd a fizikai erejükkel fognak leküzdeni minket. És ugye ma már látjuk, hogy a közösségi média platformok és egyébként az AI is leginkább a gondolatainkra hatnak.
1: Bizonyám.
2: Tehát, hogy ők már nem akarnak minket fizikai erőfölénnyel a sarokba szorítani, hanem egyszerűen csak az információ áramlással, meg az információ adással, ilyen smooth operatorként azt mondják, hogy figyelj, szerintem inkább ezt kéne csinálni, meg inkább azt kéne csinálni, meg lép be ebbe a közösségbe, meg lép be abba a társaságba, meg a Facebookon majd olyan posztokat irányítok az orrod elé, amitől majd te azt fogod hinni, vagy azt fogod gondolni, hogy. Tehát azért ezen a filmen ezt is nagyon jól le tudjuk mérni, hogy a társadalom mennyire és hogyan befolyásolódik a mesterséges intelligencia, ami ugye egyfajta gép és robotika által. De még visszakanyarodik a hallgató korábbi kérdésére, hogy kultfilm. Tehát, hogy 100 millió dollárból készült a film akkor. Ez elképesztő összeg volt. Ugye ugyanabban az évben készült például a Bárányok hallgatnak, ami alig 20 millió dollárból készült.
1: Hát igen.
2: De ugye abban az évben volt szintén a JFK, a Nyitott Dosszié című film, ami szintén körülbelül 40 millió dollárból készült. Tehát, hogy azért jól érzékelhető, hogy azért ez a film az átlag költségvetésnek a sokszorosa volt, és egyébként be is hozta, mert ugye abban az évben a legnézettebb film volt világszerte. Versenyzett némileg ugye a Disneynek a Szépség és a Szörnyetek című animációjával, de ugye az hosszabb kifutású volt, máshogy számolják, mindegy, de azért a 90-es évek elejének a Terminátor 2 egy elképesztő meghatározó alkotása volt, úgy, hogy a Titanic ugye még csak utána jön.
0: Ja, ja.
1: Igen, na abban most bele se kezdjük. James Cameron, igen, az egy Jenny. Hát tudjuk, hát tudja, hogy mihez kell nyúlni. Köszönjük szépen nagyon, igen. Viktor.
0: Köszönjük Dudás Viktor filmszakértőnek.
1: Szép napot!
2: Sziasztok!
0: Ez a Sláger reggel, 7:30 után, 1 perccel.
3: Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
4: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
5: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
8: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 g-os Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
7: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
11: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
10: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
11: Mutasd! Hú, tényleg szép! Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Pályázatot indít a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. 110 fémhordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten. Családi napot tartanak a Kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három milliárd forintos pályázati keretet nyit a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az önkormányzatok, közterületek és magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is kérhetnek támogatást, közölte a miniszterelnökség. A jelentkezéshez aszbesztérképpel kell rendelkezniük, a nyerteseknek pedig 3 havonta jelenteniük kell a rostvizsgálatok eredményeit. Ha nem sikerül igazolni az egészségügyi kockázatok megszüntetését, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni. A településeknek 10-30%-os, a támogatás összegéhez igazodó önerőt is vállalniuk kell. A kérelmeket a pályázat megnyitásától a keret kimerüléséig fogadják, és érkezési sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszttartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. 110 fémhordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten, az üdülősornál a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. A szakemberek a folyó alacsony vízállását kihasználva folytatják a meder tisztítását. A hordók mellett 15 gumiabroncsot, 100 kg egyéb vashulladékot és több köbméter kommunális szemetet is összegyűjtöttek és elszállítottak. Korábban ugyancsak nagy mennyiségű gumiabroncsot távolítottak el a folyóból. Ingyenes családi napot rendez szombaton a Kecskeméti Szóra Katénusz Játékmúzeum és Műhely. A Szóra Kafeszten Grillus Vilmos koncertje, bábjátékok, mesekoncert, Lego robotok és különböző játékos foglalkozások várják a gyerekeket és felnőtteket. A programban meseterápiás foglalkozás és közösségi növényültetés is szerepel. A szervezők célja, hogy minden korosztályt közös játékra hívjanak, és a családok együtt kikapcsolódhassanak. Több mélymerülésű hajó nem tudja elhagyni a balatoni kikötőket az alacsony vízállás miatt. Erről számoltak be hajóforgalmazók a Balaton búcsú előtt. Elsősorban az 1,8-2 méteres merülésű vitorlások kerültek nehéz helyzetbe. Badacsony és Szigliget térségében már július elejétől tapasztaltak fennakadásokat. Egyes hajókat más kikötőkbe kellett áthelyezni, és a beszámolók szerint vitorlásversenyek is elmaradnak a körülmények miatt. A sekélyebb merülésű vagy felhúzható tőkesújó hajók jobban alkalmazkodhatnak a változó vízszinthez. A kikötő bejárások kotrása is segíthet, ezt azonban a költségek és az engedélyezési feltételek korlátozzák. A lehetséges megoldásokról egyeztetnek majd szeptember 4-e és 6-a között Balatonkenesén, a Balaton búcsón.
14: Bori, nagyon szépen köszönjük, ahogy már láthatják, a kinéznek az ablakon, gyönyörűen süt a nap, ami azt jelenti, hogy bizony, amit Bori már korán reggel is mondott, ma igen kellemes, nyárias időre számíthatunk, méghozzá délután 28-30 fokkal. Aztán holnap is marad a nyárias időjárás, akkor már 30 fokot mérünk, és a hétvégén is velünk marad, úgyhogy nyugodtan tervezzenek akár mondjuk strandolós programot, ha még van kedvük hozzá, vagy bográcsoljanak, a lényeg, hogy legyenek a szabadban, mert tényleg kellemes nyári idő vár ránk.
5: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
15: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Bicske és Viatorbágy között. A kiépített terelésnél főként a külső sávban lassult le a haladás, személyautóval tehát ma is érdemes lehet Budapest felé az átterelt belső sávot választani inkább. Ami Budapestet illeti, a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban baleset történt, a Karinti-Frigyes úton és a Petőfi híd felé az Irin József utcánál a belső sávban, valamint a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. Mi a helyzet most a vasúton? Már is mondja Jancsurák Bence a MÁV Informtól. Jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vonalon váltó hiba akadályozta a közlekedést, melyet már helyreállítottak a szakemberek. A forgalom újraindult, azonban késések még előfordulhatnak. A Budapest-Szeged vasútvonalon várhatóan több napig tart a tegnapi baleset utáni helyreállítás, emiatt jelentős változásokra kell számítani. A napfény Intercity helyett Szeged és Szatymasz között pótló busz szállítja az utasokat. Körülbelül fél órával megnő az utazás idő. A Szegedről Budapestre tartóknak a nagy állomás előtti térről óra 30 percig induló pótlóbuszokat javasoljuk, melyek elérik a Szatymazról induló Intercity vonatokat. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 7:40-kor.
1: Nehogy megzavarjon valamelyik őtöket, amin itt lógtam, az nem kötél. Ez az állami támogatás. Önök egy hibája van, a testtől mindig a fejet választja el. Fej nélkül meg nem megy ám. Ha vele gebettek, akkor sem. Azért föl kéne már ébredni, hogy mindig a fejétől büdösödik a láb. Jó, a láb fejétől, persze. A másik az jobb mondás, ismered te is biztos azt, hogy addig nyújtózkodj. Arany drága bogarom. Te komolyan azt hiszed, hogy lesz takaród?

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Olgával játszunk Budapestről, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szerbusztok.
1: Örülünk, hogy ilyen mosolygósan indul a reggeled.
3: Van valami különösebb oka a jó kedvnek?
2: Hát az különösebb nem, csak születésnapomon nem tudtam veletek játszani.
1: Mikor volt a szülinapod?
2: 7.-3-án is.
3: Akkor már nem éneklünk.
2: Harmadika van, igen.
1: Tényleg harmadika van.
3: Két hónapja volt.
1: Aha. 7. hó.
3: Ami késik, nem múlik.
1: Csodálatos. Akkor te is rák vagy, mint mi.
2: Így van.
1: Akkor rákok, tartsunk össze, megpróbálunk segíteni, csak figyelj mindig arra, amit Zoli vagy én mond, jó? De szerintem ez a mai nagyon könnyű lesz.

0: Epeketve figyelünk.
1: Én is figyeltem, de én
0: ex-szülinapos. Nem, nem már, nem. Nem érkezett meg az ihlet?

0: Nem.
1: Hát nem igazán, nem.
2: Akkor nem tudunk segíteni, se igen. Tudunk.
3: Sajnáljuk.
1: Valami régi egyébként.
2: Hát, egyébként régebbi, igen.
1: Régebbi.
2: Igen. Csabi szeret visszanyúlni az időben, tudod.
3: Néha olyan néni sem nosztalgiázik, tudod.
2: Igen.
3: Na jó.
1: Hát én is néni vagyok, úgyhogy...
3: Dehogy vagy!
2: A hangod alapján egyáltalán nem.
1: Valami klasszikus vagy.
3: Figyelj, nem Barkova sajnos a játék, ez más.
1: Tudom, hát akkor...
2: Feladod? Nagyon sajnáljuk.
1: Ennyi.
3: Oké, okay. Köszönjük szépen, szia!
1: Jó, köszönöm.
2: Szép napot! Szia. Most sajnos nálunk maradt a két fő részére szóló bármely napra beváltható belépője egy kristály kóstoló pohárral, ingyenes borkóstolóval, valamint a kiválasztott napra szóló ki- és bejárásra jogosító karszalaggal a szeptember 9 és 12 között megrendezésre kerülő budapesti borfesztiválra a budavári palotába, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
5: Biztos vagyok benne.
4: Tényleg?
5: Igen. Hát farmon fogok élni.
4: Tényleg?
5: Lehet, annyira imádom az állatokat.
4: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm.
5: Igen.
4: Épület, amiben az állatok vannak.
5: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek novaim, lesznek kutyáim, macskáim.
4: Egereket tartasz? Tyúk is lesz.
5: Igen.
2: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Ludas Matyi a családi musical Kápolnás nyéken szeptember 5-én este 17:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus.

0: kaktusz találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénkaszkád.hu.
1: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!

0: november 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sürgősen szükség lenne a főváros és a kormány megállapodására. Egy budapesti tűz miatt többen kórházba kerültek. Rengetegszer kellett bírságolni a tömegközlekedési megállókban dohányzás miatt. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Összeroppanhat Budapest likviditása, ha szeptember második felére nem születik megállapodás a kormány és a főváros között, mondta Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A városnak szeptemberben több nagy hitelt is vissza kell fizetnie, miközben a működéshez szükséges béreket és egyéb kiadásokat is finanszírozni kell. A szeptember közepén beérkező iparüzési adóbevétel átmenetileg fedezheti ezeket a költségeket, de utána alig marad szabad forrás. Kis Ambrus szerint ezért mielőbb rendezni kell a főváros pénzügyi helyzetét a kormánnyal. Szeptember 1-től létszámstopp és kiadási korlátozás is életbe lépett a fővárosi önkormányzatnál. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasháztűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy négyszintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták ellopni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt indult eljárás. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyhájén. Közel 8-szor annyi bírságot szabtak ki idén az első fél évben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly egész évben. A jelentős emelkedés a fővárosi közgyűlés februári döntésének következménye, amely Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter javaslatára szigorúbb fellépést írt elő, írja a 24.hu. A fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi közterületfelügyeletek fokozott ellenőrzései hatékonyan csökkentik a passzív dohányzást a megállókban. 23 témakörben szervez tematikus sétákat a budapesti állatkert az új tanévben óvodás és iskolás csoportoknak. A tantervhez igazodó programok között oktatótermi vizsgálódások, pályaorientációs foglalkozások és az újrahasznosítást népszerűsítő kézműves alkalmak is szerepelnek. A 10-12 éveseket két hetente tehetséggondozó szakkör várja. Ismét meghirdetik továbbá az Agi Csaba országos állattani és természetvédelmi versenyt is, amelyen 4-től 10. osztályig indulhatnak a diákok. Kis és szeles nyárias idő várható. A hidegfront hatására több felhő lehet ma az égen, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, néhol viharos is lehet. A reggeli 20 fok után délután 28-29 fokot mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Csapadék továbbra sem várható. Egyre többet süt majd a nap. Újra visszatér a 30 fok feletti hőmérséklet, csak úgy, mint szombaton és vasárnap, amikor napos, csapadékmentes és meleg idő várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
4: Több baleset is történt Budapesten, így helyszínelnek a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál, a belső sávban, illetve az Irinyi József utcában kifelé is korlátozásra kell most emiatt számítani. Aztán baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után, a külső sávban, és a Soroksári úton is baleset miatt van fennakadás a Szabadkai út közelében. Itt a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át, ez főleg befelé fogja meg a forgalmat. Közben Továbbra is lassan járható a 10-es főút befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi út a Sasadi úttól, a Budakeszi út néhány szakasza befelé, a Budai alsórakpart pedig a Margit hídtól a Lánc hídig, és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton is, a Margit hídtól az Országházi, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, és az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávzárást kell ma kerülgetni elektromos közműjavítás miatt. A Petőfi téren az Erzsébet híd előtt pedig csak egy sáv járható, mert javítják a vízvezetéket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
4: És egy látszólag egyszerű kérdés, szeretik-e a saját hangjukat?
5: Aztán ezt ki lehet természetesen komment formájában fejteni, vagy SMS-ben is, hogy miért igen, miért nem.
4: Beszédhang, énekhang, igen. És így tovább. Apropó énekhang, Seal érkezik a Crazy-vel közben.

0: Sláger reggel.
1: 8:49 lesz már mindjárt. Egy nagyon érdekes cikkre bukkantunk Petrával, amely végre kimondja azt, amit sokan gondoltak már talán eddig is, hogy például egy női vezetőt lehet, hogy azért nem vesznek komolyan, mert nem olyan a hangja, mint amikor egy dörgedelmes férfi hang megszólal valahol és mond valamit. Ehhez képest, hogyha egy kedves, csicsergő női hang kér, vagy utasít, azt nem feltétlenül kezeled úgy. Van nekünk egy kiváló kolléganőnk, aki beszédtechnika tanárként is dolgozik. Hát ő a Kiskata. Szia!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Most gondolkodtam, hogy köszönjük, hogy egy sziasztok!
2: Igen, kiszegér hangon. Egyébként, Katám, én már tök jó, hogy itt vagy, mert végre veled is meg tudom beszélni. Hányszor kaptad te meg életed során, én rengetegszer egyébként, hogy milyen jó, hogy neked ilyen jó mély hangod van, nem ilyen kis magas csicsergős?
3: Hú, nagyon sokszor.
2: Ugye? Mert hogy valamiért azt gondolják az emberek, hogy akinek kicsit cincogósabb a hangja, az a nő, az már egy ilyen kicsit komolytalan, ilyen kis baba.
1: Hát őt odébb lehet tenni. Igen.
2: De hogy ezen lehet-e változtatni, Kata?
3: Picit tegyük helyre. Ugye nem az a baj, hogy meg nem az az irritáló, hogyha valaki magas hangon beszél, hanem az, hogyha valaki hátul beszél. Mert attól válik affektálóvá a beszédstílus. És ugye nálunk nőknél van egy ilyen furcsa jelenség, amikor próbálunk infantilizáltan beszélni, mert azért mégis, aki ilyen kis aranyos, meg cuki, hát arra annyira nem lehet haragudni.
2: Igen.
3: És akkor így, amikor összetörjük az autót, akkor ezt ilyen hangon jelentjük, de abban a reményben, hogy nem fognak bennünket körbekergetni a konyhában.
2: Igen, ebben van valami.
3: A legfontosabb az, hogy előre hozzuk a hangunkat, és megtaláljuk a középhangunkat. És a középhangunktól aztán akár lefelé a mélyebb tartományba, akár fölfelé, egészen a csicsergőig el tudunk menni, attól függően, hogy mennyi levegőt adagolunk a beszédünkhöz.
2: Uh-huh. Volt már a te praxisodban olyan nő, aki abszolút csak azért szeretett volna egy picit változtatni a hangján, hogy komolyabban vegyék? Tehát nem feltétlenül azért, mert mondjuk ez a szakmája, mint neked, vagy nekem, vagy színésznő, bárki, hanem csak azért, egy kicsit komolyabban vegyék.
3: Volt egy projektmenedzser, Csajci, aki azért keresett meg eredetileg, mert mindig visszakérdeztek, amikor beszélt, hogy mi mit mondtál, hogy micsoda? És ezen szeretett volna javítani, és kiderült, hogy ő is nagyon hátul beszélt, mert mindig bizonytalan volt, nem volt annyira biztos abban, hogy jó helyen van, és jó az, amit csinál, és ettől nyilván elővette ezt a kicsit infantilizált beszédstílust. De szépen előre hoztuk neki is a hangját, és már így a negyedik, ötödik foglalkozás után örömmel újság volt, hogy senki nem kérdezte meg, hogy mi az, amit mond.
1: Mi a szitu? Bocsáss meg most...
3: Egyébként, igen?
1: Hogy most 4-5 órát nyilván nem tudunk ezzel eltölteni itt adásban, és tudom, hogy nagyon nehéz, amit kérek, de mi azért értjük, mert mi is dolgoztunk már veled, hogy ez a elől meg hátul hang, ez mit jelent, de nem biztos, hogy minden hallgatónak pontosan megvan ez, hogy mit is értesz az alatt, hogy hátulról beszél, még ha nagyon ügyesen meg is mutattad, és hogyan kell előről beszélni, tehát hogyha legalább egy vagy kettő olyan gyakorlati tanácsot tudnál adni, hogy ha valaki most elkezdi, és nem rögtön ül szembe vele egy beszédtechnika tanár, akkor mit próbáljon ki, hogy előre hozza a hangját?
3: Van erre egy rettenetesen egyszerű gyakorlat, hogyha befogod az orrod, és azt mondod, hogy sárga.
1: Sárga? Az, hogyha...
2: Sárga.
1: Igen.
3: Az, hogyha hátul beszélsz, az úgy hangzik, hogy sárga.
2: Aha.
3: Ami azért furcsa, mert a sárga szóban nincsenek nazális hangok. Tehát ez befogott orral is sárga kell, hogy legyen. Tehát, hogyha valaki hátul beszél, akkor ez a sárga, ez úgy jön előre, hogy nem tudom elmagyarázni ezt, hogyha valaki kipróbálja, érezni fogja, igen, hogy ahogy tolod előre a hangot, úgy tisztul ki a sárga. Sárga, sárga, sárga, sárga.
2: Te ezt most befogott orral csináltad?
3: Igen, igen.
1: Aha.
2: Na várjál.
3: És amint megvan a vége, ott van a középhangod, az a mellhangod.
2: Sárga. Most be van fogva az
1: orra. Fogva az orra, és
2: sárga. Ez jó?
1: Kaptam,
2: köszönöm. Olyan jól magyaráztad el, hogy értem, hogy mit kell csinálni. Kösz.
1: Mindenkinek megvan a házi feladat akkor.
2: Így, igen. Ez jó.
1: Okay.
3: Egyébként azt akartam még mondani, hogy lehet mélyíteni a hangot, tehát vannak erre remek gyakorlatok. Nálunk rádiósoknál, meg sok színésznél is van egy ilyen furcsa mikrofonbetegség, hogy amint mikrofon kerül a szánk elé, akkor azon elkezdünk hangalat beszélni. hogy ilyenkor mélyebbé válik a hangunk, és egy kicsit búgós lesz, igen. És egy picit több...
1: Ismerek ilyet, igen, aki lubickol. Szoktam mondani, hogy lubickol, fürcsizik a saját hangjában. Igen, van ilyen.
2: Igen.
3: Ez azért veszélyes, mert hogy nagyon árt a hangszalagoknak.
2: Aha.
3: Már 1-2 óra alatt is be tudunk tőle rekedni. Mm-hmm. Ezt is meg kell tanulni, hogy tudjuk tudatosan mélyíteni a hangunkat. Erre is remek gyakorlatok vannak, de ez egy kicsit hosszabbat, mint a sárga.
1: Oké. Okay. Kiskatához forduljanak.
3: Mindenki sárgázzon be.
2: Jó ötlet.
1: És forduljanak bizalommal a kiskatához. Ha más nem, délután úgyis várod majd szolgálatban a kedves hallgatókat. Most meg reggelre köszönjük szépen szíves közreműködésed.
3: Én köszönöm.
2: Szia.
1: És hát akkor továbbra is ott a kérdés a Sláger FM Facebook oldalán.
2: Szeretik-e a hangjukat? Igennel és nemmel lehet válaszolni, és aztán folyamatosan érkeznek a kifejtős komment válaszok is, úgyhogy mindjárt ezekből is szemezgetünk.
1: 8 óra 19 perc, itt a Sláger reggel, Ella Langley-vel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:30 lesz már 5 perc múlva, és Kati jelentkezett nálunk. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Megosztanád a kedves hallgatókkal is, amit nekünk írtál, kérlek, hogy mit gondolsz a saját beszédhangodról, hogy vagy vele?
2: Nem nagyon szeretem. Tehát akkor, amikor van egy videófelvétel, tehát egy családi összejövetelen, vagy egy hangfelvétel, és visszahallgatom, akkor nekem az nem kellemes. Ezzel együtt a húgommal nagyon-nagyon hasonló a hangunk, és ahogy idősödünk, milyen fiatal nyugdíjasok vagyunk, ahogy idősödünk, egyre jobban hasonlít egymáshoz a hangunk. Olyannyira, hogy egyszer még apukák is összetévesztette a hangunkat.
1: Aha. Figyelj, szeretnék neked mutatni valamit. Jöhet?
2: Igen, gondolom a saját hangom. Nem nagyon szeretem. Tehát akkor, amikor van egy videófelvétel, tehát egy családi összejövetelen, vagy egy hangfelvétel, és visszahallgatom, akkor nekem az nem kellemes.
3: Nekünk most nagyon kellemes.
1: Igen, most milyen érzés volt?
2: Hát ez kicsit más, valahogy jobb.
3: Ugye?
1: Igen, figyelj, fejlődsz!
3: Kati, az a helyzet, hogy neked nagyon kellemes, kedves hangod van, tehát hallatszódik a kedvesség, és mindig elképzeljük a hallgatóinkat, hogy nézhette ki a hang alapján, és téged egy ilyen mosolygós szemű nőnek képzellek egyébként. Ha a húgod hangját szereted, aki azt mondod, hogy ugyanolyan hanggal bír, mint te, akkor mégiscsak a te hangodnak is jónak kell lenni, nem?
2: Valószínű, igen, ugye? Ez logikus.
3: Na, hát
1: egyébként
3: ennyi.
1: Nagyon sokan éreznek úgy, mint te. Kriszti is azt írta nekünk SMS-ében, sziasztok, fogjuk rá, hogy szeretem, addig, amíg nem hallom vissza a hangfelvételen vagy videóban. Olyankor túl mélynek hallom, és ez nem tetszik. Mélynek hallja. Fura, amikor egy nő... Krisztivel szoktunk beszélni, és nem rémlik, hogy extrém mély hangja lenne.
3: Nem, nekem sem.
1: De te is biztos sokszor találkozol ilyen, nem, hogy kérdezik, hogy te hogy hangoddal hogy vagy, és hogy
3: én
1: nyilván...
3: Én szeretem a saját hangomat, tényleg.
1: Én unom néha, de hogy meg...
3: Nyilván az meg... én hangomat unod?
1: Az enyémet, az...
3: én unom néha hangomat.
1: De hát ugye 30 év alatt hozzászoktam, amikor visszaadom egy felvételről, de tudom, hogy milyen fura lehet az, amikor valaki először szembesül a saját hangjával, mert szokták mondani hallgatók, vagy amikor ugye interjút készítünk,
3: igen.
1: És így vissza, úristen, ilyen a hangom, és így meglepődnek emberek.
3: Kati, és egyébként az ének hangodat szereted? Mert Zoli ugye ezt is kérdezte még korábban.
2: Igen. Igen, az ének hangomat viszont mindig is szerettem visszahallgatni is. Én most már több mint 20 éve énekelek egy kórusban, egy amatőr kórusban. Tavaly vettem rá magam, hogy jobban belesimuljak a kórusnak az életébe, és szebbé, teltebbé tegyem azt a szólamot, hogy elmentem egy énektanárhoz, hangképzésen vettem részt. Wow. Nagyon sokat segített, és azóta még jobban szeretem az ének hangomat.
1: De hiszen akkor megvan a megoldás. Mindig énekelve beszéljél, és akkor imádni fogod. Mert azt mondtad, hogy a beszédhangodat nem az énekhangod. Mindig kérek egy kávét, és...
3: Kati, tudom, hogy nem nagyon szeretnéd, de mi szívesen belehallgatnánk az énekhangodba, hogyha van kedved megmutatni. Természetesen, ha nem, azt is megértjük, csak azért úgy jó volna.
2: Hát nem, nagyon izgulok, úgyhogy inkább...
3: Tényleg? Jó, rendben, oké.
1: Okay, valaki azt írta SMS-ben, hogy ő szereti a hangját, de amikor izgul, akkor nagyon megemelkedik, és azt már nem szereti.
3: Azt szerintem tök normál, igen.
1: Nekem még az furcsa, tudjátok, amikor valaki telefonon beszél, biztos láttatok már ismerőst, aki mellettetek át, és amint fölveszi a telefont, elkezd így beszélni, mint hogyha át kéne kiabálni a túloldalra.
3: Igen, igen. Én akkor szoktam kiabálni, amikor valaki nagyon hangzavarban van. Tehát, hogy és olyankor mindig elnézést kérek, például, hogyha beülök egy taxiba, vagy valami, bocsánat, nem kiabáltam, mert hogyha a másik tudod kiabál, akkor te is automatikusan azt átveszed. Igen.
1: Én már mindenért is elnézést kérek. Hát, hogy egyáltalán vagyok. Köszi, Kati!
3: Nagyon köszi!
1: Jelentkeztél. Szia!
2: Szia!
1: Várjuk még a további hozzászólásokat, véleményeket 0-30-30-30-95-8, illetve a Sláger FM Facebook oldalán ott az ezzel kapcsolatos posztunk is. Itt meg, itt a Take That, 8:30.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor. Darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan. Spórolj okosan.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
7: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
6: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
7: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni dorkóüzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
7: Igen, emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
11: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot, és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot, és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
12: Építkezik, felújít, magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Baka András felmentette a vezérkari főnök helyettesét. Frontális balesetben meghalt egy ember a Soroksári úton. Sörfesztivált rendeznek Erdőkertesen. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. November 30-ai hatállyal megszüntette Mihóca Zoltán altábornagy szolgálati jogviszonyát Baka András köztársasági elnök. A döntést Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter előterjesztésére hozta meg, derült ki a magyar közlönyből. Mihóca Zoltán a Honvéd vezérkar főnökének területvédelmi helyetteseként szolgált. A határozat értelmében a honvédségtől is távozik. A felmentésnél arra a rendelkezésre hivatkoztak, amely lehetővé teszi a szolgálati jogviszony megszüntetését, ha átszervezés miatt megszűnik a beosztás, vagy nincs lehetőség további szolgálatra. Egy ember meghalt, miután két autó frontálisan ütközött a főváros 9. kerületében a Soroksári úton, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A baleset reggel történt a Soroksári út 117-es szám előtt. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból. Minden harmadik budapesti rövidtávú szálláshely hirdetés illegális lehet a GuestGuru adatbázis alapú elemzése szerint, írja az Economics. Az elemzés készítői úgy látják, a szigorítások a szabályosan működő szállásadókat szorítják ki, miközben az engedély nélkül hirdetők továbbra is jelen vannak a piacon. Terézvárosban január 1-től tiltották be a rövidtávú magánszálláshely kiadást. Az önkormányzat célja a lakhatási költségek és a turistaforgalommal járó lakossági panaszok mérséklése volt. A GuestGuru szerint ugyanakkor az érintett turisták 76%-a nem szállodába ment át. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy illegális szálláshelyet választottak. A kerület ellenőrzésekkel lép fel a tiltás ellenére működő szálláshelyekkel szemben. Szeptember 7-éig várják a tanszeradományokat Budapest második kerületében. Az önkormányzat gyűjtésével helyi gyermekotthonok lakóinak és rászoruló családoknak segítik az iskolakezdést. Füzeteket, tollakat, tolltartókat és színes ceruza készleteket is szívesen fogadnak, de teljes tanévkezdő csomagokat is örökbe lehet fogadni a kerület közösségi oldalán. A felajánlásokat a Fény utcai piacon, a Gyarmati Dezső uszadában, a Kléberszbel kultúrkúriában és a Marci Bányi téri művelődési központban is le lehet adni. Szeptember 4-én és 5-én 40 különböző csapolt sörkülönlegesség közül válogathatnak azok, akik ellátogatnak Gödöllő szomszédságába Erdőkertesre. Immár hagyomány, hogy a Pest megyei település sörfesztivállal köszönti az őszt. Az idei programlista pedig még izgalmasabb, mint valaha. Lesz utcabál, interaktív kiállítás, retro diszkó, gasztroélmény és koncert is Erdőkertesen.
14: Jó hírem van azoknak, akik még vágynak a nyárra, ugyanis egész hétvégén nyárias időre számíthatunk, ahogy ma is 28 fok lesz, hétvégére pedig visszatér a 30-32 fok, és ez egészen jövő hét szerdáig kitart, majd csütörtöktől kell egy kisebb lehűlésre készülnünk, de akkor sem lesz rossz idő, csak ilyen kis őszi.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
16: A 4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasút állomás és a Szent Gellért tér műegyetem között egy meghibásodott jármű miatt, ami gondolom elakadt az alagútban. A 7-es busz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánlja a BKK. Az Alkotás utcában is meghibásodott egy jármű, de ott az úton, így befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban most nem lehet közlekedni, és ez kicsit megfogja a forgalmat. A Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban baleset történt, de helyszínelés zajlik. A Soroksári úton is még mindig, befelé a Szabadkai út közelében, ugye Bori az előbb említett, hogy itt sajnos halálos baleset történt, illetve helyszínelnek a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé, az Irinyi József utcánál a belső sávban, de az Irinyi József utcában kifelé is útszükületre kell számítani, illetve korlátozásra. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávzárás van érvényben elektromos közműjavítás miatt. A Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert javítják a vízvezetéket, és mindjárt lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, ez tegnap kicsit ott dugót okozott, csatornakarbantartás zajlik, ott a 23-as villamos végállomása mellett, illetve lezárják a Gömb utcát és a Papkároly utca és a Teve utca között, majd délután egyig, mert kertészek dolgoznak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Ahol kérdeztük, szeretik-e a saját hangjukat, Anita írja a Facebookunkon. Hát, lehetne rosszabb is.
2: Na.
1: Suzi szereti, Lajos írja, igen, már 76 éve élek vele. Ilcsi meg azt írja, nem. Olyan, mint az orosz kölni, elég egy csepp is belőle.
2: És itt van velünk egy csodahangú nő, Ilona. Jó Ilcsi reggelt.
1: Ilcsi után Ilona. Szia.
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
2: Figyelj, annyira édes cuki hangod van, olyan, mint egy mesefigurának, ezt hányszor kaptad meg életedben?
3: Nagyon sokszor, régen titkárnöként dolgoztam, úgyhogy állandóan, jaj, szia kislány, így mondták nekem, úgyhogy...
1: De nem hátul képzed, ugye?
3: Nem, tehát tudom, hogy sárga.
1: Tök jó.
2: Gyönyörűen mondod, hogy sárga. Figyelj, volt-e már abból konfliktusod, hogy mondjuk másnak gondolták a hangod alapján azt, hogy te hány éves vagy?
3: Igen. Konfliktusnak mondjuk annyira nem mondható, de inkább meglepődtek,
2: na,
3: mert most nyáron történt, 14 éves fiammal üveget váltottunk vissza életünkben először, úgyhogy műszaki zseniként ügyesen, és egy bácsi mögénk. Hát, jó, hát ilyen 60 év körüli, tehát lehet, hogy idősebb is. És akkor mondja, jaj, gyerekek, ezt így vagy úgy kell. Cicanaci, tenisz, szoknya, kis rövid póló, kettét szófozott haj, úgyhogy tehát így hátulról, meg a hangommal.
2: Olyan voltál.
3: A gyereknek ugye hirtelen mély hangja van, hála őknek nem az enyémét örökölte.
2: Na, az mondjuk jó, igen.
3: És akkor így megfordulok, és hát ami nagyon kedves volt tőle, hogy még mindig nem tűnt fel neki, hogy én 45 éves vagyok. És akkor tovább tegezett, hogy így gyerekek, úgy kell gyerekek, amúgy kell gyerekek. Hát azóta többször találkoztunk, és mindig látványosan, szia, most a jogba is köszön nekem, én meg visszaköszönök neki, hát nagyon aranyos volt. Úgyhogy, szóval sok, például de... kommentben odaírtam nektek, hogy van egy Laci bácsi nevű férfét, Budafokon élek, városközpont, elég zajos hely, lótozó, kijött, ott hagyta a táskáját, egy magas fiú kiabál utána, csak nem hallja,
2: semmi.
3: Már egész messze járt. Akkor mondom, hogy hívják a bácsit? Szóval Laci bácsi. Elültöttem magam, hogy Laci táját, és akkor így az egész forgalom megállt, és akkor mindenki nézett rám, egy kicsit akkor olyan picinek éreztem magam, de aztán újra szóltam, hogy Laci bácsi is megfordult.
2: És te mit mondanál arra a kérdésünkre, hogy szereted-e a hangod?
3: Igen.
2: Na, ez igen. A
3: lényeg. Már megbékéltem vele.
2: Ez
3: tehát mindig egy ilyen rekelt, búgó, szexi, démonizian, nem tudom nem említeni hangot szerettem volna, de hát ez maradt, ez nem nőtt velem.
2: Szeresd, nem... mert tök jó hangod.
1: Gyakran hallod vissza a saját hangod? Mert ugye ez a fontos kérdés, mert ahogy mondtam,
3: igen.
1: Mi megszoktuk nyilván, hogy vágunk felvételek formában kis milliószor, de hogy értem, hogy az átlagember vagy a civil számára, aki nem ezzel foglalkozik, fura lehet, hogy egyszer csak hallja a saját hangját.
3: Igen, ez így van. Én voltam egy ilyen stúdiópróbán, hogy szinkron hangnak mennék.
2: Uh-huh.
3: Ott inkább nem az én saját hangom, hanem azt, hogy egy ilyen 5,5 éves gyerek hangján is
2: tudsz
3: tudok
2: olyat?
3: Beszélni.
2: Tudsz olyat? Muti?
3: Igen. Szia, Petra néni! Mit szólnál hozzá, hogyha én most odaadnám neked az office jellemet?
2: Jaj, te cuki vagy! Megölegetnélek! Hát annyira édes kisgyerek lennél tényleg!
3: Hát az biztos. Szóval ekkor én visszahallottam a saját beszédhangom, aztán poénból bedobtam ezt a gyerekhangot is, a végére visítottak a röhögéstől. Hát mind a kettőt állítólag nagyon cukinak és jónak találták. Végül nem mentem.
2: Oh.
3: Ilyen tanfolyamon lett volna egy, de időm az nem sok volt. Úgyhogy még a másik sztorim az még egy olyan, hogy esetleg az öcsémet 2,5 éves koráig én oltattam egy dallal. Na most...
1: Parancsolj, hallgatjuk!
3: A Istenem, meg kell fogaludni, mert őt ezzel szoktam szivatni, hogy na akkor figyelj, énekelek, és akkor beálmosodik tőle.
2: Édesem! Mi ez a dal? Meghallgathatjuk?
3: Jó, oké.
2: Okay.
3: Ablakomba, besütött a hold vízle.
2: Zoli már!
3: A kikettőt. És akkor ilyen hosszú ez, így. Az első verszak végére már akkorák a társítam.
2: Édesem! Maradj mindig ilyen vidám, kérlek. Igen. És szeresd a hangod, mert tök jó.
3: Hát, tőletek is vidám vagyok, mert iszó jó zenéket adtok, Hailingnek sok Bonnie Tyler-t, úgyhogy...
2: Hát igen, az mi is nagyon szeretjük. Az ő hangját is nagyon szeretjük.
3: Mindig olyat pedig... akartam volna, de hát ez
2: hát olyat én is akartam volna.
1: Nem akart olyat, ő nagyon félt, ugye meg kellett műteni régen a hangszalagját, és nagyon félt, hogy majd mi lesz, és igazából utána futott be. Tehát,
2: hát
1: hogy aztán
2: igen.
1: Soha nem bánt meg, és ha már mély hang. Sziasztok, egy SMS. Sziasztok, már kisgyerekként is mély hangom volt. Régen azt hittem, hogy ez nem jó, mert fiús. Szerencsére én magam, szerencsére kinézetre nőies ideges vagyok, és legalább, ha beleszólok a telefonba, nem is kell bemutatkoznom.
2: Ennyi.
1: Írta az állatorvosunk Marci.
2: Ennyi.
1: Köszi szépen neked is.
2: Szia. Szia.
3: Én is köszönöm. Sziasztok, szép napot.
1: Itt a Sláger reggel, 9 óra lesz, már 7 perc múlva. Jön a Coldplay. Hello, we're

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Nutra albumba ezt a matricát?
10: Lehet, hogy cserélgetném meg, hogy be is ragasztanom.
11: Meg akarjuk nézni?
9: Bontsuk ki. A 76-os az a fehér farkú
10: 17. Gnú. Ez egy farkas, nem?
11: Az egy farkas.
9: A 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
7: Székreállok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.

0: adásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
1: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
0: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
3: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
4: Mit csinálsz, Anna?
5: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
4: Megint felújítás?
5: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
4: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Ludas Matyi a Családi Musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
7: Sláger FM.
8: A reklám után...
7: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Több kerület is ellenzi a készpénzes visszatérítés megszüntetését a palack visszaváltásban. Székesfehérvár a legfejlettebb megyeszékhely. Rekord kísérlettel indítja az új évadot az Erkel Színház. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Nem tartja megoldásnak a készpénzes visszatérítés megszüntetését a palack visszaváltásban a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus a Telexnek azt mondta, a változtatással szerinte csak az utalványok adásvételének új piaca alakulna ki. Ehelyett több automatára és bedobónyílásra lenne szükség, valamint érdekeltebbé kellene tenni az üzleteket a visszaváltásban. A MOHU korábban közölte, jogszabálymódosítást kezdeményeznek, hogy az utalványokat ne lehessen készpénzre váltani, csak levásárolni, illetve a visszatérítést számlára kérni vagy eladományozni. Az eredetileg Rózsa András zuglói polgármestertől származó ötlet megosztja a kerületvezetőket. Újbuda polgármestere támogatja, Óbuda vezetője viszont ellenzi. A vita előzménye, hogy több kerület köztisztasági és közbiztonsági problémákat jelzett a megélhetési célú palaszgyűjtéssel kapcsolatban. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda az Orbán Viktor közösségi médiás tartalmait készítő céggel kötött szerződések ügyében. Az eljárást a rendőrség megerősítette a Telexnek, de további részleteket nem közöltek. A miniszterelnökség augusztusban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. Tájékoztatásuk szerint a Triton Communications Kft. 44 hónap alatt több mint 4,2 milliárd forint közpénzt kapott, miközben a díjemelésekkel nem változtak a teljesítési követelmények. Kaminski Fanni cégvezető visszautasította a vádakat. Közlése szerint az alvállalkozókkal együtt több mint 30-an dolgoztak a feladatokon, folyamatos rendelkezésre állást biztosítottak, és minden kiadással el tudnak számolni. Szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, az előrelépés ütemében azonban jelentős különbségek vannak, derült ki az Egyensúly Intézet idei település indexéből. Az elemzés szerint a fejlődésben a diplomások aránya és Budapest közelsége a két legfontosabb tényező. A megyeszékhelyek fejlettségi rangsorát Székesfehérvár vezeti, Veszprém és Eger mögött, még a leggyorsabb fejlődést Miskolcon mérték. A kisebb városok közül Balatonfüred, az 5000 lakos alatti települések között felcsút került az élre. Budapesten az 5. kerület bizonyult a legfejlettebbnek és a legdinamikusabban fejlődőnek. A kutatás szerint az ipar, az energetika, a logisztika és a turizmus is jelentősen hozzájárulhat egy település előrelépéséhez. A rangsor több mint 3100 település és 23 fővárosi kerület adatait értékelte. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a Rekord 2. szeptember 13-án este 7 órakor startol, és másnap este 8-ig tart az emeleti büfében, ahol a pódium egyetlen percre sem csendesedik el. A színház népszerű művészei és a meglepetés vendégek folyamatosan adják át egymásnak a mikrofont, megszólaltatva a legismertebb musical slágereket. A látogatók bármikor csatlakozhatnak, akár éjszaka is, és addig maradnak, ameddig szeretnének. A belépés végig ingyenes. Többnyire napos idő várható ma, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg, csapadék sehol sem várható, a nyugatias szél kissé megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 29 fok között alakul, késő estére 17-22 fokig hűl a levegő. Holnaptól ismét erőteljesebben melegszik majd az idő, és többet fog sütni a nap, bár felhők továbbra is lehetnek. A csapadékmentes időben 30-33 fok lehet a maximum. Hétvégén is nyárias idő várható, bátran tervezhetnek szabadtéri programot.
10: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
11: A 4-es metró továbbra sem közlekedik egy meghibásodott és elakadt jármű miatt Kelenföld vasút állomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomás között. A BKK a metrószerelvények helyett a 7-es busz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánlja. Az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban szintén elakadt egy jármű, úgyhogy itt kicsi fennakadásra lehet számítani. Aztán baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban, és a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tér előtti belső sávban. Helyszínelnek még mindig a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál. Az Irinyi József utcában kifelé is korlátozásra kell számítani, valamint tart a helyszínelés a Soroksári úton befelé a Szabadkai út közelében. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtavező utca felé sávzárást kell kerülgetni elektromos közműjavítás miatt. A Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. A Kerepesi úton kifelé a Baross tér után délután 2-ig csatornakarbantartás miatt foglalnak el egy sávot. A Gömb utcát pedig a Papkára utca és a Teve utca között hamarosan lezárják, mert kertészek dolgoznak majd. Jó utat!
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most folytatódik a Sláger reggel.
11: 9 óra, 6 perc, és hát az ősszel együtt érkeznek szépen a poloskák, és költöttek be a... Hát már volt, hogy
14: volt,
11: ki kellett
14: is jönni. Igen. Igen.
11: Mindjárt egy szakértővel beszélünk, hogy a szúnyoghálón kívül létezik egyéb opció, hogy kicsit visszafogjuk ezt az inváziót. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 előtt egy perccel. Hát indul a szezon, kezdődik a poloska invázió. Mondjuk hozzám nyáron is bebejöttek. Nálatok nem volt otthon a lakásban?
2: Nem, nyáron nem.
1: Egyáltalán nem?
2: Nem. Mi ilyenkor össze szoktunk velük találkozni, mert hogy ilyenkor már bujkálnak a hideg elől, szerintem azért jönnek be. Gondolom én.
1: Hát igen, a nyáras csak a bemelegítés volt, most jön a java. Nézzük a jó oldalát, legalább a konyhakertet békén hagyják.
2: Ez ugye? Igaz.
1: Most már nem a paradicsomot fogja megcsócsálni, meg a nem tudom, a zöldséget. Most bejön, és csak elbújik a függöny, meg a izé mögött, meg mész éjszaka, ki kell menni pisni, és lépsz, és így roppan valami.
2: Jó, igen.
1: A fenébe már megint egy ilyen. No, hát próbálnánk, vagy szeretnénk segíteni, már ha egyáltalán létezik bármilyen hatásos módszer ellenük. Itt van velünk a vonalban Kóbor Péter, entomológus, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Túl azon, hogy hát utáljuk őket, mert például büdösek, meg nem túl szépek. Van velük baj is, ugye?
3: Hát van. Ahogy az előbb említettétek, a konyhakertekben itthon komoly problémákat okoznak. Ugye a két faj, amiről beszélünk, az ázsiai márványos poloska, a barna, és a zöld vándor poloska nevében is zöld, akik ezeket a gondokat okozzák. Két extrém polifág, több mint 300 tápnövényen rendelkező fajról beszélünk, amiknek több tucat olyan növényfaj tartozik a táplálék spektrumába, amit ilyen-olyan formában termesztünk, és haszonnövényként gondolunk rá.
2: Hmm. Nagyon szaporák a poloskák? Most is olyan sokan vannak, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt?
3: Talán annyira nem, de még mindig nagyon sokan.
2: Aha.
3: Ugye ezeknek az inváziós fajoknak van egy úgymond görbéje, amit leírnak az újonnan meghódított területeken. Ezt ugye egy lappangási fázis az elején, ami lehet néhány hónap, de akár több év is, kezdi, utána egy exponenciális berobbanás, és utána pedig beáll a későbbiekben egy szintre a populációjuk, de mivel nincsen úgymond természetes kontroll felettük, amíg nem illeszkednek a táplálék hálózatokba, addig gyakorlatilag a természet, illetve a környezet eltartó képessége, illetve a klimatikus viszonyok lesznek azok, amik az ő állományaiknak korlátokat szabnak.
1: De van egyébként esély arra, hogy valamelyik madárfaj egyszer csak felfedezi magának, vagy annyira büdös, meg mitél rossz az íze,
2: akarják,
1: hogy nem kell nekik?
3: Közösségi médiában találkoztam olyan bejegyzésekkel, fényképekkel, videókkal, ahol azért ez az néhány hazai élőlény rákapott az ő fogyasztásukra. Láttam német darazsat például zöld vándorpoloskát csócsálni egy videón, vagy láttam ugyanígy imádkozó sáskát ugyanezt a cselekményt megvalósítani.
1: Aha.
3: De hallottam egy-két énekes madárról, aki szintén elkap egyet.

0: de ez szabályozó értékkel egyelőre nem bír.
1: Hát a hosszabb távon. Oké, és ha természetes ellenség nincs, mit tehetünk mi? Most már látok a boltokban olyan spréket, amik például azzal hitegetnek, hogyha én befújkálom vele az ablak keretet körbe, akkor ez annyira büdös, tanúsítom, mert engem is zavar, hogy állítólag akkor ott annál az ablak keretnél, ott nem fog bejönni a poloska. Ebben te hiszel?
0: Megkötésekkel. Aha. Na, több esetben én azt veszem észre, hogy ezek olyan általános rovarriasztók, rovarölőszerek, amikre ráírják marketing céllal, hogy fú, ez nagyon jó a poloska ellen. Na most az, hogy ennek a hatékonysági foka az milyen, hát arról el lehetne még beszélgetni.
1: Értem. Aha. És akkor bármit tudsz javasolni, amivel kívül tarthatjuk őket?
2: Szúnyoghálón kívül?
1: Ja, amit te se tudsz bemelni.
0: Igen. A jól záródó, jól zárt szúnyogháló az egy nagyon biztos pont, és én azt mondanám, hogy ez a legjobb fegyver ellenük, illetve a mechanikus eltávolítás, hogyha esetleg ott vannak. Viszont nemrégiben, tavaly előtt ősszel végeztünk egy kísérletsorozatot itt kollégákkal, ahol különböző illóolajokat, valamint egy komponensű vegyületeket teszteltünk az aggregációs viselkedés megzavarása céljából. Itt rozmaringolaj, levendulaolaj, fokhagymaolaj, illetve alfapinén, nótkaton, 7-8 ilyen vegyületet nem sorolnám föl mindet.
1: Okay. Azt mondja csak, ami bevált.
0: Igen, és ezek közül a két legjobb eredményt, azt egyrészt a levendulaolaj
1: hozta,
0: illetve a nótkaton nevezetű vegyület, amiről azt kell tudni, hogy ez egy természetes vegyület, aminek a legegyszerűbb példája, ez adja a jellegzetes illatát, illetve ízét a grapefruit nevű gyümölcsnek.
2: Aha.
0: Viszont ugye ebben a termésben, ebben a gyümölcsben nem fordul elő olyan koncentrációban, hogy ez
1: elegendő lenne.
0: Hatásos lehessen. Aha. Ezért elkezdték ezt a vegyületet, mint egy biopeszticidet, egyrészt koncentráltan szintetizálni, mesterséges módon, valamint kísérleteket végezni ezzel, és valóban bevált olyannyira, hogy biopeszticid listára került például az USA-ban. Aha. Ami nagyon jó benne, hogy egyrészt ugye van egy riasztó hatása, másrészt pedig van egy olyan hatásmechanizmusa, egy rovar idegrendszerére gyakorolt kettős hatásmechanizmusa, ami megkerüli azt a klasszikus csapdát, amit sok rovarölőszernél megfigyelhetünk, hogy rezisztencia alakul ki rá.
1: Hozzászokik, aha. Figyelj, és például, mert ilyet nem tudunk szerezni, ezt a neonano, nem tudom, mit mondtál, de ha levendulaolajat vesz valaki, akkor azt csöpögtesse egy ilyen párologtatóba, és hogyha betölti a szoba levegőjét, akkor az úgy, ahogy van, távol tartja a poloskát, vagy pedig mondjuk az ajtóhoz, meg az ablakhoz kell oda csöpögtetni magát az olajat?
0: Hát amit mi próbáltunk, azok kis dobozcsapdák voltak, amiben gyakorlatilag vattaköteget csalisztunk fel, úgymond ezekkel a hatóanyagokkal, és találtuk azt, hogy ugye az előbbiekben említett két anyag volt az, ami a többihez képest szignifikáns elkerülést produkált. Hogy ezek otthoni, tehát nem úgymond in vitro, tehát kísérletes körülmények, hanem való életben hogyan tudnak működni, hogy ez egy aroma diffúzorba csöpögtetve, vagy tényleg ilyen kis vattapamacsokat a nyilászáróknál elhelyezve működik legjobban. Ezt egyelőre biztosan megmondani nem tudom, próbálkozni viszont érdemes.
1: Kérjük a hallgatókat, bevonjuk őket a kísérletbe, próbálják ki különféle módokon, és írják meg nekünk, vagy fotózzák le, hogy melyik működik.
2: Nagyon neked
1: pedig köszönjük a szíves közleműködést, és Kóbor Péter entomológussal beszélgettünk itt a Sláger reggelben. Szia!
2: Szia!
0: Sziasztok! Jó!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. 9:30 lesz már 3 perc múlva. Azt írja nekünk Iza, neki van egy biztos módszere a poloskák ellen. Úgy hívják papucs. Az nem jó, az mert nem jó. Büdi lesz tőle.
2: Én kiszoktam tenni őket, nem ölöm meg őket.
1: Nem
2: tudom,
1: meg?
2: Hogy hülye vagyok, de én nem nagyon tudok állatokat.
1: Nem, te, hogyha állatbarát vagy, akkor ezek annyira érdekel, hogy akik olyan nagyon igazán állatbarátok, hogy az is bűn, amikor szúnyogot ölsz, vagy...
2: Nem a szúnyogot leszoktam csapni, mert ugye de ők nem te, általában hanem, hogy szívják a véremet, és akkor közben már úgy tudok tőlük megszabadulni.
1: De nem, hogy, tehát, hogy állatvédelmi szempontból, amikor valaki tényleg ilyen nagyon, nagyon őszintén állatbarát és állatvédő, és hogy ő is Isten teremtménye, hogy akkor a szúnyogot sem szabad bántani, meg a kártevőket sem szabad bántani, tehát hogy, és a poloskát sem szabad.
2: Nyitott a kérdés, lehet rá válaszolni nekünk SMS-ben.
1: Közben Gábor írja a poloska ellen ecet fa. Neki ez bevált. Jó, nem tudom, mit kell csinálni vele? Elülteted? De az ecet fa az, hát az nő, mint a bolond gomba.
2: Kint hát a kertben, gondolom,
1: beviszed igen, a lakásba is az ecet fát?
2: Szerintem kint van a kertben.
1: És akkor az elé azt figyelj, macskára is mondják, hogy van a, hogy hívják, van valami neve. Van olyan bokor, ami állítólag elijeszti a macskát, és mondták a barátaim, hogy Pécsi barátaim, hogy ültettek olyat, a macska ott röhögött, és oda
2: csinálta a tömébe. Gondolom, igen.
1: Ugyanúgy elkotorta, pedig elvileg az elijeszti a macskát. Szóval nem tudom, ha valakinek van poloska elleni módszere, ne habozzon megosztani velünk. Köszönjük!
0: Sláger! Sláger FM. Wish you the best. A legnagyobb slágerek változatosan. I'm just knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kissé szeles, de nyárias időre számíthatunk. Már most 25 fokos a reggelünk, mondhatnám már a napközbenünk, aztán délutánra már 28 fokot ígérhetek, és a hétvége időjárásáról beszélgessünk egy kicsit. 30 fok lesz holnap, aztán szombaton és vasárnap is úgy szintén strandidőre készülhetünk. Zoltán, mély strandra hétvégén?
2: Van ilyen terv.
1: Nagyon helyes. Mehetsz is, mert jó idő lesz hozzá.
2: Viszont kevés turista most már remélhetően.
1: Ez igaz.
2: Ennek szép az iskolába, már lengyelek is hazamennek, tudod. És...
1: Lengyelek szoktak ott nálatok lenni?
2: Igen. Ha. Nem tudom, hogy találok ide.
1: Hogy... Hogy találják meg?
2: Nem tényleg? Tudom, de hogy ott Észak-Kelet-Magyarországon is, de hát itt is láttam valamit, ami is lengyel rendszám volt ott, de ott tömegével vannak.
1: Igen.
2: Valamiért imádják Észak-Kelet-Magyarországot, ami ennél is nagyobb rejtély, hogy hollandok is nagyon sokan vannak. Hmm. Hogy kerülnek oda? Na mindegy. Hát nézzük a közlekedést akkor.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: A Közraktár utcában a Fővám tér felé a Petőfi híd után a külsősában baleset történt. Az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külsősában egy elakadt műszakhibás jármű tartja fel a forgalmat. A Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külsősában baleset okoz fennakadást. A Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál helyszínelnek, és a Soroksári úton is helyszínelnek még mindig a Szabadkai út közelében. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávzárást kell kerülgetni. Ott elektromos közműjavítás zajlik. Újpesten a Pozsonyi utcában tart a felújítás, viszont vigyázat, a Tél utcánál mától megváltozott a forgalmi rend, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A Kerepesi úton kifelé a Baross tér után délután 2-ig ma is zárva tartják a külső sávot csatorna karbantartás miatt. Ez kicsit az egész Baross tér közlekedését megborította tegnap, szerintem ma is így lesz, legyenek tehát türelmesek és figyelmesek a többiekkel. A Gömb utcát a Papkároly utca és a Teve utca között mindjárt lezárják, mert kertészek dolgoznak, és az Üllői úton a Szarvascsáda térnél délután 5-ig karbantartás miatt sötétek a jelzőlámpák, a forgalmat jelenleg rendőrök irányítják.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 lesz, 3 perc múlva, azt mondja Petra, majd mindjárt megvigasztal jól az öregedés kapcsán.
2: Ő nem feltétlenül foglak megvigasztalni. Ja. Igazából igazolni fogom azt, amiről már többször beszélgettünk. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy gyakran érzékeljük, hogy egyre gyorsabban pörögnek a napok. Tehát például, mielőtt mentünk szabadságra, mondtuk, hogy oké, elmegyünk Szabira, aztán mikor visszajöttünk, mondtuk, hogy ó, várj, mindjárt itt a karácsony. És tényleg, ez nem véletlenül van így. Hát az a helyzet, hogy felnőtt korban... Mindjárt itt lesz. Kettőt pislogunk és kész. Nem én, hanem egy nálam sokkal okosabb ember nyilván, aki ezt kutatja. Mark Whitmannek hívják, ő egy pszichológus egyébként és egy idegtudós. Igen, Mark Whitman pszichológus, idegtudós. Szóval évek óta kutatja ezt időérzékelést, és arra jutott, hogy az idő múlásának tulajdonképpen a szubjektív érzése szorosan összefügg azzal, hogy milyen élmények érnek minket. Azért gondoljuk azt, hogy gyerekkorunkban rengeteg minden történt, és azért nem éreztük azt, hogy ott olyan lassan vánszorog, vagy gyorsan menne az idő, hanem inkább azt, hogy lassan vánszorog, mert akkor minden új volt. Tehát amikor gyerekek vagyunk, elkezdünk tanulni, új ingerek érnek rengeteg helyen, először az oviban, aztán az iskolában, stb. És aztán utána felnőttként ugye nagyon sokszor a napjaink ugyanolyanok. Mit csinálunk? Felkelünk, elmegyünk dolgozni, ugyanazokkal az emberekkel találkozunk, ugyanazok az arcok vannak, nincs az
1: tudtam,
2: az újdonság élmény.
1: Tudtam, hogy már eleget van belőlem.
2: És sokkal kiszámíthatóbb ugye a felnőtt
1: életünk. Kiszámítható is vagyok.
2: Igen, ezért van az, hogy azt érezzük, hogy elreppen az idő, és a másik sajnos, amivel nem tudok megvigasztalni, hogy az agyunk és a memóriánk az 30 éves korunkban volt a csúcson, azóta csak hanyatlik. Szóval
1: egészen
2: más, hogy emlékezünk a dolgokra is. Én kíváncsi lennék arra, hogy a hallgatóink is ezt tapasztalják-e, mert mi tényleg rengeteget adáson kívül is erről beszélgetünk, hogy repül az idő. Tehát most, hogyha belegondolsz, szeptember 3-a van. Tehát ez az év, ez hova ment ez
1: tudod,
2: az év?
1: Tudod, mi jutott eszembe, hogy amikor először voltunk ugye csak néhány nap szabadságon, amikor igen, elmentem New Yorkba, az ugye július végén volt, tehát lassan 3 hónapja, és pont ugyanannyi van még karácsonyig.
2: Igen. Tehát,
1: mi van? Hogy ez hova? Fura. Az, amit meséltél, az érdekesen hangzik, és annyiból mindenképpen védhetőnek tűnik, hogy ha belegondolsz, ugye van az a tudod, ez a hazaút effektus, hogy amikor elutazol valahova, odamész először, akkor olyan nagyon hosszú az odaút, de visszafelé mindig rövidebbnek éled meg, és ez pont rímel azzal, amit mondtál, amit a kutató megállapított, hogy odafelé egy csomó új élmény van, vizuális inger, még hogyha nem is tudatosul benned, hogy ilyen ház, olyan postaláda, amolyan növényzet, stb., de egy csomó új info, és amikor visszafele mész, akkor már ha tudat alatt is, de az agyadnak ismerős, tehát ezért már nem tűnik annyira hosszúnak az út, mert nem annyi információt raktároz el. Viszont nekem még valami eszembe jutott. Én eddig úgy számoltam ezt, hogy miért tűnik fiatalabb korunkban hosszabbnak mondjuk a téli szünet, vagy egy esztendő, mert hogy gondolj bele, amikor mondjuk 14 éves voltál, eleve az első 1-2 évre ugye nem nagyon emlékszel, mondjuk ilyen 3-4 éves korodtól emlékszel az évekre. Tehát 14 éves korodban tulajdonképpen az agyadban megvan az elmúlt 10 év. És annak, tehát tulajdonképpen egy év, az az addig életednek egy tized része, tehát egy nagyon markáns, hosszú része. Ugyanezt mondjuk közel 50-hez már nem mondhatjuk el, mert az egy év az semmi.
2: Te vagy közel az 50-hez, én még nem. Én még nem. Te vagy közel az 50-hez.
1: Szóval, hogy ugyanaz az egy esztendő, vagy ugyanaz a 2 hét, amíg mondjuk igen, szabadságon vagy, az az eddig eltelt életednek már egy jóval kisebb, picike, apró kis szelet kie. Így követhető, amit próbálok magyarázni?
2: Nekem igen, remélem a hallgatóinknak is.
1: Remélem, igen. Tehát, hogy és pont ettől olyan tehát, hogy így hús, el is telt.
2: Itt a fontos kérdés, és tényleg őszintén válaszoljanak. Hány éves koruktól kezdték azt érezni, hogy rohan az idő? Én szerintem olyan 35 körültől. Tehát, mintha az elmúlt 9 évem, azt nem is tudom, tehát, hogy nem tudom, hova lett. Tehát nem értem, hogy hova lett.
1: Egyébként én kevésbé érzem, hogy rohan az idő, azt érzem, hogy nem történik velem semmi. amit az előbb megfogalmaztál. Az az érzés, hogy megvan.
2: De milyen történést akarsz? Mit akarsz?
1: Nem tudom, valamit így beszélgettem valakivel, és így mondom neki, hogy jaj, hát igen, és emlékszem, amikor 10 évvel ezelőtt, és bármilyen sztoriba kezdtem bele, az úgy kezdődött, hogy 12 évvel ezelőtt, és
2: de mi? És hát rengeteg helyre este, utazol.
1: És vakartam a fejem, hogy
2: csomó mindent látsz.
1: Az elmúlt 10 évben nem történt.
2: Dehogy nem, hát hány helyen jártál, mennyi minden történt, rengeteg ingerért, tök jó munkáid voltak, mit akarsz még?
1: Nem, persze, egyébként jó volt, de hogy valóban, amit a pszichológus megállapított, hogy nyilván sokkal markánsabb az, ami először történik meg. Tehát amikor először éled át egy nagy utazás élményét, amikor először veszel egy autót, amikor először költözöl, az egy olyan nagyon meghatározó, és amikor már több egyére fordul elő, már nyilván az agyad nem úgy kezeli, hiszen ismerős élmény.
2: Zita azt írja, sziasztok, én 38 voltam, amikor azt kezdtem el érezni, hogy rohamosan szalad az idő, de nem tudom, hogy hova. Jó, tehát tényleg várjuk az életkorokat, hogy ki hány éves korától érezte, hogy kész, itt szalad. Szalad
1: mikor,
2: minden
1: mikor
2: szalad.
1: Mikor te érezted azt, hogy Már nem jut eszembe, amit az előbb akartam.
2: Nekem még nincs ilyen. Hál' Istennek a memóriám az még jó. Van egy kedves barátnőm, nagyon szeretem, Dia, szia. Szóval képzeld el, hogy ő konkrétan megkérdezte tőlem a nyaralásunk után, hogy milyen volt a nyaralás. Hát mondom, szuper, amikor Törökországban voltunk. És milyen volt a szálloda? Mondom, te ajánlottad. Tehát az ő memóriája az ilyen. Tehát ajánlott, hype-olt nekem egy szállodát, és nem emlékezett arra, hogy ő ajánlott.
1: Mit is akartam? Igen, 3-4-10 lesz. Hát nem, az. Múlt. Hogy rohan az idő? Már el is múlt 3-4-10. Jön Kálai Sanders.

0: Sláger reggel.
1: Ez volt mára a Sláger reggel.
2: Nagyon szépen köszönjük meg tisztelő figyelmüket.
1: Meg a sok-sok infót, amivel szolgáltak. Találkozunk holnap reggel is. Már jön ugye Cila. Hát ez a hét most dupláz.
2: Igen.
1: Bepótoljuk, ami elmaradt az elmúlt hetekben, amíg üdülni járt. Szóval péntek reggel. Hogy megy az idő? Megint ezt kell megállapítani. És akkor Zsófira is számítunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Neked mi a kedvenc állatod?
2: A majom az nagyon cuki.
5: Van az a piros fenekes, ilyen
4: a
5: piros.
4: Pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
2: Nem.
4: Mert?
2: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
4: Majom volt?
2: Igen.
4: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
2: Igen.
4: Volt. És abból fejlődött ki?
2: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
4: Tehát az őseink majmok voltak?
2: Igen.
5: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenékén. Én ennél ragadtam.
2: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
11: Azért születtél, hogy a színpadon állj, és nagyon szívesen lennék a mentorod.
12: Vagyok alélva teljesen.
13: Ez egy csoda volt most.
14: A
13: csoda!
14: Jó, annyira jó volt, Belusti, gratulálok!
13: Ez a csávó maga az X-faktor.
9: Négy energia, egyetlen X. X-faktor.

0: Minden szombat este az RTL-en.
1: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Magyar Péter Budapesten. Vízügyi együttműködés indult Magyarország és Kína között, és felülvizsgálja a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Halálos baleset történt ma reggel Budapest 9. kerületében a Soroksári úton. Két autó frontálisan ütközött a 117-es szám előtt. A balesetben egy ember életét vesztette. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik járműből két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a fővárosi hivatásos tűzoltók. Kigyulladt egy nyerges vontató ma reggel Sárbogárdon az Ady Endre út és a Haladás út találkozásánál. A jármű gumiabroncsokat szállított, a lángok pedig a rakományra is átterjedtek. A helyszínre a sárbogárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral kezdték meg az oltást. Magyar Péter miniszterelnök Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A kormányfő közlése szerint az unió következő 7 éves költségvetéséről tárgyaltak, amelyet Magyarország csak akkor támogat, ha az megfelel a magyar emberek és vállalkozások érdekeinek. Magyar Péter azt is kérte, hogy mielőbb szülessen megoldás a Magyarországra korábban kiszabott napi 1 millió eurós bírság ügyében. A találkozón szóba került a migráció is. A miniszterelnök közölte, hogy Magyarország fenntartja az illegális migráció feltartóztatását szolgáló jogszabályokat és a fizikai határzárat. Hozzátette, hogy a kormány egyik tagjelölt ország gyorsított uniós csatlakozását sem támogatja. Szakmai tapasztalatcserét indított Magyarország és Kína a vízgazdálkodás területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A programban a magyar és kínai szakemberek az asszály, az árvíz, a folyók védelme és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén szerzett tapasztalataikat osztják meg egymással. Az együttműködés középpontjában a Tisza és a kínai Hanchiang folyó vízgyűjtő területe áll. Magyarország elsősorban a természet alapú megoldásokat és az európai vízgazdálkodási tapasztalatokat, Kína pedig a nagyszabású infrastruktúra, a vízelosztás és a digitális technológiák alkalmazását mutatja be. A teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint sok panasz érkezett a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és álláspontja szerint a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A felülvizsgálat célja annak áttekintése lesz, hogyan működik jelenleg az országos rendszer, és hol van szükség változtatásokra. Az új tanévtől Angyalföldi Pap László általános iskola néven működik a Dózsa György út 136 szám alatti intézmény. A névváltoztatással az iskola egykori diákja, a 100 éve született háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó Pap László emléke előtt tisztelegnek. A kezdeményezést a tantestület, a szülői munkaközösség, a diák önkormányzat, az iskola tanács, a tankerület és az önkormányzat is támogatta. Szeptember 5-én szombaton ismét utcabált rendeznek Székesfehérváron, a Felsővárosi Barátságligetben. Az est sztárvendége Gájer Bálint lesz, aki este 7 órától lép színpadra, utána pedig a Star Voice Band gondoskodik az élőzenéről és a táncos hangulatról. A rendezvény iránt már most nagy az érdeklődés, valamennyi asztalt lefoglalták, de a koncertet állva is lehet követni, a szervezők pedig külön tánctérrel is készülnek. Kis és szeles, de szép nyárias idővel indul a ma délelőtt, esőtől egyáltalán nem kell tartani a térségben, az északnyugati szél viszont lassan megélénkül. Kora délutánra kellemes, 28 fokos melegre számíthatunk.
6: baleset nehezíti a közlekedést a Közraktár utcában a Fővám tér felé, a Petőfi híd után a külső sávban. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után, szintén a külső sávban, ott is óvatosan közlekedjünk. Tart a helyszínelés a Soroksári úton befelé, a Szabadkai út közelében, helyszínelek a Karinti-Frigyes úton és a Petőfi híd felé, az Irinyi József utcánál a belső sávban, az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre kell készülni, és lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Petőfi hídtól a Szabadság hídig szintén ez a helyzet. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehézkes az előrejutás. Több jármű ütközött össze a főváros felé az M0-as autóút csomópontja előtt a terelés végén, a 17-es kilométernél mindkét sávot elfoglalják a sérült járművek, így ott megállt a forgalom, torlódik a kocsisor, kitartást mindenkinek!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. Itt leszelünk ebben az órával Lady Gaga, Rúzsa Magdolna, Whitney Houston, I Can A Pop, és az I Love It pedig már el is indította ezt az órát. Kellemes napot, jó munkát, jó pihenést, hogyha valaki még ilyen szerencsés.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A klímaváltozás hatásai és a fokozódó villámárvizek, valamint hőhullámok ellen a harmadik kerületben a Szivacsváros elv mentén veszik fel a küzdelmet, amely a csapadék elvezetése helyett annak helyben tartását és hasznosítását helyezi a középpontban. A harmadik kerületi önkormányzat zöld stratégiája, esőkertek, zöldtetők, vízáteresztő burkolatok és árnyékoló fásítások alkalmazásával erősíti a helyi természetes vízkörforgást, és védi a rendkívül sérülékeny ökológiai adottságú területet. Ennek köszönhetően hátha picit több eső lesz, kicsit kisebb asszály jövő nyáron. Na majd meglátjuk. Starship, nothing's gonna stop us now. Érkezik itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Damiano David, a Maneskin frontembere, és tőle a The First Time után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd Dua Lipa és a Houdini nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Változóan napos, gomoly felhős, de határozottan nyárias idővel indítjuk a mai délelőttöt. Bár tőlünk északra előfordulhat egy-egy kósza zápor, a mi térségünkben csapadéknak nyoma sincs, így teljesen száraz utakon jó látási viszonyok mellett közlekedhetünk. Az északnyugati szél azonban fokozatosan megélénkül, a felettünk lévő gyenge hidegfront pedig vérnyomás ingadozást és fejfájást hozhat az arra érzékenyeknél, amit a szeles idő csak tovább fokozhat. A kora délutáni órákra egészen 27-28 fokig melegszik a levegő.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Közraktár utcában, a Fővám tér felé, a Petőfi híd után a külső sávban. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, az Alkotás utcában befelé, a déli pályaudvarnál, a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton befelé, a Hungária körút után, szintén a külső sávban, ott is óvatosan közlekedjünk. Tart a helyszínel és a Soroksári úton befelé, a Szabadkai út közelében. Helyszínelek a Karinti-Frigyes úton és a Petőfi híd felé, az Irinyi József utcánál a belső sávban, az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre kell készülni, és lassú a haladás a Budaörsi úton befelé, a Sasadi úttól, a Budai alsórakparton, a Margit hídtól, a Lánchídig, illetve a Petőfi hídtól, a Szabadság hídig szintén ez a helyzet. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehézkes az előrejutás. Több jármű ütközött össze a főváros felé az M0-as autóút csomópontja előtt a terelés végén, a 17-es kilométernél mindkét sávot elfoglalják a sérült járművek, így ott megállt a forgalom, torlódik a kocsisor, kitartást mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

The Course Breathless, ez szólt itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan. Pontosan 50 évvel ezelőtt, 1976. szeptemberében ért földet a Marson a Viking 2 űrszonda, amely a bolygó történetében először küldött vissza részletes, színes felvételeket a vörös bolygó felszínéről. A történelmi küldetés nem csak a kopár sziklás marsi tájat mutatta meg a földi közönségnek, hanem alapjaiban változtatta meg a naprendszer kutatását, örökre beírva magát az űrkutatásra, aranykorába. Ennek köszönhetően nagyon sok mindent megtudhattunk a vörös bolygóról, a Marsról, és így már egészen biztosan több lett az emberiség. Charlie, Király Linda, és a játszom, ahogy a lélegzem érkezik itt a Sláger FM-en.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 milliárd forintos pályázat indul az aszbesztel szennyezett településeknek. Feljelentést tette a Magyar Nemzeti Bank 5 jegybanki ingatlan értékvesztése miatt, és már nem kiemelt beruházása a Pázmány Campus. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. Az önkormányzatok a 3 milliárd forintos aszbesztmentesítési alapból kérhetnek támogatást, akár magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is. Feltétel, hogy a település rendelkezzen aszbeszttérképpel, a nyerteseknek pedig rendszeresen igazolniuk kell a beavatkozások eredményességét. Az önkormányzatoknak önerőt is vállalniuk kell, ennek mértéke település típustól függ. A pályázatokat a keret kimerülés lehet benyújtani, és érkezési sorrendben bírálják majd el. Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank új vezetése 5 a jegybankhoz köthető ingatlan ügyében hűtlen kezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A Magyar Nemzeti Bank közlése szerint egy átvilágítás jelentős túlárazásokat tárt fel, az ingatlanok értékbecslései pedig a könyv szerinti értéknél jóval alacsonyabb összegeket mutattak. A jegybank ezért úgy ítélte meg, hogy vagyoni hátrány érhette. A feljelentés többek között a Balaton Akaratjai Oktatási Központot, Bölcsvárat, a Budai Központot és a Pénzmúzeum épületét is érinti. A Magyar Nemzeti Bank székház felújítás miatt korábban már indult nyomozás. Megjelent a magyar közlönyben, hogy a Pázmány Campus beruházása elvesztette kiemelt státuszát. A józsefvárosi projekt ellen korábban helyi lakosok, civil szervezetek és az önkormányzat is tiltakozott. Elsősorban az egyeztetések hiánya, az egykori rádiós épületek bontása és a beruházás városrészre gyakorolt hatása miatt. Az építkezést korábban bírósági döntés is ideiglenesen leállította. Pikó András polgármester szerint a mostani döntés azt jelenti, hogy a beruházás az eredetileg tervezett formája biztosan nem valósul meg. Hazaérkezett Kecskemétre az a magyar tűzoltócsapat, amely a szerbiai erdőtüzek oltásában segített. A 12 fős egység augusztus 25-én indult a Deliblati homokpusztára 4 speciális járművel. 6 napon át egy mintegy 4000 hektáros területet vizsgáltak át folyamatosan, és naponta több tucat égő vagy izzó gócot oltottak el. A különítmény úgy szervezte a munkát, hogy a nap 24 órájában legyen tűzoltó egység a terepen. A hazatérő csapatot Kecskeméten a katasztrófa védelem vezetői fogadták. Jelentős fejlesztés indulhat a fővárosi Zács utcai trollibusz telepen. A BKK már elindította a feltételes közbeszerzési eljárást. A tervek szerint új áramátalakító épület készülhet, megújulhat a telep felső vezetékhálózata, és kiépíthetik az akkumulátoros trollibuszok töltéséhez szükséges infrastruktúrát is. A beruházás hosszabb távon a budapesti trolli hálózat bővítését is segítheti. Új felső vezeték szakaszok épületnek többek között a Kőbányai és a Pongrác úton, később pedig akár a 9-es busz vonalán is trollibuszok közlekedhetnek Óbuda és Kőbánya között. A kivitelezés uniós forrás biztosítása esetén 2027 első felében kezdődhet. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a hétvégén Budapest több kerületében a Vízer Budapest félmaraton miatt. A lezárások már holnap megkezdődnek, vasárnap pedig többek között a Szabadsághidat, az Árpád híd egy részét, a Margit hidat és a Lánchidat is érintik. A gyenge hidegfront miatt többek tapasztalhatnak fejfájást, csapadékra nem kell számítani, szikrázó napsütés jellemzi térségünket. 28 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: A 70-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Dvorák sétány és a Lövölde tér közötti megállókat, a Kossuth Lajos tér felé áramellátási hiba miatt. A 78-as trollibusz is terelve jár, nem érinti a Reformáció park megállót a Kossuth Lajos tér felé. Nem járható a Szerémi út a Hunyadi János út felé a Galvani utcánál baleset miatt, és műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé, a déli pályaudvarnál a külső sávban. Ott is óvatosan közlekedjünk. Manapközben az Árpád híd budai lehajtó átjárójánál a Pacsirt a Mező utca felé sávlezárásra kell készülni, elektromos közműjavítás zajlik ott a mai napon. Felújítanak Újpesten a Pozsonyi utcában, mától változott a forgalmi rend a Tél utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, de várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, csőrre töltöttük ezt az órát is. A legnagyobb slágerekkel változatosan. Bruno Mars újdonságával kezdünk. Jön tőle az I Just Might, aztán Selena Gomez nyugalomra hint minket a Calm Down-nal.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Olivia Dean, és a Man I Need, aztán hoztam egy szuper programot Veszprémieknek, vagy Veszprémbe ellátogatóknak, ugyanis 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben, szeptember 5-én, most szombaton a Kolostorok és Kertek rendezvény területen. A teljesen ingyenesen látogatható jubileumi rendezvény egésznapos program kínálata várja az érdeklődőket. Lesz állatorvosi előadás, rendőr és mentő, kutyás bemutató, dog dancing, légtornász produkció, valamint a Betyár Suli szimat bemutatója is ott lesz, úgyhogy veszprémi kutyásoknak, főleg tacsisoknak egészen biztosan ez egy kötelező program. Bronski Beat, Small Town Boy, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

A legnagyobb slágerek változatosan itt szólnak a Sláger FM-en. Az időjárási és közlekedési infók után már megyünk is tovább. Pink Panthers, illetve Zara Larsson közösével. Ez lesz

0: Egyre többször bukkan elő a nap a felhők mögül, ezért a volán mögött mindenképpen legyen kéznél egy napszemüveg, bár az aszfalt mindenhol száraz, a gyenge hideg fronti hatás és a megélénkülő északnyugati szél miatt könnyebben elveszíthetjük a türelmünket a forgalomban, és a koncentrációnk is lankadhat. Tartsák meg a megfelelő követési távolságot, és vezessenek óvatosan. A reggeli 19 fokos frissesség után délutára 28-29 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, a naposabb órákban pedig még erős lehet az UV-sugárzás is.
1: A 70-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Dvorák sétány és a Lövölde tér közötti megállókat, a Kossuth Lajos tér felé áramellátási hiba miatt. A 78-as trollibusz is terelve jár, nem érinti a Reformáció park megállót a Kossuth Lajos tér felé. Nem járható a Szerémi út a Hunyadi János út felé a Galvani utcánál baleset miatt, és műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé, a déli pályaudvarnál a külső sávban. Ott is óvatosan közlekedjünk. Manapközben az Árpád híd budai lehajtójánál a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni, elektromos közműjavítás zajlik ott a mai napon. Felújítanak Újpesten a Pozsonyi utcában, mától változott a forgalmi rend a Tél utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat, a Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, de várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Westlife és az Uptown Girl után már is megyünk tovább, de előtte még beszéljünk arról, hogy milyen helyzet van most Argentínában, ugyanis egyperces tapssal és mérkőzések félbeszakításával tisztelegnek a válogatottságtól búcsúzó Lionel Messi előtt. Az argentin labdarúgó szövetség a hétvégi fordulóban minden férfi és női futball, futszal és strand labdarúgó mérkőzést a 10. percben egy percre megállít, hogy ott mindenki tapsoljon, és mindenki emlékezzen Lionel Messire, aki természetesen megvan, de most visszavonult a válogatottságtól. Nem kis legendáról van szó. Catherine and the Waves és a Walking on Sunshine érkezik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
11: Biztos vagyok benne.
10: Tényleg?
11: Igen. Hát farmon fogok élni.
10: Tényleg?
11: Lehet, annyira imádom az állatokat.
10: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm.
11: Igen.
10: Épület, amiben az állatok vannak.
11: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek lovaim, lesznek kutyáim, macskáim.
10: Te gyereket tartasz? Tyúk is lesz.
8: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rétvári Bence lemondásra szólította fel Lannert Judit oktatási minisztert. Szeptembertől igényelhető az MBM új dinamikus áramtarifája, és kevesebb lehet idén a szőlőtermés, drágulhat a magyar bor. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Lemondásra szólította fel Lannert Juditot Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a miniszter korábbi oktatáspolitikai kijelentései miatt. Lannert egy interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi iskolarendszer szerinte nem kedvez az önálló innovatív pedagógiai gondolkodásnak, és túl sok erőforrást köt le a sok tantárgy és a nagyszámú kis iskola miatt. Az iskolaigazgatókról azt mondta, valamennyi vezetőt leváltaná. Rétvári ezt a pedagógusok megsértéseként értékelte. Lannert ugyanakkor korábban úgy

0: Fogalmazott, hogy az intézményvezetőket új elvárások szerint pályáztatná újra, és a kiválasztásukba ismét bevonná a tantestületeket. Szeptembertől lehet igényelni az MVM új dinamikus áramtarifáját, amely jövőre lép életbe. A kedvezményes fogyasztási határig továbbra is fix marad az ár. Az e feletti fogyasztás díja viszont a villamos energiapiaci árakhoz igazodik majd. Az új konstrukció elsősorban azoknak lehet kedvező, akik az átlagosnál több áramot használnak, és nagyobb fogyasztású berendezéseiket, például elektromos autótöltőt vagy klímát rugalmasan tudják időzíteni. Az MVM szerint így az olcsóbb piaci időszakokra áthelyezett fogyasztással csökkenthető lehet az áramköltség. Kiváló minőségű, de a szokásosnál kisebb szőlőtermésre számít idén a GKI gazdaságkutató. Az ágazatot egyszerre sújtja az aszály és az aranyszínű sárgaság nevű növénybetegség. Emiatt a szűret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A terméskiesés várhatóan nagyobb lesz a korábbi éveknél, ezért a kutatóintézet a borárak emelkedésére számít, bár ennek hatása az árakban egyelőre még nem látszik. A GKI szerint ugyanakkor a jobb minőségű borokat előállító pincészetek új piaci lehetőségekhez is juthatnak. Többféle támogatással segíti az első kerületi családokat a budavári önkormányzat az új tanév kezdetén. A jogosultak gyermekenként évi 15 000 forintos iskola kezdési támogatást igényelhetnek szeptember 15-éig. Az elsősök pedig idén először ingyenes füzetcsomagot is kaphattak. A jó tanulmányi eredményt elérő szociálisan rászoruló diákok havi támogatásra is jogosultak lehetnek. Emellett külön segítség járhat az egyszülős családoknak, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelőknek és rendkívüli anyagi nehézség esetén is. Forgalomkorlátozásra kell számítani vasárnap a Ferencváros-Újpest mérkőzés miatt Budapest 4., 8. és 9. kerületében. Újpesten reggeltől megállási tilalom lesz többek között a Temesvári utcában, délutántól pedig ezt az útszakaszt időszakosan le is zárják. A stadion környékén szintén több úton korlátozzák a forgalmat. Érintett lesz egyebek mellett a Könyves-Kálmán körút, az Üllői út, a Vágóhíd utca, az Albert-Flórián út és a Haller utca is. A lezárásokat a rendőrség biztosít. Szeptember 12-én rendezik meg 10. alkalommal a Független Hangok ünnepét a Magyar Zeneházában. Az ingyenesen látogatható eseményen több mint 60 független zenei kiadó mutat be több száz új, limitált és gyűjtői kiadványt. A programban koncertek, DJ-szettek, szakmai beszélgetések, workshopok és zenei kvíz is szerepel. Folytatódik a napsütéses késő nyári időjárás vételkörzetünk településein. A hideg front miatt fejfájás és vérnyomás ingadozás is nehezítheti a napot. Egyébként 28-29 fokot jósoltak a meteorológusok. Csapadékra pedig sehol sem kell számítani.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Gyáli út után a középső sávban. Továbbra is tart a műszaki mentés a Szerémi úton, a Galvani utcánál nem járható a Szerémi út, a Hunyadi János út felé, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az autópályákat, hogyha nézzük, azt látjuk, hogy az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél. Főként a külső sávban nehézkes az előrejutás, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon, az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható a munkaterület mögött, 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél van, ahol burkolatjavítási munkálatok zajlanak sávzárás mellett.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ezért ez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk és élvezzük ezt a kellemes, nem túl meleg, nem túl hideg időt, aztán hamarosan érkezik a hűvösebb. Robi Thicke és a Blurred Line nyitja ezt az órát is a délután. Get up.

Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Épp a Sláger FM-en a Level 42 és a Lessons in Love szólt. Aztán hadd javasoljak most egy szuper programot, ugyanis sörfesztivált rendeznek Erdőkertesen most hétvégén. 40 különböző csapolt sör különlegességgel nyitja meg kapuit az őszi szezon Erdőkertesen. A Pest megyei település hagyományos sörfesztiválján a gasztronómiai élmények mellett idén is utcavállal, koncertekkel, interaktív kiállítással és retro diszkóval várják a látogatókat. Mindez Erdőkertesen, a Facebookon lehet további információkra lelni. Vastag Csaba, őrült éjjel, ezzel folytatjuk. Bye.

possession of the groove.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, az Igaláj Sherry és a Save Tonight. 1997-ben volt ez egy hatalmas nagy sláger, de nem tudjuk megunni. Érkeznek az időjárási és közlekedési információk, aztán Tom Grennan 2021-es slágerével, A Little Bit of Love-val nyitjuk az óra második felé. Tartsanak továbbra is velünk!
1: Kifejezetten kellemes kora őszi nyárban telnek a déli órák vételkörzetünk településein. Esernyőre ma biztosan nem lesz szükség, az élénk északnyugati széllökések a nyíltabb utcakaszokon, és a felüljárókon azért érezhetően megmozgathatják az autókat, úgyhogy fogják stabilan a kormányt. A fronti hatás miatt fáradékonyabbak, bágyattabbak lehetünk a megszokottnál, és a reakcióidő is nőhet, úgyhogy vezessenek óvatosan. A legmelegebb órákban 27-28 fokot ígértek a meteorológusok. A napsütésben erős lehet az UV-sugárzás is.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Gyáli út után a középső sávban. Továbbra is tart a műszaki mentés. A Szerémi úton a Galvani utcánál nem járható a Szerémi út, a Hunyadi János út felé, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az autópályákat, hogyha nézzük, azt látjuk, hogy az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehézkes az előrejutás, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon, az egyik Újharcsán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható a munkaterület mögött, 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél van, ahol burkolatjavítási munkálatok zajlanak sávzárás mellett.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Gőzői, a legnagyobb slágerek birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en George Michael és az Amazing. Ez szólt saját akkori partnerének, Kenny Costnak állított emléket George Michael ebben a dalban, amely 2004 márciusában jelent meg a Patience című stúdióalbum előfutáraként. Az énekes egy interjúban elárulta, hogy a fülbemászó optimista hangulatú szerzeményt részben ifjúsága a londoni soul klubokban eltöltött évei, valamint a magánéletében akkor talált tartós boldogság inspirálta, ez jött át ebben a dalban. Aztán most a Jonas Brothers Marshmallow-val közösen érkezik. Ezt tőlük a Leave Before You Love Me.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerinti.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: Szeptemberben kóstol meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a csorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
5: Ludas Matyi a Családi Musical Kápolna estjéken szeptember 5-én este 19:30-kor a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
8: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
9: Ezért születtél, hogy a színpadon állj. És nagyon szívesen lennék a mentorod.
10: Én el vagyok alélva teljesen.
11: Ez egy csoda volt most.
12: A csoda.
13: Jó, annyira jó volt, Elusti, gratulálok!
11: Ez a csávó maga az X-faktor.
14: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
1: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
15: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
15: Velem, Mautner Zsófival.
16: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
16: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: 3 hetes ülésezési rendre áll át az országgyűlés. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra figyelmeztet a fogyasztóvédelem, és újabb üteméhez érkezik az István út és a Pozsonyi utca felújítása. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Szeptember 21-től 3 hetes munkarendben ülésezik a parlament, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke. Az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, szükség esetén péntekig tartanak plenáris üléseket. A B-heteken pedig hétfőn ülésezik a parlament, de további napokat is kijelölhetnek. A harmadik C-hét elsősorban a választókerületi és egyéb képviselői munkára szolgál majd. A bizottságok üléseit jellemzően a B és a C-hetekre tervezik. A házbizottságban a javaslatot valamennyi frakció támogatta. Megtévesztő egészségügyi intézményekhez hasonló weboldalakat azonosított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ezek

0: Kegyes esetekben ismert kórházak gyógyszertárak nevét vagy arculati elemeit használják, miközben étrend kiegészítőket kínálnak. A vásárlók itt tévesen azt hihetik, hogy a terméket az adott intézmény ajánlja vagy ellenőrizte. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy az étrend kiegészítők nem gyógyszerek, ezért nem ígérhetnek betegségek kezelését vagy gyógyítását. Online vásárlás előtt érdemes ellenőrizni a webáruház üzemeltetőjét, elérhetőségeit, és azt is valóban hivatalos oldalról van ez. Péntektől újabb forgalmi változások lépnek életbe Újpesten az István út és a Pozsonyi utca felújítása miatt. A beruházás már több mint félig elkészült. A következő munkafázis elsősorban a Tél utca és a Pozsonyi utca csomópontját érinti. Több irányból megszűnik a balra kanyarodás lehetősége, sávszűkítésekre, útszűkületekre és 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Több buszjárat közlekedése is változik, a BKK arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint választák inkább a 3-as metrót, illetve a 12-es és 14-es villamost. Eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, az Egyensúly Intézet friss településindexe szerint. A nagyobb városok között mérséklődtek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok és kistelepülések között viszont nőttek az egyenlőtlenségek. A kutatás szerint a fejlődés egyik legerősebb tényezője a diplomások helyi aránya, emellett sokat számít Budapest közelsége is. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár vezeti a rangsort Veszprém és Eger előtt, míg Miskolc fejlődött a leggyorsabban 2014 óta. A kisebb települések között Balatonfüred és Felcsút szerepel az élen. 50 éves az újhegyi lakótelep, az évforduló alkalmából szeptember 5-én most szombaton ingyenes programokkal várja a kőbányaiakat az önkormányzat. A lakótelep 1974 és 1976 között épült fel, olyan területen, ahol korábban szőlőföldek, bányák és szemétlerakók is voltak. Az újhegy kialakulása jól illeszkedett a 70-es évek nagy budapesti lakótelepépítési hullámába, írták közleményükben. A jubileumi rendezvény célja, hogy közös programokkal idézzék fel a városrész történetét, és együtt ünnepeljenek az ott élők. Kellemes felhő átvonulásokkal tarkított kora délutánunk van, vételkörzetünk településein az előrejelzések szerint továbbra sem kell tartani esőtől esernyőre, tehát nem lesz szükség, szárazak a burkolatok, jól járhatóak az utak is, az északnyugati szél egyre több felé megélénkül, viszont egy gyenge hidegfronti hatás miatt pedig kicsit dekoncentráltabbak, bágyattabbak lehetünk. 28-29 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: Történt egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Gyáli út után a középső sávban. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától változott a forgalmi rend a Tér utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tér utcába kanyarodni. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak ott. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon továbbra is erős a forgalom, emiatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki Tatta és Tatabánya között, valamint Óbarok és Viatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehéz az előrejutás, aki autóval van, személyautóval és Budapest a céljának továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Elkészült a település indexi megye székhely rangsor, mondom, ebben az órában, hogy melyik megye székhely lett a legfejlettebb. Katy Perry és a California Girls indít. Slágerek.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

Despacito. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 2017-ből Luis Fonsi Justin Bieberrel. Ez volt tőlük a Despacito. Székesfehérvár vezeti az Egyensúly Intézet idei település indexének megyeszékhelyi rangsorát Veszprém és Eger előtt, míg a leggyorsabb fejlődést Miskolcon mérték. A több mint három elemes adatbázist vizsgáló kutatás szerint a települések fejlődésében a diplomások aránya és a főváros közelsége a két legfontosabb tényező, a kisebb városok közül pedig Balatonfüred bizonyult a legfejlettebbnek. Ezt tudjuk elmondani erről a fejlettségi rangsorról. Kylie Minogue-ról viszont azt, hogy a Locomotion-t ő énekli most a következőkben itt a Sláger FM-en.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy igazi sztárduó, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Ez szólt, aztán a következőkben érkezik Miley Cyrus és a Flowers a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Száraz felhő átvonulásokkal tarkított kora délutánunk van, az utak mindenfelé tökéletesen járhatók, nálunk csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a megélénkülő, sőt néhol megerősödő északnyugati szél viszont sokaknál okozhat nyugtalanságot és fejfájást. A közlekedésben a száraz aszfalt és a jó látótávolság szerencsére adott, de az előzéseknél és a sávváltásoknál legyenek a szokásosnál is körültekintőbbek a szél és a lankadó figyelem miatt. A levegő mostanra melegedett fel igazán, a mai maximum 27-29 fok lesz.
0: Történt egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Gyáli út után a középső sávban. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában mától. Változott a forgalmi rend a Tér utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tér utcába kanyarodni. Sáv lezárásra kell készülni a harmadik kerületben a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak ott. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon továbbra is erős a forgalom, emiatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki Tatta és Tatabánya között, valamint Óbarok és Viatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehéz az előrejutás, aki autóval van, személyautóval és Budapest a célja, meg továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

rock around.

0: Itt a Sláger FM-en a Bonfunk MC's és a Freestyler után a Queen Bee Autó egy Szerpentinen című dalával folytatjuk. Ez a zenekar 2005-ös Kilégzés című stúdióalbumán jelent meg, és a magyar alternatív rock történet egyik meghatározó szerzeményévé vált. A Kis Tibor által írt sláger fülbemászó dallamával, poétikus, mégis nyers soraival, a belső utazás, a kiszolgáltatottság és a sodródó szabadság felejthetetlen zenei emlékművelet, amely a koncertek meg is immáron több mint két évtizede kihagyhatatlan darabja.
1: Most olyan

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM.

0: atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
4: Autóüveg Pilkington!
5: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadása.
6: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.

0: November 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A következő tanévtől ismét teljes körűen részt vehet Magyarország az Erasmus programban. A legsúlyosabb eseteknél továbbra is elmarad a mentők kiérkezési ideje a kitűzött céltól, és új autóra gyűjt a Székesfehérvári Egyház megyei Karitász. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus Plus programban, közölte a kormány. A megállapodás eredményeként a hazai egyetemek előtt a Horizont Európa kutatási program forrásai is újra megnyílhatnak. A változás előzménye, hogy a kormány átalakítja a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint a módosítások célja éppen az uniós oktatási és kutatási programokhoz való hozzáférés helyreállítása. Augusztusban a legsürgősebb esetek 90%-ához országosan 27 percen belül érkeztek ki a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat. A kitűzött cél ugyanakkor az, hogy ezeknek az eseteknek a 90%-ában 15 percen belül a helyszínre érjen a mentőegység. Budapesten valamivel jobb az eredmény, ott a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Nagyjából 25 percen belül érkeztek ki. Az OMS szerint ezen a területen továbbra is jelentős javulásra van szükség. A mentőszolgálat ezentúl havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket. Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a Pázmány kampusz beruházása elvesztette kiemelt státuszát. A józsefvárosi projekt ellen korábban helyi lakosok, civil szervezetek és az önkormányzat is tiltakozott. Elsősorban az egyeztetések hiánya, az egykori rádiós épületek bontása és a beruházás városrészre gyakorolt hatása miatt. Az építkezést korábban bírósági döntés is ideiglenesen leállította. Jótékonysági ünnepséget rendezett Székesfehérváron az Egyházmegyei Karitász. A Szent Kristóf ház fiataljai énekkel, hangszeres produkciókkal és szavalatokkal készültek. Emellett saját alkotásaikból kiállítás és vásár is nyílt. A jótékonysági vásár bevételét egy új személyautó megvásárlására fordítják, amely a Karitász mindennapi segítő munkáját könnyítené meg. A szervezet közölte, a gyűjtés továbbra is folytatódik, és várják a felajánlásokat. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg retro véradását. Szombaton országszerte köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást zene, sör, virsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az

0: hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos, szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk, ez a Karolina út 19-21, itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
0: A véradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Kitart a kellemes késő nyári időjárás vételkörzetünk településein, csapadékra nem kell számítani. Délután 3-4 óráig viszont még biztosan erős lesz az UV-sugárzás, 27-29 fok között alakulnak a maximumok, csapadék pedig már nem érkezik.
2: Megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Gyáli út után a középső sávban normálisan a megszokottak szerint lehet ott haladni most már. Az M0-as autóúton Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a külső sávot lezárták karbantartás miatt, torlódásra kell ott számítani. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az egyik Újharcsán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható, a munkaterület mögött 5 kilométeres a kialakult dugó, a másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél van, ahol burkolatjavítási munkákat végeznek egy sáv zárása mellett. Az M7-es autópályán Letenye felé a Velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, ott a torlódás már megszűnt, de azért kisebb lassulás tapasztalható, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, itt lesz velünk a TNT újdonsága ebben az órában. Ugye itt az, hogy címmel, Taylor Swift-tel és az Opel Ajtan indulunk.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Rádióban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az újdonság Miles Smith-től, ez volt tőle a Hold Me in the Dark. Hamarosan folytatódik Budapesten a Richter Egészségváros program október 3-án, majd a 18. kerületben várják az érdeklődőket. A helyszíneken többek közt vérnyomás, vércukor és koleszterin szint mérésen, szív- és érrendszeri kockázat felmérésen, prosztata és érszűkület vizsgálaton, valamint testösszetétel mérésen lehet részt venni. Szakértők adnak tanácsot egyebek mellett nőgyógyászati kérdésekben, a cukorbetegségről, a demenciáról, a depresszióról, illetve szó lehet a csontritkulásról is. Mindez tehát október 3-án, már most érdemes beírni a naptárakba Budapesten, a 18. kerületben. A programhoz egyébként előadások, mozgásprogramok és gyermekfoglalkozások is kapcsolódnak, úgyhogy érdemes lehet élni ezzel a lehetőséggel. Stevie Wonder és az I Just Called to Say I Love You érkezik itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Köszi, Move in the Right Direction, ez szólt itt a Sláger FM-en, ami után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd egy jó kis délutáni eszpresszóval kínál meg minket Sabrina Carpenter. Ez lesz tőle az eszpresszó, az óra második felét vele nyitjuk.

0: A mai nap maximum a 27-29 fok között alakul majd vételkörzetünkben. Az égen békésen váltakozik a napsütés és a gomoly felhőzet a forgalomban haladó kiváló körülményekre. Csontszáraz aszfaltra számíthatnak az egész régióban. A gyenge hidegfront miatt viszont kissé tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk a volán mögött. A megerősödő északnyugati széllökések pedig főleg a hidakon követelnek nagyobb odafigyelést a sofőröktől. Tartsanak biztonságos követési távolságot. A felfelbukkanó vakító fény miatt pedig a délután második felében is szükség lehet a napszemüvegre.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Gyáli út után a középső sávban normálisan a megszokottak szerint lehet ott haladni most már. Az M0-as autóúton Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a külső sávot lezárták karbantartás miatt, torlódásra kell ott számítani. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az egyik Újharcsán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható, a munkaterület mögött 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél van, ahol burkolatjavítási munkákat végeznek egy sáv zárása mellett. Az M7-es autópályán Letenye felé a Velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, ott a torlódás már megszűnt, de azért kisebb lassulás tapasztalható, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM-en a Junior Senior táncoltatta meg a lábainkat, ez volt tőlük a Move Your Feet, aztán egy hatalmas, egy klasszikussal folytatjuk, érkezik Fleetwood Mac és a Little Lies című daluk, az 1987-es Tango in the Night elnevezésű 11. stúdióalbumuk harmadik kislemezeként jelent meg ez a dal, és azonnal meghódította a nemzetközi slágerlistákat. A fülbemászó pop-rock sláger különlegessége, hogy miközben könnyed, lendületes dallamvilággal bír, a szövege valójában a megromlott kapcsolatok és a folytogató hazugságokról szól, ami úgy elő-elő tud jönni egy rossz kapcsolatban. Jön tehát ő, a Fleetwood Mac és a Little Lies itt a Sláger FM-en.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3

0: fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Neked mi a kedvenc állatod?
6: A majom az nagyon cuki.
7: Van az a piros, fenekes, ilyen
5: a
7: piros.
5: A pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
6: Nem.
5: Mert?
6: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
5: Majom volt?
6: Igen.
5: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
6: Igen.
5: Volt. És abból fejlődött ki?
6: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
5: Tehát az őseink majmok voltak?
6: Igen.
7: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenékén. Ennél ragadtam.
3: Székre állok! Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
8: A reklám után... A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A MOHU is támogatja a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát. Egyiptom, Törökország és Görögország a legnépszerűbb szervezett úti cél a magyaroknál, és Baláki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érseke. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A MOHU egyetért a kormány döntésével, hogy felül kell vizsgálni a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság szerint a koncessziós rendszer több elemét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy a vállalt célok teljesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy sok panasz érkezik a hulladékkezelésre, és álláspontja szerint a MOHU nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben vállalt kötelezettségeket és célszámokat. A felülvizsgálat részleteit egyelőre nem ismertették. Egyiptom, Törökország és Görögország vezeti idén a magyarok külföldi szervezet utazásainak toplistáját, közölte az India. A közel-keleti válság eleinte visszavetette a keresletet, a foglalások száma azonban már meghaladta a tavalyi szintet. Egyiptom esetében különösen erős több mint 30%-os növekedést mértek. Törökország és Görögország iránt szintén nőtt az érdeklődés, közben Albánia és Bulgária is népszerű maradt. A válság kitörése után átmenetileg a spanyolországi foglalások száma is megugrott. Baláki Ferencet nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekévé 14. Leó pápa. A pápa egyúttal elfogadta Bábel Balázs lemondását, aki 1999 óta vezette a Főegyházmegyét, és tavaly érte el az egyházi nyugdíjkorhatárt. Baláki Ferencet 1994-ben szentelték pappá, 2011-ben lett püspök, 2015 óta pedig a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke volt. Az új érsek kinevezéséről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tájékoztatott. Közös tanévnyitóval és gólyatúrával indult a 2026-27-es tanév a Székesfehérvári Felsőoktatási Intézmények első éves hallgatóinak. A Kodolányi János Egyetem, az Óbudai Egyetem, Alba, Régi Akara és a város önkormányzata közösen köszöntötte a fiatalokat. A hivatalos program után több mint 100 gólya csapatokba rendeződve járta be a belvárost, ahol játékos feladatokkal és közös programokkal ismerkedtek egymással. A szervezők célja az volt, hogy az új hallgatók már a tanév elején közösséget építsenek, és otthonosabban mozogjanak Székesfehérváron. Lélekrajzok a fényben címmel nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, daganatos betegséggel küzdő és gyógyuló gyerekek alkotásaiból. A tárlaton 195 gyermek rajzai láthatók, amelyek az életről, a reményről és a gyógyulásról mesélnek. A megnyitón Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy a gyerekkori daganatos betegségek ma már az esetek mint egy

0: 60%-ában gyógyíthatók, és a kezelések fejlődésével ez az arány tovább javulhat. A kiállítás Kárpát-medencei, határon inneni és túli gyerekek munkáit mutatja be. Egésznapos ingyenes családi programot rendeznek szeptember 6-án most vasárnap a Várkert Bazár öntőház udvarán. Délelőtt a Só című népmese interaktív bábos feldolgozását láthatják a gyerekek, majd Grillus Vilmosat koncertet. Délután Kalapjakab báb koncertje várja a családokat 10 és 18 óra között kézműves foglalkozásokkal, interaktív játékokkal és a Csupa Csoda Vándor játszótér programjaival is készülnek. A szél egy kicsit rákapcsolt a délután derekára, de az utakon száraz zavartalan körülmények fogadják a hazaindulókat. Eső egyáltalán nem esik a környékünkön, a hőmérő higanyszála pedig 28-29 fokig emelkedik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Régipsz Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Régipsz, www.regips.hu.
2: Az M1-es autópályán szokás szerint nem könnyű haladni a főváros felé vezető oldalon, az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, leginkább Tata és Tatabánya között van érintettség, illetve Óbarok és Viatorvágy között a kiépített terelésnél főként a külső sáv van nehéz az előrejutás, aki személyautóval van, és Budapestre tartanak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M7-es autópályán Letenye felé a velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, a torlódás már megszűnt, de kisebb lassulás azért még tapasztalható. Az M0-as autóbuton a keleti szektorban, Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres ott az araszoló kocsisor hossza. Két munkavégzés miatt is torlódik az M5-ös autópálya Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt ott csak egy sáv járható. A munkaterület mögött jelenleg 5 kilométeres a kialakult dugó, a másik munkavégzés Ócsánál tapasztalható a 28-as kilométernél, ahol sávzárás mellett burkolatjavítási munkálatok zajlanak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy ezt a délutánt is együtt töltjük és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan, amelyel egészen egyszerűen kellemesebben telik ez a délután is. Az első sláger pedig Marc Amboré, ez a pillanatok erő.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Itt a Sláger FM-en Don Henley és The Boys of Summer 1984-ből szólt. Hamarosan érkezik a Kutatók Éjszakája programsorozat Budapestre is. Magyarország egyébként több tucatnyi településén, több mint 200 intézmény közt a kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, illetve innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Kiemelt helyszín Budapesten például az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem C-épülete, illetve az Állatorvostudományi Egyetem és a Budapesti Fővárosi Levéltár is. A részletes programot a kutatókészakája.hu oldalon lehet megtalálni. Szeptember 25-én és 26-án kerül megrendezésre ez a tudományos program sorozat. Lady Gaga és a The Dead Dance viszont most érkezik.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Ez szólt itt a Sláger FM-en, ami után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Kamrad és a Be Mine nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Kellemes, kicsi szeles nyárvégi időben indul a ma délutáni csúcsforgalom. A munkából hazaindulókat teljesen száraz, jól járható utak várják a térségben. A napközben élénkre váltó északnyugati szél a kora esti órákig még kitart, a látási viszonyok pedig egészen sötétedésig kiválóak maradnak. Itt semmi sem akadályozza a nyugat hazautat. 28-29 fok a maximum a mai napon, aztán nyugodt és csapadékmentes este vár ránk, éjszaka már 19 fok köré hűl majd a levegő, ami igazi őszi frissességet hoz.
0: Az M1-es autópályán szokás szerint nem könnyű haladni a főváros felé vezető oldalon, az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, leginkább Tata és Tatabánya között van érintettség, illetve Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél főként a külső sávban nehéz az előrejutás, aki személyautóval van, és Budapestre tartanak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M7-es autópályán Letenye felé a velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, a torlódás már megszűnt, de kisebb lassulás azért még tapasztalható. Az M0-as autóbuton a keleti szektorban, Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják, a 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres ott az araszoló kocsisor hossza. Két munkavégzés miatt is torlódik az M5-ös autópálya Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt ott csak egy sáv járható. A munkaterület mögött jelenleg 5 kilométeres a kialakult dugó, a másik munkavégzés Ócsánál tapasztalható a 28-as kilométernél, ahol sávzárás mellett burkolatjavítási munkálatok zajlanak.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: változatosan. Sláger FM.
1: Hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, négyig velünk, aztán innentől viszont kis Katával, aki megérkezett, befutott, szia Kata, futottál?
1: Nem futottam. Nem futottam. Is tekertem villamosot.
0: Villamossal jöttél, mi újság?
1: Azt is kell.
0: A villamoson hogy érezted magad? Milyenek voltak az utastársak, hangulat, széljárás?
1: Nagyon furcsa, nem tudom, ti tapasztaltátok, hogy így szeptember 1-e óta, mint hogyha megtelt volna a város. Eddig is sokan voltak itt Budapesten, de most így nem tudom, ki lehetne tenni a megtelt táblát.
2: Szerintem ez annak is köszönhető, hogy eddig iszonyatos volt a hőség, most így konszolidálódott egy picit a helyzet a 40 fokos horrorhoz képest, meg a pokoli rekkenő hőséghez képest. Én azt vettem észre, hogy most, mintha mindenki elkezdett volna megint tüsszögni és köhögni a tömegközlekedési eszközökön. Melegen ajánlom az ilyen természetű utastársaimnak, hogy hordjanak magukkal egy maszkot. A Covid idején megtanultuk, hogy ettől még lehet levegőt kapni, és amikor tüsszent egyet, akkor nem teríti be vele az 50 másik embert, akivel egy légtérben van.
0: Szerintem mind a két megfigyeléseteknek a hátterében egyébként az áll, hogy elkezdődött az iskola.
2: Igen, igen, gyorsan.
1: Azt hittem, hogy a szeptemberre fogsz hivatkozni, de egyébként abban is igazat lett volna.
2: De hogy annyira, hogy nincsen hűvös, tudod, szóval nem indokolja, de megkezdődött valóban az iskola ezen a héten. Érezzük a diákok, a pórusaiból sugárzik az iskola undorítis. Segítünk ezen természetesen hazafelé, hogyha minket hallgatnak, akkor csak a jó hangulat, ugye?
0: Így van.
1: Így van, és hogyha valaki meg van fázva, az leginkább, főleg, hogyha fertőz, leginkább maradjon otthon.
0: Legyen így, de otthon is hallgassa a Sláger FM-et, mi ezzel igen. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és melegen ajánljuk kis Katát, innentől vele lehet rádiózni, így ebben a felállásban hétfőn találkozunk, úgyhogy mindenkinek minden jót, jó hétvégét, meg ciao.
2: Ciao.
1: Sziasztok!
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
1: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
2: Mit csinálsz, Anna?
3: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
2: Megint felújítás?
3: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
2: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ludas Matyi a családi musical Kápolna estjéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenkaskad.hu.

0: Szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, ismét kötelezővé tenné a kormány az orvosi kamarai tagságot, és kiterjesztik a családi csődvédelem rendszerét. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. 27%-ról 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Emellett a lakossági tűzifa árát az adott év januári szintjén rögzítenék. A bejelentés szerint a kemény fa legfeljebb 23 000, a lágy fa pedig 15 000 forintba kerülhet köbméterenként. A kormány azt javasolja a családoknak, hogy lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak tűzelőt. Kötelezővé tenné a kormány a Magyar Orvosi Kamarában való tagságot, tette hozzá a kormány szóvivő, a változás a szakképzésben dolgozókat is érinteni. A kormány emellett visszaadná a kamarának azt a szakmai véleményezési jogot, amelyet korábban elveszített. A kabinet szerint az intézkedés javíthatja az egészségügyi ellátás szakmai minőségét és biztonságát. A tervezett törvénymódosításról még társadalmi egyeztetést tartanak. A mai kormányinfón az is elhangzott, hogy új adósságkezelési és tanácsadási szolgáltatással bővíti a kormány a családi csődvédelem rendszerét. Azok kérhetnek majd segítséget, akik már nem tudják fizetni hiteleiket vagy más kötelezettségeiket. Az érintettek ügyintézési és pénzügyi tanácsadást is kaphatnak, ehhez az állam külön szakembereket képez. A kormány becslése szerint az új szolgáltatás évente 3-4 000 embernek nyújthat segítséget. Teljes körűen felülvizsgálják a kaszinó és dohány koncessziók rendszerét is, tette hozzá a kormány szóvivő. A kabinet egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a vizsgálat milyen szerződéseket és milyen szempontokat érint majd, illetve milyen változtatások követhetik azt. A döntés a mai mintegy 40 napi rendipontot tárgyaló kormányülésen született. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt első fokon a Gödöllői járásbíróság egy kálói idős otthon vezetőjét. A vádlott a bíróság szerint megszerezte egy 2024-ben elhunyt lakó bankkártyáját, és azzal több jogosulatlan tranzakciót

0: hajtott végre, összesen mintegy 1,3 millió forint kárt okozva az örökösnek. A bíróság 8 hónap börtönbüntetést szabott ki, amelynek végrehajtását 1 év 4 hónapra felfüggesztett, Emellett pénzbüntetést és foglalkozástól eltiltást is elrendelt. Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért fellebbezett. Több budapesti útszakaszt és hidat is lezárnak a hétvégén a szeptember 6-ai Vizer Budapest félmaraton miatt. A korlátozások már holnap megkezdődnek, vasárnap pedig érintik többek között a Szabadsághidat, az Árpád hidat, a Margit hidat és a Lánchidat, valamint a budai és pesti alsó rakpart több szakaszát is. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi rendet. A versenyre csaknem 24 ezer nevezőt várnak, köztük több mint 8 ezer külföldi futót. Péntektől újabb forgalmi változások lépnek életbe Újpesten az István út és a Pozsonyi utca felújítása miatt. A beruházás már több mint félig elkészült. A következő munkafázis elsősorban a Tél utca és a Pozsonyi utca csomópontját érinti. Több irányból megszűnik a balra kanyarodás lehetősége, sávszűkítésekre, útszűkületekre és 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. 50 éves az újhegyi lakótelep az évforduló alkalmából. Szeptember 5-én most szombaton ingyenes programokkal várja a kőbányaiakat az önkormányzat. A jubileumi rendezvény célja, hogy közös programokkal idézzék fel a városrész történetét és együtt ünnepeljenek az ott élők. A lakótelep 1974 és 1976 között épült fel.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg 29 fok van odakint, és egy picikét fújdogál a szél, meg vannak is fölöttünk fátyol és gomoly felhők, de igazából nincsen kint rossz idő. Nyár végi, ősz elejé a mai időjárás. Milyen furcsa, hogy az évszaknak megfelelő az idő odakint. Holnapra azonban nyári meleget és őszi szelet ígérnek a meteorológusok. 20-21 fokkal indul majd a napunk, úgyhogy már reggel sem fogunk fázni, délután pedig 30-32 fok lehet odakint, viszont reggeltől nagyon élénk lesz a légmozgás. A szél pedig helyenként akár viharossá is erősödhet. A délelőtti órákban még lesznek fölöttünk felhők, de délutára kiderül az ég.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Vaspálya utcában befelé a Kőér utca után, illetve a 20. kerületben a Szentlőrinci úton az M5-ös autópálya felhajtójánál. Mindkét helyen torlódik a forgalom, illetve korábban volt egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán is. Elvileg még itt is vár ránk az útakadály, úgyhogy csak óvatosan, illetve sötétek a jelzőlámpák a 18. kerületben az Üllői úton a Szarvascsárda térnél egészen 5 óráig. Karbantartás miatt addig a forgalmat rendőrök irányítják. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Szeged vasútvonalon várhatóan több napig tart a tegnapi baleset utáni helyreállítás, emiatt jelentős változásokra kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése, emiatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, valamint onnan is indul. Jó hír, hogy a G43-as vonatok ismét a teljes útvonalukon, Kőbánya, Kispest és Székesfehérvár között közlekednek. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul már is a sláger délutáni jó rádiózást, kívánok önöknek is laza hazautat. Kiskata vagyok, és már is felpörgetem a hangulatos Rosaline Snap című dalával. Előtte azonban egy önvallomás Teddy Swims-től, a Mr. Neoitól indítja az óránkat.
4: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Ray Dalton dala, a Blood Running, itt a Sláger FM-en is. Önök a Sláger délutánt hallgatják így 10 perccel fél öt előtt, hogyha úton vannak és olyasmit tapasztalnak, amiről jó lenne, hogyha többiek is tudnának, írjanak nekünk 0630 30 30 95 8. Ugye hamarosan kezdődik az Ars Sacra Fesztivál, egészen pontosan jövő héten pénteken, viszont már ma ehhez a fesztiválhoz kapcsolódóan a Csillaghegyi Közösségi Házban nyílik egy kiállítás, a Csend Hangjai címmel. Az Óbudai Fotóklub Egyesület fotókiállítása ma 6 órakor tárja ki a kapuit, és egészen november 4-ig láthatjuk majd az itt kiállított képeket. Ma este 6 órakor Kovács Olivér, fotográfus kultúrtörténész nyitja majd meg a tárlatot, a kiállítás megnyitón Orbán Borbála színművész, énekes is közreműködik majd, a tárlat pedig természetesen ingyenesen tekinthető meg a Csillaghegyi Közösségi Ház nyitvatartási idejében, ne maradjanak le róla, és ne maradjanak le Nagy Bogi újdonságáról sem, jön már is a Dessel közösen készített Jól leszek újra, de előtte a Pointer Sisters-től szól a Jump for my love.

0: 20 évvel ezelőtt ez a dal volt a kedvencem. Pinktől szólt a Who Knew itt a Sláger FM-en, és bizony nem csalás, nem ámítás, 2006-os a dal, vagyis idén éppen 20 éves, de semmit nem kopott a megjelenése óta. A folytatásban pedig az az énekesnő érkezik, aki ugye ismét bejelentette visszavonulását, ezt megtette már 2 évvel ezelőtt is, de akkor is kiderült, hogy nem tud zene nélkül létezni, most azonban megint csak a színésznői karrierjére szeretne összpontosítani. Ő Ariana Grande, tőle szól már is a legújabb, hát fogalmazunk úgy, hogy búcsúdala, a Hate That I Made You Love Me.
1: I 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük!
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
6: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.

0: November 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Panna, neked mi a cél? A csomókártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
6: Lehet, hogy cserélgetném, meg be is ragasztanám.
7: Meg akarjuk nézni?
5: Nézzük bontjuk meg, ki.
6: Bontjuk ki.
5: A 76-os, az a fehér farkú
6: 17.
5: Gnó.
6: Ez egy farkas, nem?
7: Az egy farkas.
5: A 18-as, a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
3: Végreállok!
8: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
9: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
10: A reklám után.
11: Nézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Holnap és holnap után, vagyis pénteken és szombaton kimondottan meleg időben lesz részünk, azonban üröm az örömben, vagy öröm az ürömben, hogy a napsütés és a hőség mellé erős szelet is kapunk, ugyanis érkezik egy újabb hidegfront, emiatt jelentősen megélénkül majd a légmozgás holnap. Reggel 20-21 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig 30-32 fokot ígérnek a meteorológusok, és szombatra is sok napsütést ígérnek, főleg a nap első felére, de délután befelhősödik fölöttünk az ég, és akkor már jöhet záporzivatar is. És jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset a 20. kerületben a Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya felhajtójánál. Itt számítsanak némi torlódásra, és erős a forgalom a Rákóczi úton, a Blahalújza térnél, a Károly körúton az Asztória felé, a Hungária körgyűrűn pedig a nagyobb csomópontoknál, de az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt ugyancsak feltorlódott a kocsisor. Sávlezárásra készüljenek a 3. kerületben a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert javítják a vízvezetéket, illetve mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarcsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövid szakaszon csatorna építés miatt. A Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sávban lezárva, szintén csatorna javítás miatt, és tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért a Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárás fogadja az autósokat, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi tér közelében. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
8: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en Paul van Dyk muzsikált nekünk, nem Paul van Dyk, Paul van Dyk. Egyébként lehet, hogy éppen ő az a zenész, aki művésznév nélkül is remekül tudott volna érvényesülni, hiszen a születési neve Matthias Paul. No de itt a Sláger FM-en Ortutai Dóri érkezik már is, 6 perccel járunk, 5 óra előtt már is itt a hírek ideje. A hírek előtt azonban még szól Kálai Sanders Andrásnak a Brit

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Ludas Matyi a családi musical Kápolna estjéken szeptember 5-én este 19:30-kor a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
4: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
6: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
7: Azért születtél, hogy a színpadon állj.

0: és szurkolja magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: 3 hetes ülésezési rendre vált az országgyűlés szeptember 21-től. A legsúlyosabb esetekhez országosan 27 percen belül érkezett ki a mentő, az OMS szerint. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három hetes ülésezési rendre térett az országgyűlés szeptember 21-től, közölte Hallerné Nagy Anikó alelnök a házbizottság budapesti ülése után. Az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket, a B-heteken hétfőn biztosan, szükség esetén további napokon is. A C-heteket a képviselők választókerületi munkára kapják, a bizottságok a B- és C-heteken üléseznek majd úgy, hogy ne ütközzenek a plenáris üléssel. A javaslatot minden frakció támogatta. Az Országos Mentőszolgálat augusztusi kiérkezési adatai szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához országosan 27,6 percen belül érkezett meg a mentőegység, ami a júliusi értékhez képest növekedést mutat. Budapesten a 90%-os kiérkezési idő 24,76 perc volt, vagyis 2,3 perccel gyorsabb az országos átlagnál. Augusztusban 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből 16.884 Budapesten. A legsürgősebb P1-es esetek száma országosan 11.832, Budapesten 2.272 volt. A régiók között az Észak-Alföldi volt a leggyorsabb, az Észak-Magyarországi a leglassabb. Az OMS célja, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül kiérjenek. A kormány a teljes hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohumol hulladék gazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladék gazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Forgalomba állt Budapesten a 41. KAF villamos, amely a szükséges műszaki vizsgálatok és hatósági engedélyezés után kezdhette meg a közlekedést. A jármű az Európai Unió által támogatott 51 darab KAF villamos beszerzése Budapest részére projekt része. A most érkezett villamos tovább bővíti a főváros korszerű, alacsony padlós flottáját, és hozzájárul az akadálymentes, környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztéséhez. A további járművek folyamatosan érkeznek, így a budapesti utasok egyre több új villamos találkozhatnak vagy utazhatnak rajta. Az Egyensúly Intézet 2026-os település indexe szerint szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a növekedés üteme erősen egyenlőtlen. A dinamikus felívelés legfőbb záloga a diplomások magas aránya és Budapest közelsége. A fővárosban az 5. kerület vezeti a rangsort, megelőzve Terézvárost és a budavári kerületet, míg a fejlődési ütemben Józsefváros és Újbuda is kiemelkedik. A vármegye székhelyek közül Székesfehérvár a legfejlettebb, a legnagyobb ugrást Miskolc ért el. A falvak mezőnyét Felcsút vezeti, még a legkevésbé fejlett települések Észak-Borsodban és a dél-dunántúli apró falvas térségekben találhatók. Az agglomerációs települések túlzott népesség növekedése és a szolidaritási hozzájárulás több helyen visszaesést okozott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.

0: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ugye korábban azt mondták a meteorológusok, hogy a hét végén visszatér a kánikula. Hát most arra kiderült, hogy mégiscsak erősebb lesz a szombaton érkező hidegfront, és megakadályozza azt, hogy a hőmérőnkben a higanyszál elérje a 30 fokot. Úgyhogy szombaton a mostani ígéretek szerint csupán 26-27 fok várható, de holnap tényleg nagyon meleg lesz. 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, és szinte egész nap gyönyörű lesz a napsütés, azért szinte, mert a délelőtti órák azért felhős ég alatt telnek el, esőre azonban nem kell számítanunk, viszont szombaton lehet, hogy jön eső, úgyhogy akkor jól jöhet majd az ernyő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
0: Nézzük, mi nehezíti most az autósok dolgát. Történt korábban egy baleset a 20. kerületben a Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya felhajtójánál. Kérdezném, hogy itt most mi a helyzet, hogyha erre járnak, érják meg, hogy mit tapasztalnak. Ami viszont biztos, hogy egyre élénkebb a forgalom a fővárosban, úgyhogy torlódik a kocsisor a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit hídnál délre, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Blahalóza térnél, illetve a Károly körúton az Asztória felé, de sokan hajtanak az Alkotás úton is. A déli pályaudvarnál mindkét irányban és a Széll Kálmán tér felé vezető utakon. Figyeljünk arra is, hogy a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult egy építkezés miatt, és ugyanitt a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Vasúti híd felújítása miatt, és szintén sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél, mert itt is javítják a csatornát. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez a sláger délután, és benne készülődik Harry Styles, aki az American Girls című dalát húzza el nekünk. Előtte azonban Benson Boone-nal indul az óránk a Mystical Magicals-tól. Már is én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Crowded House, Don't Dream It's Over It című dala. Én pedig Kiskata vagyok, és önök a sláger délutánt hallgatják, és mivel előttünk az ősz első hétvégéje, ami azért még javarészt nyárias időben telik majd el, hadd ajánljak önöknek egy szabadtéri programot. Hétvégére, szeptember 5-én, vagyis szombaton újra mozizhatunk a csillagos ég alatt, ráadásul valamennyiünk nagy kedvenc filmjét, a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet nézhetjük meg a Plédes moziban Érden. Mint ahogy a mozis program ötletes neve is mutatja, egy plédet kell csupán magunkkal vinni az érdligeti záportározó szabadidőparkba. Arra letelepedhetünk, és este 7 órától élvezhetjük a filmet, sőt, akár énekelhetjük is a kedvenc Demién dalainkat a főszereplőkkel együtt, vagy akár táncra is perdülhetünk. Reméljük, hogy jó idő lesz, mert a vetítés rossz idő esetén elmarad, nem ígérnek esőt egyébként szombat estére a meteorológusok, úgyhogy szerintem meg lesz majd ez a program. Hát búcsúztassuk együtt a nyarat egy jó filmmel a csillagos ég alatt. Itt a Sláger FM-en pedig már is egy olyan dallal megyünk tovább, ami megint csak táncra csábít bennünket. A country legújabb, legfrissebb képviselője Ella Langley érkezik, Be Her című dala szól.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan az Ace of Base dala Cruel Summer emlékeztetett bennünket arra, hogy mennyire meleg volt az augusztusunk. Egyébként 1901 óta nem volt olyan forró hónapunk, mint az idei augusztus, és hát az előrejelzések szerint a szeptember is, az október is melegebb lesz az átlagosnál. De hogy a következő napok milyen időjárást tartogatnak, azt már is mondom, és azt is, hogy mi a helyzet az utakon. Utána pedig Olivia Dean érkezik, és a So Easy.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
5: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied, készletről is. Gyere, és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: Állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árminnak, egyet pedig... Na, mit szóltok hozzá?
14: Azt a... Köszönjük.
13: Van benne matrica, matrica
14: is. Ja, én ezeket gyűjtöm.
13: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
14: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
13: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihaló félben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
14: Igen, már. Nagyon örülök. Köszönjük szépen.
15: Nagyon szívesen.
11: Székre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: A reklám után.
0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Az elmúlt napokban voltak záporok, de ezek csak kisebb körzetekben enyhítették átmenetileg az aszályt. A várt csapadékos időjárás csak nem akar megérkezni. Nagyobb csapadékra a folytatásban majd csak jövő hét közepétől van esély, bár ennek még most is igen nagy a bizonytalansága. Holnap nem jön csapadék, bár a délelőtti órákban felhős lesz fölöttünk az ég. A reggeli 20-21 fokot, délután nyárias meleg 30-32 fok követi, majd viszont élénk lesz napközben a légmozgás. Szombaton pedig kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg fronthoz több felhőt, de csak elszórtan alakul ki azokból is futó záporzivatar. 26-27 fok lehet a legmelegebb órákban, vasárnap pedig 29-30 fokot várhatunk. És jönnek a friss infók az utakról. Telítettek a sávok az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton és a Kerepesi úton is kifelé szakaszonként, de a Szélkámán tér környékén, valamint a Soroksári úton kifelé egészen a Rákóczi hídig egybefüggő a kocsisor, és sokan hajtanak a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit hídnál délre, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, és torlódik a forgalom a 10-es főúton is kifelé az Óbudai budai temetőtől. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtemező utca felé sávlezárás van elektromos közműjavítás miatt. Ugyancsak sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkület van, mert itt is javítják a vízvezetéket, és vízvezetéket javítanak a 2. kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, úgyhogy a forgalom itt is egy sávban váltakozva haladhat. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Miley Cyrus dala szólt, ez volt az End of the World itt a Sláger FM-en. Az énekesnőnek szeptember közepén jelenik majd meg legújabb lemeze, amelyen várhatóan 10 dal szerepel majd, és mind a szerelem valamely rétegét igyekszik majd megmutatni. Nagyon kíváncsi vagyok erre az új korongra, mert nagyon jó volt látni, ahogy az elmúlt években Miley Cyrus egyre inkább megtalálta önmagát a zenében. No de itt a Sláger FM-en már is önökön a sor, hiszen a hírek után indul majd a kívánság műsor 0630 30 30 95 8. Ide írják meg, hogy mit szeretnének meghallgatni. A hírek előtt pedig még szól a Hooligans dala, a félember.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
2: Ludas Matyi a családi musical Kápolnásnyéken szeptember 5-én este 17:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Igen, emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
5: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
6: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
5: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Minden szeptemberben

0: A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány lépésekkel biztosítja, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Feloldotta a Gripen képzési tilalmat a vezérkari főnök. Szombaton ismét retrovéradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány megszüntetni a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság koncessziós feladat és hatásköreit, erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt a budapesti tájékoztatón. A hatóság elveszíteni vétójogát a pályázatoknál és a szerződések kezelésénél, a koncessziós tanács is megszűnne. Magyar Péter miniszterelnök szerint az STFH nem a közérdeket szolgálta, ezért a kabinet végleg megszüntetné. A kormány intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Szeptember 15-től az áfa 27%-ról 5%-ra csökken, de ez nem mindenhol látszik a fogyasztói árakban. Ezért rögzítik az állami erdőgazdaságok tűzifáinak januári árát. Keményfa esetén 23 ezer, lágyfa esetén 15 ezer forintot köbméterenként. A szociális tüzelőanyagprogram kerete 10 milliárd forinttal emelkedik. A kormány költségvetési többletforrást biztosít a családi csődvédelmi szolgálatnak is. A szolgáltatás november 20-ától működik, és azoknak segít, akik nem tudják fizetni hitelüket vagy más pénzt. Ügyi kötelezettségüket. A hitelező a csődvédelmi szolgálathoz irányítja az érintettet, ahol szakemberek segítenek áttekinteni a helyzetet és megtalálni a legjobb megoldást. Feloldott a Gripen vadászgép balesete után elrendelt kiképzési tilalmat Sándor Zsolt vezérezredes, erről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a szerdai kormányülés után Kecskeméten tartották a miniszteri értekezletet, ahol tájékoztatást kapott a Gripen baleset vizsgálatáról. A gép fekete dobozát Svédországban elemzik, és az adatok alapján lehet majd meghatározni a szükséges lépéseket. A tárca vezető szerint a pilóták hősiessége miatt Szolnok városa kitüntetést adományozna neki. Az Északpesti Centrum Kórház honvédkórházban megműtött pilóta pedig már otthonában gyógyul. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy jövő augusztusban ismét repülőnapot rendeznek Kecskeméten, ahol a honvédség haditechnikai eszközeit is bemutatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg retrovéradását. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retrózene, sör, vír, slimenű és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos. Szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk. Ez a Karolina út 19-21. Itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig. Napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
2: A retrovéradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Szeptember 25-e és október 2-a között 24 nagy játékfilmmel tér vissza a koreai filmfesztivál a Corvin moziba. A történelmi drámától a road movie-n át az okkult akciófilmig egészen különböző történetek kerülnek vászonra. Három koreai rendező pedig személyesen is mesél majd a filmjéről a vetítések utáni közönség találkozókon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés. Pénteken fátyol és gomoly felhők lehetnek fölöttünk az égen, de csak a délelőtti órákban délutára teljesen elvonulnak ezek a felhők, számottevő csapadék pedig sehol nem várható. Viszont egész nap igen élénk lesz a légmozgás, néhol viharos erejű szelet is tapasztalhatunk, majd ez pedig ront a nap nyárias hangulatán. Reggel 20-21 fok, délután pedig 30-32 fok várható térségünkben. Úgyhogy öltözzenek holnap is lengén. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Városon kívül az M1-es autópályán a főváros irányába az erős forgalom miatt több hely

0: Ilyen is szakaszos torlódás alakult ki. A kiépített terelésben Tatabánya térségében kell erre számítani, valamint Óbarok és Bicske között is, főként a külső sávban. Aki személyautóval közlekedik itt is, Budapest a célállomása. Annak az átterelt belső sávot érdemes használni, ott valamivel gördülékenyebben lehet haladni. A fővárosban is megakadhatunk a délutáni csúcsban, például a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a 11-es főút kivezető szakaszán pedig a Mátyás Király úttól torlódik a forgalom. Emellett tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A legújabb változás, hogy a Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárás van. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tér utca csomópontban minden irányban sávlezárásra készüljenek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni, míg a Madridi utcánál szintén sávlezárás fogadja az autósokat. Vezessenek óvatosan.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: És most indul, és egészen 8-ig tart a kívánság műsorén. Kiskata vagyok. Kicsi Sárikámnak küldöm az Airi Mafia volt egy álmom dalát. Ezt Ákos írta nekünk, és sziasztok, a hazaútra a Save Your Tears jöhetne. Ez pedig Pankától jött, úgyhogy The Weeknd-re rajtolunk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és Laura Branigan-dal szólt, ez volt a Self Control, önök pedig a kívánság műsort hallgatják. 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy milyen dallal dobhatnám fel a hetüket, a napjukat, a délutánjukat, estejüket, ki hol tart a napban vagy a hétben. Jöhetnek az üzenetek, de akár ide is csöröghetnek, és hát ott van mobil alkalmazásunk is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. És hát üzenet érkezett a Ruth Miksa emlékház és gyűjteményből, amely a nyári felújítás után ezen a hétvégén ismét megnyitja majd a kapuit. A nyitó hétvégén ráadásul a kiállítások egész nap ingyenesen lesznek látogathatók. Emellett általános és tematikus tárlatvezetések, épülettörténeti séta, valamint alkotó műhelyek is várják majd a látogatókat. Szóval, aki szeretné a kreatív energiáit egy kicsit mozgósítani, annak mindenképpen itt a helye. Az új múzeumi évadot megújult terekkel, frissen restaurált tárgyakkal köszöntik majd. A vezetett programokon egyébként ingyenes a részvétel, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy mindenképpen szóljanak oda, hogy szeretnének részt venni ezeken a programokon, és szóljanak ide, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Hello, Kata, kérnék egy számot Kinga barátnőmnek, hogy jó kedve legyen munka közben, Hozier-től a Too Sweet-et, és üzenem, imádom, hogy együtt dolgozhatunk. Lina írta nekünk ezt az üzenetet, tehát akkor Kingának és Linának érkezik már is Hozier dala, illetve sziasztok, Bea vagyok, és Tominak kérem Santanától a Smooth-ot, hogy megnyugodjon. Hát ez a dal, tényleg remélem, hogy segít Tominak megnyugodni, már is forog.

Rosie Dalaszolt, ez volt a Too Sweet itt a Sláger FM-en. Van ebben a fiúban valami nagyon-nagyon izgalmas, valami, amit az ember nagyon szeretne megfejteni. Talán ez a legerősebb vonzereje, no meg a hangja. No, de megyünk is tovább itt a Sláger FM kívánság műsorában. Kedves Kata, léci, játsz egy számot a csajoknak az irodában a One Republic-tól. Zsuska írta nekünk ezt az üzenetet, tehát én kiválasztottam a One Republic-tól a kedvenc dalomat, a Runt, és már is forgatom a csajoknak az irodába, előtte azonban Júci kérése teljesül. Hello, ha lehet, én Norbinak küldenék egy számot az Embertelen dal új változatát Geszti Pétertől. Júci, nagy örömmel forgatom Norbinak ezt a dalt, hiszen nekem is nagy kedvencem. A közlekedési infók előtt ez szól itt a Sláger FM-en.

0: Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Nos, holnap napközben egyre inkább csökken majd fölöttünk a felhőzet, sok napsütéssel lehet számítani, számottevő csapadék pedig nem érkezik, viszont szemerkélő eső a délelőtti órákban néhol nem kizárt. A nyugati szél napközben egyre inkább megélénkül, néhol meg is erősödik, de a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-32 fok körül alakul, úgyhogy egyáltalán nem fogunk fázni. Aztán szombaton jön egy erőteljesebb hidegfront, ami miatt mégsem lesz olyan kánikula, mint ahogy azt korábban ígérték nekünk a szakemberek. 26-27 fok körül alakul aznap a csúcshőmérséklet, és akkor már lehet számítani akár záporok, zivatarok érkezésére is. És jönnek az utak hírei, úgy tűnik, hogy túljutottunk a mai délutáni csúcson, már csak a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában, a déli pályaudvarnál és a Károly körúton az Asztória felé tapasztalható torlódás. Városon kívül azonban az M1-esen a főváros felé továbbra is igen erős a forgalom, a kiépített terelésben Tata térségében kimondottan lelassult a haladás. Vissza a fővárosba, az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamezi utca felé sávlezárás kell készülni elektromos közműjavítása miatt, és sávlezárás fogadja az autósokat a 3. kerületben a Folyondár utcában is, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt. Mindkét helyen a vízvezetéket javítják. Csepelen a Határ utcai körforgalomban ugyancsak útszűkület van, mert itt is a vízvezetéket javítják, Budafokon pedig a Városháztér belső területét zárták le rendezvény miatt, ez így lesz egészen vasárnap este 11-ig. A 2. kerületben a Törökvíz úton is dolgoznak, itt a forgalom váltakozva haladhat a Pusztaszeri út közelében, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Freddie Mercury dala, Living on My Own, itt a Sláger FM-en, és ez is egy olyan dal, ami megadja a ritmust akár az esti edzéshez is, mert a testmozgás az ugye nagyon kell, főleg a szorgalmi időszakban, amikor egyre fokozódnak a bennünket nyomasztó terhek. No de itt a Kívánság műsorban nem csak a zenékkel igyekszünk stresszt oldani, hanem azzal is, hogy stresszűző programokat keresünk önöknek. Jön például ezen a hétvégén a Puskás Arénában a Családi Mozgás Fesztivál, ha már testmozgás. Ugye szeptember 6-án minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról szól majd a Puskás Arénában. Egész nap tartanak majd a programok, lesznek nagy kihívást jelentő feladatok, például próbára tehetjük az egyensúlyérzékünket, a gyorsasságunkat, sőt, megrendezik a Dadatlant is, ahol az apa-gyerek kapcsolat helyeződik előtérbe, hiszen apukák a gyerekekkel együtt vehetnek részt ebben a sportversenyben, lesznek olyan standok is, ahol az egészséges életmódról tájékozódhatunk. Vasárnap találkozzunk a Puskás Arénában, itt a Sláger FM-en pedig akkor folytatódik a Kívánság műsor. Szia Kata! Nagy bánat érte a héten a család legkisebb tagjait. Kiderült, hogy ez az iskola nevű dolog bizony nem csak egy-két nap, hanem viszonylag állandó elfoglaltság. Neki kérném Freddytől a Pain and Glory-t. Edith írta nekünk ezt az üzenetet, és három hatalmas mosolyt is mellékelt az üzenete mellé. Oké, akkor a gyerkőcöknek érkezik a Pain and Glory Freddytől. Sziasztok, Andinak játsszátok le, légy Glenn Frey-től a The Heat is On-t. Ezt pedig Máté írta nekünk, úgyhogy az ő kívánsága is teljesül.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Hogyan repült ez az óra is? Már csak 4 percünk van 7 óráig, úgyhogy már is érkezik Kortutai Dória friss információkkal, de a kívánság műsor a következő órában is folytatódik, és még a hírek előtt is teljesül egy kérés. Imi azt írja a Sziakat, a Kérlek jázd le Melindának nagy kátára Rúzsa Magdi Tejút című számát. Ezzel kívánok jó pihenést neki. Nagyon szeretem én is Rúzsa Magdinak ezt a számát, úgyhogy ez zárja az óránkat.

0: környezetvédelmi főhatóságot hoz létre. Távozik posztjáról dr. Szlávik János. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány átfogó jelentést tesz közzé a gyermekvédelemről, amelyet Gyurkó Szilvia államtitkár készített és a kormányülésen bemutatott. Publikálják a jelentést, valamint nyilvánosságra hozzák a korábban létrehozott 1 milliárd forintos kártalanítási alap működésének részleteit is, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy október 1-től a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. A fejlesztésükre 3 milliárd forintot csoportosít át a kormány. Idén 500 millió, jövőre 1,5 milliárd. 2028-ban 1 milliárd forint jut erre. Plusz források érkeznek a gyermekvédelembe, és két lépcsőben béremelés jön a gyermekvédelmi és a NOKS dolgozóknál, az első október közepén, a második január 1-én. Jövő héten döntenek egy 10 milliárd forintos átcsoportosításról a legsürgősebb problémák kezelésére. A kormány döntött arról is, hogy a megváltozott munkaképességű 65 év feletti ellátottak havi juttatása minimum 120 ezer forintra nő, a fiatalabbaknál 10%-kal emelik az ellátást. A nyugdíjszerű ellátásokkal kapcsolatos további döntések a következő hetekben és a 2027-es költségvetés benyújtásakor várhatók. A kabinet helyreállítja a Magyar Orvosi Kamara jogait, visszakapja szakmai véleményező szerepét és a tagság ismét kötelező lesz. A javaslat társadalmi egyeztetésre kerül. Országos felsítási program indul 2030-ig. Új erdők és vízparti sétányok kapnak vissza nem térítendő támogatást. Klímaálló fajtákat telepítenek, és kiemelt figyelmet kap a felgondozásra minden településen. A legnagyobb településeken, így Budapesten is előnevelt fákat kell telepíteni. Eközben a kormány felülvizsgálja a büntetőeljárások lassulásának okait, hogy gyorsabban szülessenek jogerős ítéletek, és ne akadhassanak el ügyek rendőr vagy ügyész hiánya miatt. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítésén, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter videójában arról beszélt, a vízügyel és katasztrófavédelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített védmű stabil, a kövek a helyükön vannak. A katonák a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket is teljesíteni tudják. Új vezető irányítja a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályát. Szeptember 1-től dr. Lakatos Botond veszi át az osztályvezetői feladatokat dr. Szlávik Jánostól. Dr. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, 2000-től több vezetői tisztséget is betöltött. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Délpesti Centrum Kórházból, szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja. A változás dr. Szilágyi Őrs főigazgató és dr. Kellai Krisztián orvosigazgató jelentette be, kiemelve, hogy az intézmény előtt építkező időszak áll. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Gödöllői járásbíróság a Kállói idős otthon vezetőjét, mert az egyik elhunyt lakó bankkártyájával tucatnyi jogosulatlan tranzakciót hajtott végre, ezzel összesen 1 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértett örökösének. A vádlottat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 8 hónap börtönre ítélték, 1 év 4 hónapra felfüggesztve 325 ezer forint pénzbüntetéssel. 2,5 évre eltiltották minden olyan munkától, ahol szociális gondozott felügyeletét vagy gyógykezelését végezni. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fenn, a vádlott enyhítéséhez fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Ugye újabb hidegfrontok jönnek, a következő szombaton érkezik majd, és emiatt már holnap élénk lesz a légmozgás, de holnap még kimondottan meleg lesz, napközben 30-32 fokot ígérnek a szakemberek. A reggeli felhős ég pedig nagyon hamar kitisztul. Szombatra ígérték a legmelegebbet ezen a héten, hát most már a hidegfront miatt úgy néz ki, hogy csak 26-27 fok lesz, úgyhogy visszafogottabb lesz a szombatunk, vasárnap azonban ismét 29-30 fokot élvezünk majd, és sok lesz a napsütés. Szétnézünk az utakon, a délutáni csúcsnak ugyan vége, viszont történt egy baleset a Szent Gellért téren, a Szabadsághídra jobbra kanyarodósában, úgyhogy itt most ezért nehézkes a közlekedés, városon kívül pedig még mindig van torlódás az M1-esen a főváros felé tartó oldalon, Tatabánya és Szárliget között kell most a legerősebb torlódással számítani. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtemező utca felé sávlezárásra készüljenek elektromos közműjavítás miatt. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága egy építkezés miatt megfordult, és ugyanitt a Kisdiófa utcát is lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között, ez is nehezíti a közlekedők dolgát. Sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtó.

0: délután egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt, illetve éjszakánként este 7-től, tehát mostantól, holnap reggeli 6-ig a 10. kerületben a Fertő utcában, a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőörös irányítással elektromos közmű karbantartása miatt, illetve dolgoznak a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, itt javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: A kívánság műsor folytatásában pedig már is teljesül Anna Mari kérése, aki Maroon 5 Moves Like Jagger című dalát szeretné küldeni a barátnőjének, Szilvének. Előtte azonban itt van Zsóka üzenete, ő Ed Sheeran Bad Habits című dalát küldi Márténak a szülinapjára.

Ez a dal is jól esett, az Érésértől szólt az Always, itt a Sláger FM-en, örökké tudnám hallgatni. Egy perccel járunk 4:08 után is, még tart a kívánság műsor, de sajnos nem tudom örökké az önök kéréseit teljesíteni, már csak ebben az órában van lehetőség, hogy kérjék a kedvenceiket. Tudják SMS és telefonszámunkat, ugye? 0630303095 és hát ott van mobil applikációnk, azon keresztül is jöhetnek az üzenetek. Én pedig mondom, hogy hogyan tehetjük pörgős és feledhetetlenné az előttünk álló hétvégét. Jön szombaton a Biatorbágyi Szüreti Fesztivál, ami nagyon különleges nevet kapott, Ürgeöntés lesz a címe ennek a szombati programnak. Nem véletlen, hiszen a Biatorbágyi Ürgehegyen rendezik meg a programot. Nyitott borospincékkel, borkóstolóval, pincetúrával, lovas felvonulással és számos egyéb programmal várnak bennünket. A gyerkőcöknek például lesz ugrálóvár, de megnézhetnek majd egy báb előadást is, a Bruno piros autóját. Lesz főzőverseny, ez már a nagyobbaknak, állatsimogató és lovaglás este az Akuszton, Akusztik és a Parti Duo, a Nem kijárat és az Anima Sound System is koncertezik majd. Szóval mindez az Ürgeöntés Szüreti Fesztiválon szombaton, Biatorbágyon, ahol minden program ingyenes. És hogy mi jön a kívánságműsorban, azt már is mondom. Szép estét, Gábor vagyok, egy kedves ismerősömnek, Anitának szeretném küldeni a Halott pénz gyerekek című dalát, és üzenem neki, hogy figyeljen a szövegre. Ez tényleg egy olyan dal, aminek nagyon érdemes figyelni a szövegére. Azonnal érkezik, de előtte meghallgatjuk az Arctic Camera dalát, a Somewhere in My Heart-ot Ivett választotta.

0: balra szárnya.
1: Ugye, hogy érdemes figyelni a szövegére ennek a dalnak? Ez volt a Hallott pénz és a gyerekek itt a Sláger FM-en. Ez pedig még a Kívánság műsor egészen este 8-ig. Én Kiskata vagyok, és már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. A Coldplay-től a Higher Power érkezik azonnal. Ezt Ricsi szeretné küldeni Adriennek, Orsi pedig azt írja: Hello Kata, Robinak üzenem, hogy már nagyon várom a hétvégi mozizást, és küldöm neki Billie Eilish Birds of a Feather című dalát, mert tudom, hogy ezt a számot nagyon szereti, hát ez igazán figyelmes tőled. Jön a dal!
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. A következő napokra is sok napsütést ígérnek a meteorológusok, azonban szombatig még jöhetnek záporok, majd szombat délután átviharzik fölöttünk egy front, ami után vasárnapra ismét megnyugszik az idő, de azért nagy esőkre ne számítsunk, hiszen csak elsztortan érkezhet egy-egy futó zápor zivatar, sőt a legtöbb helyen csak beborul majd az ég, dörög villámlik, de nem esik, és aztán elvonulnak a felhők. Holnap egyébként még nagyon meleg lesz, 20-21 fokkal indul a napunk, délután pedig 30-32 fok lehet, még szombaton 26-27 fok között alakulnak a csúcsok. És megnézzük, hogy milyen útakadályok nehezítik a közlekedők dolgát. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, a Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárás fogadja az autósokat, illetve az Akadémia utcában továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi tér közelében. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága egy építkezés miatt megfordult, és ugyanemiatt a Kisdiófa utcát is lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Vasúti híd felújítása miatt, és sávlezárás van a 22. kerületben a Lányka utcában is kifelé a Szabolcsi Jenő térnél, mert itt is javítják a csatornát, illetve a 11. kerületben a Péterhegyi úton, a Neszmélyi útnál sávlezárás van a Kelenföld vasútállomás felé, mert itt is javítják a vízvezetéket. És egy kis változatosság, gázvezeték javítás miatt a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Nógrádi utcánál napközben félpályás lezárás van, ezt követően pedig esténként, éjszakánként útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy erre is figyeljenek. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hello, we're Coldplay.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Cher dala, Walking in Memphis itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, de már nem sokáig. Meg vannak számlálva a perceink, 0630-30-30-95-8, ide írják meg gyorsan, hogy mi az a dal, amit szívesen meghallgatnának még ma délután este. Én pedig egy olyan programot szeretnék önöknek ajánlani, ami hát igencsak hátborzongató. Most szombaton ugyanis Dulai Péter bűntörténésszel sétálhatunk egyet a Normafánál, aki eredeti büntetőiratok és fotók alapján vezet végig bennünket egy Normafánál történt gyilkosság részletein. Az eset egyébként még 1962 nyarán történt, és akkoriban nagyon felkavarta a kedélyeket, olyannyira mindenki erről beszélt, hogy Fejes Endre úgy döntött, hogy regényt ír róla, amiből aztán film, illetve egy színpadi mű is készült Presser Gábor zenéjével, Jó estét nyár, jó estét szerelem címmel. Ez lesz a cím egyébként ennek a sétának is, amit szigorúan felnőtteknek ajánlanak. Ugye a true crime, a valós bűnügyek műfaja mostanában nagyon népszerű, úgyhogy ezért is érdemes ezen a Normafán eltett sétán részt venni. No, de itt a Sláger FM-en, ha szeretnék kivenni a részüket a kívánság műsorból, akkor itt az idő. Bazsi azt írja, a Magna Cum Laude-tól játszatok valamit, létszél. Legyen akkor ez a Gyerünk tavasz, Bazsi, már is neked szól a dal. Ildi pedig Attilának üzeni, hogy nagyon szereti és küldi neki Rick Astley-től a Never Gonna Give You Up-ot.

Ez volt a Magna Cum Laude dala, ha gyerünk tavasz itt a Sláger FM-en azoknak, akik már nem bírják az őszt és a tavaszra vágynak. Viszont a kívánság műsor utolsó dala jön. Ritától érkezett a következő üzenet. Anyukámnak szeretném, ha lejátszanátok a Földre való című dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. A legszebb üzenet egy gyönyörű dalhoz. Ez szól a hírek előtt itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot, és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot, és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Neked mi a kedvenc állatod?
10: A majom az nagyon cuki.
11: Van az a piros, fenekes, ilyen
9: a
11: piros.
9: A pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
10: Nem.
9: Mert?
10: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
9: Majom volt?
10: Igen.
9: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
10: Igen.
9: Volt. És abból fejlődött ki?
10: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
9: Tehát az őseink majmok voltak?
10: Igen.
11: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenék. Ennél ragadtam.
10: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Túlárazott lélegeztetőgép beszerzésekről közölt részletes adatokat Velkei György László államtitkár. Angyalföld is szabályozná.

0: pénzügyminiszterés tárcája, köztük olyanokon keresztül, amelyeket 2020-ban alapítottak. 6 cég esetében 15,5 milliárd forint volt a különbség a beszerzési és eladási ár között, összességében pedig a magyar közvetítők 86 milliárd forint árbevételt és 21 milliárd forint osztalékot realizáltak. Vergely György László elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyesek közpénzből próbáltak profitálni, és emlékeztetett, hogy a minisztérium feljelentést tett. A 13. kerület saját szabályozást készít a rövidtávú lakáskiadásra, mert bár jelenleg csak 1100-1200 lakást használnak magánszállás helyként, ez nem éri el az 5%-os arányt, a környező kerületek szigorításai miatt azonban nőhet a szolgáltatás terhelése. Tóth József polgármester szerint a kerület még a változások előtt szeretné kialakítani saját szabályait, amelyeket a lakosság, a társasházak és a szakemberek is véleményezhetnek. A kerület az 5., a 6., a 7., a 8. és a 9. kerület gyakorlatát is megvizsgálta. A tapasztalatok szerint a panaszok főként a nem rendeltetésszerű használathoz, hangoskodáshoz és a vendégek életviteléhez kapcsolódnak. Elsőként egy javaslat készül több lehetséges megoldással, majd társadalmi egyeztetés következik. A végleges előterjesztésről a képviselőtestület dönt. Új űrtechnológiai nemzeti laboratórium indult Budapesten az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen. A Kármán Tódor űrtudományi misszió vezérelt nemzeti laboratórium 1,2 milliárd forintos támogatással jött létre és 2030-ig működik. A kutatók olyan modellezési, szimulációs és szoftveres megoldásokat fejlesztenek, amelyek közvetlenül alkalmazhatók űrmissziókban. A program az űrkommunikáció, navigáció, távérzékelés, űrbiztonság és űrszemét megfigyelés területeit érinti. Pénteken újabb munkafázissal folytatódik az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A Tél utca, Pozsonyi utca csomópont környezetében változik a forgalmi rend. Az István út több szakaszán elkészült a belső sávok aszfaltozása, és már használható az Angyalföld kocsiszín és a Shell benzinkút között kialakított új gyalogos átkelőhely is. Péntektől a csomópontban szigeteket alakítanak ki, sávszűkítések és 30 km/h korlátozás lép életbe. A Petőfi utca és a Lőrinc utca között is haladnak a munkák. A munkálatok idején a környéken továbbra is torlódásokra és a megszokottnál hosszabb menetidőre kell számítani. A válogatottságtól visszavonuló Lionel Messi tiszteletére a hétvégén a 10. percben leállnak a futballmérkőzések Argentínában. A helyi labdarúgó szövetség ugyanis elrendelte, hogy a következő fordulóban minden kategória összes férfi és női szakágában a mérkőzést az első félidő 10. percében állítsák meg, és egy perces tapssal adózzanak a 39 éves támadónak. Lionel Messi 207 válogatott mérkőzésen 125 gólt szerzett, amellyel Argentína történetének legeredménye és legtöbb válogatott mérkőzésen pályára lépő játékosa. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Karamell dalaszolt, ez volt a Zeniten túl, és hát mi is túljutottunk már a Zeniten, és lassan lefelé áldozik a csillaga az idei esztendőnek, készülünk az év zárására, és lélekben már egy kicsit hangolódunk a jövő évre, már legalábbis a tekintetben mindenképpen, hogy elkezdődtek a szavazások, hogy mi legyen a következő év ilyen-olyan dolga. Például már lehet szavazni a 2027-es év ásványára is. Három különleges ásványverseng a címért, amelyekre október 20-áig adhatjuk le a szavazatunkat. A Magyar Honi Földtani Társulat 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy egy kicsit közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok a két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Az év ásványának három jelöltje az Augit, a Chrysotillus és az Olivin. Kimondottan érdekes egyébként a három jelölt. Az Augit első pillantásra talán nem is a leglátványosabb ásványok egyike, egy sötét színű, gyakori kőzetalkotó ásvány, ami rendkívül elterjedt, olyannyira hétköznapi ásvány, hogy például a macskakövekben vagy a vasúti sínek közötti zúzott kőben rendre találkozhatunk vele. A másik jelölt a Chrysotillus, ami hát félelmetes, mert hogy fehér azbestként is emlegetik. A 20. században ennek az ásványnak a használata nagyon elterjedt volt a szigetelésekben, építőanyagokban, tömítésekben rendre alkalmazták. Aztán később kiderült róla, hogy a levegőbe kerülő apró azbestszálak súlyos egészségkárosodást okozhatnak, emiatt a használatát ma már számos országban betiltották, nagyon fontos lenne, hogy jobban ismerjük ezt az ásványt, és hát a három jelölt közül a legszebb az olivén, a zöld drágakő, ami szintén egy gyakori ásvány hazánkban, a Balaton felvidéken gyűjthető is. Érdekessége pedig, hogy nem kizárólag földi eredetű, hiszen meteoritokban is gyakran előfordul. Na hát ez a három jelölt, rajtunk múlik, hogy melyik lesz 2027-ben az év ásványa. Azt pedig már is mondom, hogy mi lesz a következő dal itt a Sláger estében. Sipos F. Tamás érkezik, és a Nincs Baj, Baby.

0: Honeybeast-től szólt az Így játszom itt a Sláger FM-en, és hát nem tudom, Tarján Zsófi mennyire van kibékülve a saját hangjával, én a magam részéről imádom, mint ahogy az anyukája Hernádi Judit hangjáért is odáig vagyok meg vissza. Na de persze jó kérdés az, hogy ki mennyire szereti a saját hangját, ugye teljesen másként halljuk a hangunkat, miközben beszélünk, mint akkor, amikor visszahallgatjuk magunkat, és mindig elcsodálkozunk, hogy ilyen a hangom, ilyennek hallják mások. Hát igen, hogy a csontjaink rezonanciája rengeteget torzít a hangunkon, miközben beszélünk, és ezért halljuk teljesen máshogy, mint mások a hangunkat. No de ma reggel Podnem Petra és Somogyi Zoli hallgatóinkat is megkérdezte erről.
1: Kérdeztük, szeretik-e a saját hangjukat, Anita írja a Facebookunkon, hát lehetne rosszabb is. Na. Suzi szereti, Lajos írja, igen, már 76 éve élek vele. Ilcsi meg azt írja, nem, olyan, mint az orosz kölni, elég egy csepp is belőle.
2: És itt van velünk egy csodahangú nő, Ilona. Jó reggelt!
1: Ilona. Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
2: Figyelj, annyira édes cuki hangod van, olyan, mint egy mesefigurának. Ezt hányszor kaptad meg életedben?
3: Nagyon sokszor, nagyon sokszor. Régen titkárnökként dolgoztam, úgyhogy állandóan, jaj, szia kislány, így mondták nekem. Úgyhogy...
1: De nem hátul képzed, ugye?
3: Nem. Tehát tudom, hogy sárga.
1: Tök jó.
2: Gyönyörűen mondod, hogy sárga. Figyelj, volt-e már abból konfliktusod, hogy mondjuk másnak gondolták a hangod alapján azt, hogy te hány éves vagy?
3: Igen. Konfliktusnak mondjuk annyira nem mondható, de inkább meglepődtek, na, mert most nyáron történt, 14 éves fiammal üveget váltottunk vissza életünkben először, úgyhogy műszaki zseniként ügyesen, és egy bácsi mögénk. Hát, jó, hát ilyen 60 év körüli, tehát lehet, hogy idősebb is. És akkor mondja, jaj, gyerekek, ezt így vagy úgy kell, cicanaci, tenisz, szoknya, kis rövid póló, kettét szófozott haj, úgyhogy tehát így hátulról, meg a hangommal.
2: Olyan voltál.
3: A gyereknek ugye hirtelen mély hangja van, hála jönnek, nem az enyémét örökölte.
2: Na, az mondjuk jó, igen.
3: És akkor így megfordulok, és hát ami nagyon kedves volt tőle, hogy még mindig nem tűnt fel neki, hogy én 45 éves vagyok. És akkor tovább tegezett, hogy így gyerekek, úgy kell gyerekek, amúgy kell gyerekek. Hát azóta többször találkoztunk, és mindig látványosan szia, most a jogra is köszön nekem, én meg visszaköszönök neki, hát nagyon, nagyon aranyos volt. Úgyhogy, szóval sok, például de... kommentben odaírtam nektek, hogy van egy Laci bácsi nevű férfét, Budafokon élek, városközpont, elég zajos hely, lótozó, kijött, ott hagyta a táskáját, egy magas fiú kihabál utána, csak nem hallja, semmi. Már egész messze járt. Akkor mondom, hogy hogy hívják a bácsit? Szóval Laci bácsi. Elültöttem magam, hogy Laci bácsi! És akkor így az egész forgalom megállt, és akkor mindenki nézett rám, egy kicsit akkor olyan picinek éreztem magam, de aztán újra szóltam, hogy Laci bácsi is megfordult.
2: És te mit mondanál arra a kérdésünkre, hogy szereted-e a hangod?
3: Igen.
2: Na, ez a lényeg.
3: Megbékéltem vele. Ez a lényeg. Mindig egy ilyen rekett, búgó, szexi, démon, ilyen, de nem tudom, nem éteni hangot szerettem volna, de hát ez maradt, ez nem nőtt velem.
2: Szeresd, nem... mert tök jó hangod.
1: Gyakran hallod vissza a saját hangod? Mert ugye ez a fontos kérdés, mert ahogy mondtam, igen, mi megszoktuk nyilván, hogy vágunk felvételek formában kismilliószor, de hogy értem, hogy az átlagember vagy a civil számára, aki nem ezzel foglalkozik, fura lehet, hogy egyszer csak hallja a saját hangját.
3: Igen, ez így van. Én voltam egy ilyen stúdiópróbán, hogy szinkron hangnak mennék. Ott inkább nem az én saját hangom, hanem azt egy ilyen 5,5 éves gyerek hangján is tudok beszélni.
2: Tudsz olyat? Muti?
3: Igen. Szia, Petra néni! Mit szólnál hozzá, hogyha én most odaadnám neked az ovis jelenet?
2: Jaj, te cuki vagy! Megelegednélek! Hát annyira édes kisgyerek lennél tényleg.
3: Hát az biztos. Szóval ekkor én visszahallottam a saját beszédhangom, aztán poénból bedobtam ezt a gyerekhangot is, a végére visítottak a röhögéstől. Hát mind a kettőt állítólag nagyon cukinak és jónak találták. Végül nem mentem. Oh. Ilyen tanfolyamon lett volna egy, de időm az nem sok volt. Úgyhogy még a másik sztorim az még egy olyan, hogy esetleg az öcsémet 2,5 éves koráig én oltattam egy dallal. Na most...
1: Parancsolj, hallgatjuk!
3: Ha Istenem, meg kell fogaludni, mert őt ezzel szoktam szivatni, figyelj. Hogy na akkor figyelj, énekelek, és akkor beálmosodik tőle.
2: Édesem! Mi ez a dal? Meghallgathatjuk?
3: Jó, oké.
2: Okay.
3: Ablakomba, besütött a holdvíze.
2: Zoli,
3: a kikettőt. És akkor ilyen hosszú ez, az első verszak végére már akkorák a társítam.
2: Édesem. Jó. Maradj mindig ilyen vidám, kérlek, igen. És szeresd a hangod, mert tök jó.
3: Tőletek is vidám vagyok, mert iszó jó zenéket adtok, Hailingnek sok Bonnie Tyler-t, úgyhogy...
2: Hát igen, az mi is nagyon szeretjük, az ő hangját is nagyon szeretjük.
3: Mindig igen. Olyat pedig... akartam volna, de hát ez jött
2: hát olyat én is akartam
1: nem
2: volna.
1: Nem akart olyat, ő nagyon félt, ugye meg kellett műteni igen. Régen a hangszalagját, és nagyon félt, hogy majd mi lesz, és igazából utána futott be. Tehát, hogy hát aztán igen. Soha nem bánt meg, és ha már mély hang. Sziasztok, egy SMS. Sziasztok, már kisgyerekként is mély hangom volt. Régen azt hittem, hogy ez nem jó, mert fiús. Szerencsére én magam, szerencsére kinézetre nőies vagyok. És legalább, ha beleszólok a telefonba, nem is kell bemutatkoznom.
2: Ennyi.
1: Írta az állatorvosunk Marci.
2: Ennyi.
1: Köszi szépen neked is.
2: Szia. Szia.
3: Én is köszönöm. Sziasztok, szép napot.
0: Egyébként szerintem mindenkinek fontos lenne, hogy tisztában legyen azzal, hogy milyen is a hangja, milyennek hallják mások. És hát most már a telefonok remekül alkalmasak arra, hogy hangot rögzítsünk velük, úgyhogy ha még soha nem hallották a saját hangjukat, akkor próbálják ki ezt a funkciót. Itt a Sláger FM-en pedig holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel. Pordán Petra és Somogyi Zoli hajnali 6-kor ébreszt majd bennünket, most pedig jön a vétek dala, ha nem szabad sírni.

0: le mellém.
1: Ez a sláger este, és benne a tankcsapda dala szólt, az ülj le mellém, és hát érdemes lesz leülni mellénk ma este is, mert hogy érkezik majd este 10-kor Esmiller András kollégám, és vele érkezik majd Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus, aki egy nagyszabású produkció egyik jelenetén dolgozik, éppen amit majd októberben láthatunk, a Duna Művész Együttes Műpás Cigányok Arca című bemutatójáról, valamint erdélyi gyűjtő munkájáról is mesél majd nekünk, egy picit belefülelünk a beszélgetésbe.
2: A Duna Művész Együttes próbaterméből érkezem, Művészetek Palotájában október 15-én lesz bemutatója az együttes legújabb műsorának, melynek címe A Cigányok Arca. Egy roma műsort készít a Duna Művész Együttes művészeti vezetője és az előadás rendezője Juhász Zsolt. Mellette ketten Fundák Kristóf és jó magam koreografálunk az előadásban.
3: Ja, de te erre készültél már korábban, ugye?
2: Abszolút másfél éve
3: olvasok. Azért, biztos, hogy beszéltünk már róla.
2: Egy nagyon érzékeny témát kaptam, a romák kirekesztettsége, perifériára, helyezettsége, underclass jelenség, roma holokauszt, II. Világháború idején romániai romákat, Transznisztriába, a Nyeszter is a Bug folyó közé deportáltak, ezt a témát érintem. Egy nem lineáris dramaturgiát követő jelenetben, hanem érzéseket, hangulatokat jelenítünk meg az előadásban, és ebben a jelenetben is nagyon szorosan együttműködve részt vesz Farkas Franciska, roma színművésznő, Göncöl Zenekar és a Duna Művész Együttes teljes tánckora.
3: És hol tartotok most a folyamattal?
2: Ma jutottunk el odáig, hogy felvázoltuk az engem érintő 20 perces jelenetet, és holnap indul egy cizellációs folyamat zenében, táncban, táncminőségben, mondandóban, plasztikában, színészi előadásban, két napon keresztül még ezt a jelenetet tökéletesítjük.
3: Mit jelent egy ilyen előadásban 20 perc? Nem kevés? Egy tánc folyamban? Csak hogy értsék a hallgatók. Vagy hogy épp az egy hosszabb idő, amit végig kell táncolni.
2: Ez egy egészen hosszú idő, ez a 20 perc. Lehetőséget ad arra, hogy sokkal mélyebben, sokkal szakrálisabb szempontból vizsgáljam a romák az elmúlt több évszázad alatt átélt kirekesztettségét. Ezeknek a testi, lelki, közösségi leképeződését. Nagyon fájdalmas, de közben végtelenül izgalmas téma.
3: De hiszen ezeket a fájdalmakat táncoljátok ki? Vagy táncolják ki?
2: Így van. Kendőkkel, csörgőkkel, saját testhelyzetekkel.
3: Hogy élik meg a szereplők, a táncosok a folyamatot?
2: A táncosok Juhász Zsolt mellett hozzá vannak szokva az ilyen jellegű és ilyen mélységű előadásokhoz. Korábban 56-48 koncentrációs táborok hangulatát idéző műsorokat, koreográfiákat készítettek az elmúlt években. Itt Farkas Franciskának a szerepe nagyon érdekes, hiszen roma származású színésznőként kell egy ilyen romákat érintő mélységesen fájdalmas témában jelen lennie és önmagát adnia. Együtt válogattuk a szövegeket. Van egy 5 európai roma dráma című kötet, ebből már 2 is kiadásra került, csodálatos, fantasztikus szövegeket találtunk, ezeket használjuk.
3: Szintén, amikor itt üdvözöltük egymást, megkérdeztem tőled, meg is lepődtél, hogy kérdeztem, hogy milyen a lelkiállapotod, de azért kérdeztem őszintén, mert tudom, hogy egy művészember, főleg aki azért már a rendezői minőségben van, meg hát talán a felelősség is nagyobb ilyenkor. Azért ez egy más állapot lelkileg is. Aztán az csak a másik rész, hogy pontosan tudom, hogy azért te Békés Csabán élsz, és ilyenkor itt vagy Pesten, és hát válaszoltál, amit válaszoltál, hogyha ez tartozik a nagy közönségre, akkor kérek, hogy itt is mondd el ezt a mostani helyzetedet ilyenkor.
2: Mind művészi szempontból, mind pedig a saját pszichémet többféleképpen terheli egy ilyen műsorban való munka. Az egyik része az, hogy a családom. Otthon van a feleségem és a kislányunk, ami természetesen a lelkemet megterheli, gondolva arra, hogy jövő héten már egy 6-7-es munkafolyamatot kezdek Erdélyben. De közben itt van ez a roma téma, ami biztos vagyok benne, hogy a nem tudatos énemet, hanem a tudattalan részünkből a felszínre kerülő és a művészi munka során a táncosok testén manifesztálódó mozgások bizonyos tekintetben mégis terápia szinten hatnak. Azt gondolom, hogy rám is az én tudattalanomból érkező és korábban elnyomott vagy elfojtott érzelmek színpadi formában való megjelenése. Bízom benne, hogy gyógyítani fogja a közönséget is, ahogy mondtam, jó magamat is, a táncos társakat is, és a táncos társakból érkező, megint csak ezt a tudattalanból érkező impulzusok, bízom benne, hogy a közönséget egyaránt segíteni fogják. Ezek zajlanak most a lelkemben.
1: Ezt a dátumot is érdemes felírni a naptárba. Október 15-én és 16-án láthatjuk tehát a Duna Művész Együttes előadását a MIPA-ban. Itt a Sláger FM-en pedig 10 órakor kezdődik a Slágerkult, ott hallgathatják meg a teljes interjút. Mi pedig megyünk tovább a Machine Mouse dalával. Jön a játékos még a hírek előtt.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 hetes ülésezési rendre vált az országgyűlés szeptember 21-től. A legsúlyosabb esetekhez országosan 27 percen belül érkezett ki a mentő, az OMS szerint a kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három hetes ülésezési rendre térett az országgyűlés szeptember 21-től, közölte Hallerné Nagy Anikó alelnök a házbizottság budapesti ülése után. Az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket, a B-heteken hétfőn biztosan, szükség esetén további napokon is. A C-heteket a képviselők választókerületi munkára kapják, a bizottságok a B- és C-heteken üléseznek majd úgy,

0: rendszer Budapesten. A legsürgősebb P1-es esetek száma országosan 11.832, Budapesten 2.272 volt. A régiók között az észak-alföldi volt a leggyorsabb, az észak-magyarországi a leglassabb. Az OMS célja, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül kiérjenek. A kormány a teljes hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohumol hulladék gazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladék gazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a konceszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Forgalomba állt Budapesten a 41. kaffillamos, amely a szükséges műszaki vizsgálatok és hatósági engedélyezés után kezdhette meg a közlekedést. A jármű az Európai Unió által támogatott 51 darab kaffillamos beszerzése Budapest részére projekt része. A most érkezett villamos tovább bővíti a főváros korszerű, alacsony padlós flottáját, és hozzájárul az akadálymentes, környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztéséhez. A további járművek folyamatosan érkeznek, így a budapesti utasok egyre több új villamos találkozhatnak vagy utazhatnak rajta. Az Egyensúly Intézet 2026-os település indexe szerint szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a növekedés üteme erősen egyenlőtlen. A dinamikus felívelés legfőbb záloga a diplomások magas aránya és Budapest közelsége. A fővárosban az 5. kerület vezeti a rangsort, megelőzve Terézvárost és a budavári kerületet, míg a fejlődési ütemben Józsefváros és Újbuda is kiemelkedik. A vármegye székhelye közül Székesfehérvár a legfejlettebb, a legnagyobb ugrást Miskolc ért el. A falvak mezőnyét Felcsút vezeti, még a legkevésbé fejlett települések Észak-Borsodban és a dél-dunántúli apró falvas térségekben találhatók. Az agglomerációs települések túlzott népesség növekedése és a szolidaritási hozzájárulás több helyen visszaesést okozott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Cserháti Zsuzsa dala szólt. Ez volt a Hamu és Gyémánt. Én pedig Kiskota vagyok, és önök a slágerestét hallgatják, még ezt az órát tölthetjük együtt. És hoztam önöknek egy nagyon érdekes hírt egy újabb csodálatos természeti jelenségről, amelynek az eredőjét nem igazán tudták megfejteni még a tudósok. Kanadában ugyanis a Williston tavon egy úszó erdőt figyeltek meg. Eleinte nem is akartak hinni az érkező kósza híreknek a tudósok, mert hát úszó erdő csak úgy nem jelenhet meg egy tó közepén, de érkeztek hozzájuk a jelenségről fotók, hol innen, hol onnan, és hát végül egy műhold is kiszúrta ezt az úszó szigetet, ekkor kezdték a tudósok komolyan venni, hogy tényleg történik valami a Williston tavon, csak hogy amilyen gyorsan felbukkant, olyan gyorsan el is tűnt a víztározóból ez a lebegő erdő, sokáig nem tudták, hogy merre van, aztán megint felfedezték, akkor azonban a Williston tóba torkolló Ospica folyóban úszkált, hogy hogyan alakulhatott ki ez a mozgó sziget, és egyáltalán mikor kezdett el csak úgy magától úszni a tavon, azt egyelőre nem tudják. A kutatók persze feltételezések vannak, de semmi biztosat nem lehet tudni az eredetéről. Egyelőre a gátat nem fenyegeti, viszont ez a jelöletlen mozgó akadály a hajósok számára komoly kockázatot jelenthet. Hát kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e megfejteni, hogy került erre a tóra ez az úszó erdő. Jó munkát kívánok ehhez a tudósoknak, mi pedig megyünk tovább már is a Radics Gigi dalával. Jön az Úgy fáj.

A jó barátok 10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacré Cœur, pirosázza a híváskör. Zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás. Kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala. Búcsúzás

úgy kerestél, süti, amivel csak szemeztél, sosem használt poroltó, VB döntőnbe kotort gól, felkeresett tini szerelmed, vegetaleves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok.

0: úgy jó, ahogy van.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Lóci játszik dala szólt, ez volt a Minden úgy jó, ahogy van, ez pedig a sláger este, és megnézzük, hogy mit ígérnek a következő napokra nekünk a meteorológusok. Változott egy kicsit a helyzet ahhoz képest, amit korábban ígértek, mert ugye azt mondták, hogy igazi kánikula lesz ezen a hétvégén. Hát kiderült, hogy a szombaton érkező hidegfront azért erősebb lesz, mint azt korábban feltételezték, úgyhogy már holnap, azaz már pénteken élénk lesz egész nap a légmozgás, de holnap még meleg lesz, a reggeli 20-21 fokot, délután 30-31 fok követi majd, és ahogy a reggeli felhők elvonulnak, szép napsütéses időben töltjük majd a péntekünket, szombaton azonban már jöhetnek olyan gomoly felhők, amikből akár eső is érkezhet, és aznap csupán 26-27 fok körül alakul a délutáni csúcs térségünkben, az ország déli felén azonban csak ugye hőség lesz, ott akár 34-35 fokot is mérhetnek majd, aztán vasárnapra, ahogy keresztül vonul rajtunk a hidegfront, normalizálódik az időjárás, akkor ismét 29-30 fokot várhatunk. Hát így alakul a következő napok időjárása, az estén pedig a United dalával alakul tovább, jön a Nincs ősz, nincs tél.

0: Ez volt Roy és Ádám dala, ha csak egy pillanat, itt a Sláger FM-en, és csak egy pillanat kellett a Terminátornak annak idején, hogy azonnal közönség kedvencé váljon, ráadásul a mozifilm második része éppen idén lett 35 éves, ennek tiszteletére pedig egy kicsit leporolták a kópiát, felújították, és mától két héten keresztül Budapesten és országszerte a kiválasztott mozikban újra láthatjuk ezt a legendás produkciót. De hogy mitől is legendás a Terminátor 2, hát arról beszélgetett a Sláger reggelben Porten Petra és Somogyi Zoli, Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A 35. évfordulójára tekintettel újra mozikban a Terminátor második része. És itt van velünk Dudás Viktor filmszakértő is. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
2: Köszönöm a hallgatókat! Képzeld el, hogy egy hallgatónk azt a kérdést tette fel, hogy bocsánat, mitől is kultfilm a Terminátor, milyen emberi értékeket hordoz? Még mielőtt válaszolnál, elmondom, hogy a mi kis barátunk az AI mit válaszolt. James Cameron 1984-es sci-fi akciófilmje alapjaiban változtatta meg a műfajt, és ikonikus szállóigéket, meg karaktereket adott a világnak, úgyhogy egyértelműen kultfilm. Aha. Ezt az AI mondja, de mit mond egy filmszakértő?
3: Vitatkoznék azért a kedves hallgatóval.
2: Köszönöm.
3: Egy Terminátor film az nem azért érdekes, vagy kultikus, mert hogy annyira varázslatos színészi alakítást és annyira mély lélektani drámát adott nekünk az élethez. Egyébként ez is van benne, de hát ugye ez egy kor jelenség volt.
2: Bizony.
3: És ugye a maszkulin filmek maszkulin filmje azért még mindig a Terminátor, tehát amikor arról beszélünk, hogy na vajon ki a nagyobb sztár, hogy most a Schwarzenegger a nagyobb sztár, vagy a Stallone a nagyobb sztár, vagy a Bruce Willis a nagyobb sztár, vagy a Jean-Claude Van Damme, akkor azért az alakításai révén, és leginkább a Terminátor sorozatnak köszönhetően azért a Schwarzenegger jön ki ebből a versenyből közvéve nyertesen. Persze most nyilván a Sylvester Stallone rajongók biztos bosszankodnak, tehát hogy nehéz eldönteni, talán úgy lehet fogalmazni, bocs Bruce Willis, de hogy ők azért ketten előrébb vannak az akcióhősségben.
1: Jó,
3: mert hát tényleg ez egy korszakos film volt.
2: Így van,
1: legyünk korrektek, az Oscart viszont Arnold Schwarzenegger biztos nem tudta volna eljátszani a Stallone helyett.
2: Tehát, egyébként hogy, igen, szerintem sem.
1: Örülök, hogy szóba hoztad ezt a...
3: Nyilván, de hát most a Terminátorban pont a Schwarzenegger kellett.
1: Tehát jó, hát
3: az elég sokszor elhangzott már a Schwarzeneggertől is, meg másoktól is, hogy a Schwarzeneggert ugye először nagyon-nagyon át akarták formálni, beszédtanárhoz vitték, stb. És aztán egyszer csak valaki rájött, hogy de gyerekek, hát ennek az embernek ez az igazi értéke, hogy ő úgy beszél, mint egy gép.
2: Igen.
3: És olyan a kiejtése, és olyan a viselkedése, próbáljuk ezt meg vele. És ugye a James Cameron ugye az első Terminátorral még ugye egy ilyen dárkos, sci-fi-s sztorit csinált, és ugye aztán pont ez a második rész volt az, ami teljesen új dimenzióba tette az egész történetet minden szempontból. Hát egyrészt a világ filmművészetének egyik legnagyobb csavarja az, hogy a karaktert, a Terminátort, a Schwarzenegger által megformált Terminátort, azt a második részben teljesen átpozícionálja.
2: Igen.
3: Tehát az első részben ugye ő a pusztító, aki el akarja Sarah Connort pusztítani, a második részben pedig ő az, aki a védelmező, és gyakorlatilag a gonoszt, ugye a Patrick Stewart karakterével, ugye a T-1000-essel egy magasabb szintre emeli, úgy, hogy ezt a magasabb szintet olyan látványtechnológiával oldja meg, amitől tényleg ugyanúgy, mint annak a bizonyos orvosnak a kupaka, hogy kiesett a szájából, ugyanígy bámulva nézte a világ összes moziba járó embere, mert hát ma már ugye a CGI technológiát azt azért természetesnek veszük a moziba, de az, amit mi a T-1000-essel láttunk először, akkor még 91-ben a mozival, az tényleg olyan volt, amit a mai fiatalok, most nem akarok itt boomerkedni, ez aki már az AI korszakban kezdett el filmet nézni, az el se tudja képzelni, hogy annak milyen
1: elevációs hatása. Örülök, hogy szóba hoztad a Schwarzenegger színészi kvalitását, mert erre kérdeztem volna rá, de ezt meg is válaszoltad. Viszont még amit, hogy mennyire kultikus vagy nem, azért abban gondoljatok bele, hogy tényleg a 80-as években járunk, és manapság, amikor itt az AI meg egyebek kapcsán sokakban felvetődik, hogy jó irányba tartja a világ, hogy itt a gépek majd tényleg átveszik az uralmat, nekem nagyon sokszor pont a Terminátor második része jut eszembe. Nem azért, mert azt feltételezem, hogy ilyen mérvű apokalipszis mostanában bekövetkezhetne, de azért tudod, hogy mindig beugrik, hogy hájájáj, jó lesz az, hogyha majd a gépek irányítanak. És ez, amit mondasz, hogy a CGI előtti korszak, ebben is ugye úttörő volt a film, tehát hogy ott az olvadó fickó, meg a robbanások, meg az apokalipszis, meg a gépeknek a megjelenítéshez mind-mind még a klasszikus hollywoodi trükkökkel történt?
3: Többnyire igen. Tehát ugye az, hogy van a Schwarzenegger menekül a motorral a csatornában a kamion elől, tehát azért érdemes megnézni, mert nagyon sok ilyen forgatási részlet van a különböző közösségi média felületeken, hogy az hogyan és miként lehet, hogy hogyan is csinálták. Tehát nagyon sok háttérinfót lehet róla találni, nagyon élvezetes, bele lehet veszni egész jól. De például, amit az AI-jal kapcsolatban mondtál, hogy mennyire másképp gondolkodott akkor még a világ, mert ugye akkor még arról volt szó, hogy a gépek majd a fizikai erejükkel fognak leküzdeni minket. És ugye ma már látjuk, hogy a közösségi média platformok és egyébként az AI is leginkább a gondolatainkra hatnak.
2: Bizonyám.
3: Tehát, hogy ők már nem akarnak minket fizikai erőfölénnyel a sarokba szorítani, hanem egyszerűen csak az információ áramlással, meg az információ adással, ilyen smooth operatorként azt mondják, hogy figyelj, szerintem inkább ezt kéne csinálni, meg inkább azt kéne csinálni, meg lépj be ebbe a közösségbe, meg lépj be abba a társaságba, meg a Facebookon majd olyan posztokat irányítok az orrod elé, amitől majd te azt fogod hinni, vagy azt fogod gondolni, hogy. Tehát azért ezen a filmen ezt is nagyon jól le tudjuk mérni, hogy a társadalom mennyire és hogyan befolyásolódik a mesterséges intelligencia, ami ugye egyfajta gép és robotika által. De még visszakanyarodik a hallgató korábbi kérdésére, hogy kultfilm. Tehát, hogy 100 millió dollárból készült a film akkor. Ez elképesztő összeg volt. Ugye ugyanabban az évben készült például a Bárányok hallgatnak, ami alig 20 millió dollárból készült.
2: Hát igen.
3: De ugye abban az évben volt szintén a JFK, a Nyitott dosszié című film, ami szintén körülbelül 40 millió dollárból készült. Tehát, hogy azért jól érzékelődhető, hogy azért ez a film az átlag költségvetésnek a sokszorosa volt, és egyébként be is hozta, mert ugye abban az évben a legnézettebb film volt világszerte. Versenyzett némileg ugye a Disneynek a Szépség és a Szörnyetek című animációjával, de ugye az hosszabb kifutású volt, máshogy számolják, mindegy, de azért a 90-es évek elejének a Terminátor 2 egy elképesztő meghatározó alkotása volt, úgy, hogy a Titanic ugye még csak utána jön.
1: Abba most bele se kezdjük.
2: James Cameron, igen, ez egy zseni. Hát tudja, hogy mihez kell nyúlni. Köszönjük szépen nagyon, igen. Viktor.
1: Köszönjük Dudás Viktor filmszakértőnek.
2: Szép napot!
3: Sziasztok!
0: Én biztos, hogy megnézem ezt a filmet. Remélem, hogy találkozunk majd valamelyik moziban, és holnap reggel is velünk indítják a napot. Petra és Zoli 6 órakor érkezik, és ha minden igaz, Kajdi Csaba, Cilla is csatlakozik hozzájuk. Most pedig a Neoton família csatlakozik hozzánk. Szól tőlük már is a Pago Pago.

bizony, és nekem is nehéz a dolgom, mert most búcsút kell vennem önöktől. Ez a Sláger FM, és én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap délelőtt 10-kor találkozhatunk, most pedig érkezik Esmiller András, és indul a Slágerkult, úgyhogy további kellemes rádiózást kívánok. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány lépésekkel biztosítja, hogy a tűzifa áfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Feloldotta a Gripen képzési tilalmat a vezérkari főnök. Szombaton ismét retrovéradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány megszüntetné a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság koncessziós feladat és hatásköreit, erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt a budapesti tájékoztatón. A hatóság elveszíteni vétójogát a pályázatoknál és a szerződések kezelésénél, a koncessziós tanács is megszűnne. Magyar Péter miniszterelnök szerint az STFH nem a közérdeket szolgálta, ezért a kabinet végleg megszüntetné. A kormány intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a tűzifa áfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Szeptember 15-től az áfa 27%-ról 5%-ra csökken, de ez nem mindenhol látszik a fogyasztói árakban. Ezért rögzítik az állami erdőgazdaságok tűzifáinak januári árát. Kemény fa esetén 23 ezer, lágy fa esetén 15 ezer forintot köbméterenként. A szociális tüzelőanyagprogram kerete 10 milliárd forinttal emelkedik. A kormány költségvetési többletforrást biztosít a családi csődvédelmi szolgálatnak is. A szolgáltatás november 20-ától működik, és azoknak segít, akik nem tudják fizetni hitelüket vagy más pénzt. Ügyi kötelezettséget.

0: A pilóták hősiessége miatt Szolnok városa kitüntetést adományozna neki. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban megműtött pilóta pedig már otthonában gyógyul. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy jövő augusztusban ismét repülőnapot rendeznek Kecskeméten, ahol a honvédség haditechnikai eszközeit is bemutatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg retro véradását. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retro zene, sör, virsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos. Szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk. Ez a Karolina út 1921. Itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig. Napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
0: A retro véradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Szeptember 25-e és október 2-a között 24 nagyjátékfilmmel tér vissza a koreai filmfesztivál a Corvin moziba. A történelmi drámától a road movie-n át az okkult akciófilmig egészen különböző történetek kerülnek vászonra. Három koreai rendező pedig személyesen is mesél majd a filmjéről a vetítések utáni közönség találkozókon. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változása.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókat látok vendégül estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy ide képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és Pécsi Cecília nagyon is hatással tud lenni a kulturális életünkre, a gyomrunkon keresztül, a hasunkon keresztül, az ízlelő bimbókon is keresztül,
2: hát,
1: meg a bye-bye, jó-jó.
2: Igen.
1: Ez egy küldetés.
2: Ez egy küldetés.
1: Na, ennek pontosan vagy te az alapítója, és örülök neked, most találkozunk először az életben is, meg az éterben is, és milyen jó, hogy ez egyszerre megtörténik. És hadd mondjam már rögtön így az elején, és tiéd lesz a szó nem sokára, csak ennyit el kell mondanom a hallgatóknak, hogy velem még az életben nem történt ilyen itt ebben a műsorban, pedig már lassan 5 éve itt ülök ebben az esti beszélgetésekben, hogy valaki olyannyira készült a beszélgetésre, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem egy tortát hoztál magaddal, de ez nem egy torta, ugye? Csak olyannak néz ki.
2: Hát igen, hogyha...
1: Mit kaptam?
2: Egy vegán rikottás diós cukkini rózsát.
1: Ez egy ilyen egytál étel?
2: Lehet egy tál ételnek.
1: Tehát vacsorára, ebédre és bármire megehetném?
2: Hát a vacsoráról majd később beszélünk.
1: Na jó, oké. De ezt szabad enni.
2: Én annak a híve vagyok, most így gyorsan a közepébe vágok, hogy eredetileg első végzettségem az színházi táncos, tehát a balettintézetbe jártam 10 éves koromtól.
1: Rajtad.
2: De hát ez nem csak ennyi, hanem annak van egy mögöttes életútja, ami a balerinákat sújtja, hogy folyamatosan ugye súlykontroll van. Uh-huh. Na most mi a legédesebb? Hát az, ami tiltott. Tehát egy balettos, legtöbb balettos, én biztosan imád enni, imád finomakat enni, imád sokat enni, és ezért egy állandó jó-jó effektusban van, mert fogyókúra, visszahízás, fogyókúra, visszahízás. Uh-huh. Tehát ez egy, én nincs olyan fogyókúra szerintem, amit én nem próbáltam ki. Szégyen, nem szégyen, de a tiltott gyógyszerektől kezdve a hánytatása, képzeld, minden.
1: Egyszer képzeld, de én is elmentem, akkor abban a szerkesztőségben, ahol dolgoztam, minden kollégám szedett valami olyan fogyasztó gyógyszert, amit aztán nem is árultak itt, vagy be volt tiltva Magyarországon. Néplégetbe kellett menni ilyen dílerekhez, életemben nem volt. Akkor egyszer sorba álltam ott, hát mondom, én mit csinálok itt? Mit keresek itt? És olyan rosszul voltam tőle aztán, hogy
2: Én nem voltam rosszul tőle, és igazából majdnem minden fogyókúrától én le is tudtam fogyni, mert én nem
1: abban... Tehát egy vékony hölgy, egy filigrán hölgy ült velem szemben.
2: Igen, most azt látod, ami egyébként a 7 évvel ezelőtt életmódváltásomnak a végleges állapota, mert hogy tulajdonképpen, ahogy mondtam, állandóan fogyókúráztam, visszahíztam, de a táncos berögzülések miatt én igazából nem engedtem el annyira elszaladni a lovakat. Tehát egy ilyen 15 kilóval játszottam, ami ugye a táncos mércéhez képest plusz 15 volt. Tehát nem a normál átlag emberhez képest, hanem a táncos mércéhez. De nem bírtam megállni. Tehát amikor lefogytam, én nekem már lista volt. Vagy a fejembe, vagy le is volt írva.
1: De milyen lista?
2: Hogy mit fogok majd enni, ha majd én is vékony leszek újra. És akkor aztán erezd el a hajamat. Tehát a feltépem, a hűtőt,
1: és
2: a minden.
1: Ebből jött a jó.
2: Persze.
1: Értem.
2: Tehát olyan körülbelül 1-2 hét után visszajött minden. Tehát többségében
1: De
2: én nem...
1: De 2 hét után visszajönnek a kilók?
2: Azok a kilók visszajönnek, ami mondjuk egy fogyókúra után leadtál, mert a szervezeted regenerálni, vissza akarja kapni, visszaszerezni ezeket a tartalékait. Uh-huh. És igazából, amikor ha valaki eléri a maxot, akkor ezt nem tudom, hogy észrevette, de én magamon abszolút észrevettem, hogy volt egy max súly, ami után mindig akármennyit ettem, annyi maradtam. voltam. De ez évek alatt, ez a felső határ 20.
1: Olyan régóta vagyok kövér, hogy fogalmam
2: 20-ig fölfele.
1: Hogy tehát, hogy van ez, már nem emlékszem erre.
2: Régen nekem is voltak ezek. De nem az van, hogy évek keresztül, tehát méred magad, és mindig több vagy. De mindig több
1: persze,
2: vagy.
1: Jó, én már rá sem merek állni a mérlegre.
2: Hát igen, az már egy másik.
1: Hadd mondjam el, még gyorsan hallgatok. Egyébként mi a te titulusod? Mert oké, hogy...
2: Táplálkozási tanácsadó a végzettségem. Egyébként még a matén a zöldség és gyümölcsfeldolgozó szakot is elvégeztem.
1: Ezt mondtam volna, igen, láttam, utána dolvastam természetesen. Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért vagyok meglepve, mert ugye ez egy kulturális műsor, és mindig a reggeli műsorvezető társaimat irigyeltem, a Petrát, illetve a Zolit, hogy milyen jókat esznek reggelente, amikor bejön hozzájuk valaki, és ott süt, főz. Akár a Mautner Zsófiék egyébként. Valahogy én kimaradtam ezekkel az esti műsorokkal ebből, de most végre itt van előttem a csodak, úgyhogy én most majd olyat fogok tenni, amik hallgatnak, hogy meg is kóstolom.
2: Nagyon
1: ha már hoztad, hogy tényleg tudjam, hogy mit kaptam. De azt mondjuk el, hogy veled azért lehet, nagyon szép számaid vannak a közösségi felületeken, követők szempontjában, meg a videóid itt is nagyon sokan nézik, és azért is örülök, hogy itt vagy, mert ez közösségépítés a javából. Uh-huh. De nem csak az online közösségekben és az online felületeken gyűjtöd az azonos gondolkodású embereket, hanem veled találkozni is lehet.
2: Igen.
1: Most is lesz workshop?
2: Most is lesz, szeptember 12-én.
1: Ez már nem olyan sokára.
2: Igen. 9-től 12-ig egy 3 órás workshop keretén belül. Igazából itt a reggeli alapélelmiszereknek mutatom meg a kiváltott dolgait, például megtanuljuk mondjuk a kenyeret, mivel váltjuk ki, ami egészséges,
1: ja,
2: mivel
1: értem.
2: A tejet,
1: ja,
2: mivel
1: váltjuk ki. Ez a leghasznosabb,
2: ki.
1: Ami létezik.
2: Igen, tehát ez egyébként ennek van a legnagyobb sikere. Az összeset szeretik, meg összeset
1: érzik. Azt el tudod most mondani, mivel váltjuk ki a kenyeret? Mert mindig ez volt a legnagyobb kérdésem.
2: Én vöröslencséből, most már nem csak vöröslencséből csinálom hát én úgy hívom, hogy vöröslencsés buci.
1: Igen.
2: Ami tulajdonképpen egy magas fehérje tartalmú pékáruk, mondjuk
1: igen,
2: így.
1: Okay.
2: Viszont rozsdús. Tehát nem az van, hogy én nem használok fehér lisztet, és nem használok gyorsan felszívódó szénhidrátokat, uh-huh. Amitől gyorsan kiugrik a vércukorszinted. Mert akkor az egy ördögi kört hoz magával, amikor kiugrik a vércukorszinted, egyébként a vércukor nem csak a cukorbetegeknek fontos, hanem az egészséges élethez az alacsony tartott vércukorszint alapköve. Tehát az, hogyha egy gyorsan felszívódó szénhidrátot eszünk, ugyanannyi kalória mondjuk egy lassan felszívódott szénhidrátos étel, két hasonló étel, az egyiktől, a gyorsan felszívódottól kiugrik a vércukrod, de ha te ülsz itt a rádiumban, igen, akkor te csak egy nagyon kicsi részét tudod elhasználni. Uh-huh. A többségét el kell raktározni a szervezetnek. A szervezet csak zsírként tud raktározni energiát. Abból zsír csinál. Rögtön leesik a vércukorszinted. És amikor leesett a vércukorszinted, akkor a szervezeted egy ilyen vészhelyzetet érzékel, és üzeni az agyadnak, hogy azonnal olyat, amitől gyorsan meg tudjuk emelni a vércukrot. Uh-huh. Tehát mitől emelkedik? A gyors felszívódásától.
1: Világos, világos.
2: És egy ördögi körbe kerülsz bele, mert attól megint hamar le fog esni, megint éhes leszel, megint olyat kívánsz, viszont ugyanaz a kalóriaértékű lassan felszívódó szénhidrátum, mondjuk sok benne a rost, mert mindig a rostok, azok a zsírok és a cukroknak a felszívódását lassítják. Uh-huh. Szépen adagonként, óránként, érted, adagolja be neked kicsi mennyiségben azt a energiát a véredbe, vércukorszinten, amit ő felszív, mert ugye a rostok akadályozzák a felszívódását, és ezáltal lehet, hogy nem is lesz többleted, amit zsírként pakolsz el, és a másik meg az, hogy sok óra múlva is neked még jön igen, energia, még igen, jön, és nem jön rád az éhség. Teljesen más éhségérzet jön az egyiktől, mint a másiktól. A gyors felszívódásútól jön az, hogy most ide nekem azonnal minden, meg föltépem a hűtőt és bezabálok.
1: Értem.
2: A másiktól meg egy ilyen gyenge vagyok.
1: Na, tehát most akkor soha ilyet életemben nem csináltam, ezt még egy vallomás hallgatóknak, hogy én interjú közben ettem volna, de itt kénytelen voltam megkóstolni, hogy tudjam mondani, hogy nagyon fogalmam is mit ettem, még mindig, tudom, hogy elmondtad már kétszer, de nagyon finom. Tehát ha én ezt most az egészet megenném, akkor nem lenne semmi baj a vércukromnak.
2: Nagyon sok benne a rost, ugye a cukkini miatt. Az alja ugye vörös lencséből van, meg csicseri borsólízből, tehát ott is egy magas fehérje tartalmú és rost tartalmú alapot kapsz, ami ugye szintén gátolja a felszívódást. A tofu is magas fehérje tartalmú, tehát ez egy laktató, rostdús étel, amit ha megeszel, akkor sok óra múlva is azt érzékeled,
1: hogy jól vagyok lakva,
2: hogy itt két különböző dolog van. Az egyik, amikor az emberek azt hiszik, hogy az éhség az az, amikor kívánom az ételt. Nem.
1: Nem az?
2: Az éhség az az, amikor érzed, hogy fáj a gyomrod.
1: Aha.
2: Tehát igazából...
1: Tehát itt tényleg a fejben kell rendet tenni?
2: Igen. És aha, ez egyébként, ez meg a beleinknél kezdődik.
1: Aha, oké. Tudod, oké.
2: Tehát az, hogy valaki kívánja az ételt, az a bélből indul, és azért indul a bélből, mert túl sok finomított ételt eszik, túl sok ultrafeldolgozott ételt, túl sok gyors felszívódású szénhidrátot, és azok a rossz baktériumok, amik ezt megeszik, azok elszaporogtak. Én azzal szoktam kezdeni, hogy na akkor ezt csökkentsük le, és növeljük a zöldség és a gyümölcs diverzitását és színességét is, meg a mennyiségét is. A zöldség és a rostok fölgyorsítják az anyagcserédet, és én mindig mondom, hogy ne egyél keveset, mert ha keveset eszel, akkor elkezd raktározni a szervezeted. Ó, megvonás van, minden
1: földből ehetünk sokat.
2: Igen, én nagyon sokat eszem. Az én oldalamon állandóan azt posztolják, hogy ne csináld, hogy ezt mind megeszed. Én nagyon sokat eszem.
1: Na, jó, de azt mondd meg, hogy azért egy ilyet, ez mennyi idő volt ezt elkészíteni?
2: Ez nagyon gyors.
1: Ezt majd látják, nézzék meg a közösségi oldalt a fotóért.
2: Ez nagyon gyorsan elkészíthető étel, tehát tényleg maga az
1: alap. Mennyi minden kell ehhez?
2: Tehát az alapot, a lepint egy serpenyőbe elkészítem. A rikottát a három összetevőből pillanatok alatt kikeverem, az rámegy az alapra, és utána legyalulom a cukkiniket, és fölhelyezem ilyen rózsaformába. És berakom a sütőbe.
1: Mi ez neked már életforma is?
2: Abszolút életforma. Az a vicces, hogy én nem hiszek a fogyógurákba, annak ellenére, hogy én a fogyással foglalkozom. És én régen mindig azt mondtam, hogy én inkább fogyógurázom, mert csak rövid ideig kell lemondanom valamiről, és én nem vagyok hajlandó egy életen át lemondani finom ételekről.
1: Én is mindenkinek azt kiabálom, aki le akar fogyasztani, hogy nem veheted el a játékszeremet.
2: De nem is kell elvenni, mert igazából gondolj bele, hogyha és ezért buknak el a legtöbben, akik életmódváltást akarnak, mert már az elején úgy érzik, hogy ez valami borzalom lesz, nekem megvonnak tőlem finom dolgokat, élményeket, élvezeti élményeket vonnak meg tőlem, és nekem így kéne élnem az egész életemet. Tehát már egy rossz felhangja van az egésznek. Én igazából azt szeretném megmutatni, hogy nem kell soha fogyókúráznod, szép lassan vigyük át azt, hogy másfajta ételeket, másfajta struktúrába egyél, értsd meg a tested működését, és igazából nagyon tilos nincs, de a cukor. És ami a cukor, ami...
1: Na, azt mivel váltott ki? Millió dologgal?
2: Igazából a méz az gyorsan felszívódó szénhidrát, de hogyha kis mennyiségben lesz, viszont egészséges, tehát azért nagyon sok egészséges dolog van benne, kis mennyiségben lehet enni. Én sokszor azért használok édesítőt is, mondjuk egy süteménynél. Úrognak az eritritre, mert cukoralkohol és a máját terheli. A kutatások azt mutatják egyébként, hogy ez nagy mennyiségű fogyasztásnál. Van olyan kutatás, ahol azt hozták ki, hogy sztrókot kaptak az emberek az eritrittől. Na most ennek a kutatásnak az volt az alapja, hogy sztrókos embereknél nézték meg, hogy mennyi eritritet ettek. Na most igen,
1: az más,
2: és ezt nagyon sokan nem tudják, és ezért azt mondják, hogy hú, hát szóval rossz híre van, viszont azért a többi édesítőszer, a stevia még egyébként egy olyan, ami ugye egy természetes, én a stevia eritrit keverékét szeretem használni, ami egy négyszeres erősségű, édesítő erejű édesítő.
1: Igen.
2: Tehát a mézzel, tehát ezzel játszunk. De egyébként a többségében zöldség, gyümölcs, és hogy nagyon finomak legyenek az ételek, mert fontos, hogy élvezd az ételt. Ja, okay, ez nagyon okay. fontos.
1: Nagy sorsfordulókat látsz? Minek nevezzük a hozzád fordulókat? Kliensek, követők, szimpatizánsok?
2: Én klienseknek hívom
1: őket. Tehát a klienseid között van sok, vagy nagy sorsforduló?
2: Van egy olyan, előről kezdem. Sokan egyébként, akik hozzám fordulnak, hogy segítsek nekik igen. lefogyni, az én örömömre azt mondják, mondjuk 2 hónap után, hogy úgy érzem, hogy ez most már egyedül is menni fog. És uh-huh. nekem ez nagy öröm, mert én nem foghatom végig
1: tehát
2: az egész életet.
1: Nem tartod ott őket.
2: Nem. Tudnilik, nekem az a célom, hogy átadjam neki a gondolkozásmódot arról, hogy hogyan gondolkodjon ezekről az új alapanyagokról, ötletet adjak, sarkalom arra, hogy próbáld ki, mert amíg velem vagy, addig tudsz kérdezni, addig uh-huh. hibázzál, ne utána hibázzál, amikor már nincs ki, ez forduljál, mert akkor el fog bukni az egész. Próbáld ki, és amikor egyszerűen kialakul a rutinja, akkor ő maga érzi azt, hogy ez most már menni fog egyedül. Uh-huh. És ez a sikere. Mert igazából nekem az a lényeg, hogy ő sikeresen megtartsa azt a súlyt, és egyedül is tovább tudja csinálni, mert ugye ez nem egy gyors fogyás, bár egyébként van, aki 1 hónap alatt ilyen 4-5 kilókat lefogy, uh-huh. tehát nem effektív, nagyon lassú, ez személye válogatja. De nem kell sietni, hanem megadnod magadnak az időt, és közben jól legyél, és uh-huh. jót egyél.
1: Na, oké. Okay. Hol lesz a workshop?
2: A Gastroinfúzió stúdióban, a Bajza utca 55-ben uh-huh. van a helyszín.
1: Ez zseniális egyébként. Mennyi mindent fogsz kiváltatni velük? Vagy ezek opciók, és majd ők kiválasztják, hogy mit akarnak?
2: Nem, igazából itt ugye receptekkel jövök, uh-huh. amiket át is adok nekik, tehát egyszer van a tej, azt kesutejjel, a vöröslencsés buci, a lepény, ugye, ami ennek is az alapja, ezekkel ugye tudja a reggeliét, akkor körözöttet csinálunk, kölesből, humuszt,
1: ezeket mind meg szilvás lehet csinálni?
2: Paradicsomkrémet, igen.
1: Azt tudod, hogy a kesutejet, ezt életemben most hallom először,
2: igen,
1: hogy ilyen létezik.
2: Igen. Pedig ez a világ legegyszerűbb teje, tehát amit otthon el tudsz készíteni.
1: De hogy?
2: Mert hogy nem kell hozzá semmilyen szűrés.
1: Aha.
2: Tehát a legtöbb növényi tejnél a végén le kell szűrnöd. Uh-huh. Itt feloldódik a végén. Tehát, hogy teljesen jó. És egyszerű, nagyon egyszerű, és nagyon finom. Még a férjem azt is szokta mondani, mint hogy egy kicsit lenne benne az az állatias íz. Aha. Szóval, mint az igazi tejnél, úgyhogy...
1: Lehet helyettesíteni az
2: ember. Lehet.
1: Szuper. Szereted ezt a mostani életedet, meg ezt a pozíciót, szerepet, nem tudom, hivatást, inkább így kérdezem.
2: Én mindig is szerettem segíteni embereken, tehát egész kiskoromban a balett ellenére is én orvos szerettem volna aha. lenni, és mindig érdekelt, nagyon szeretem a biológiát, mindig érdekelt az egészség, aha. és mivel nekem 20 évvel ezelőtt egy reumatoid artritis diagnosztizáltak, az egy sok kis ízületi gyulladás, én nem fogadtam el a gyógyszeres kezelést, hanem megpróbáltam az életemet és az ételeimet megváltoztatni.
1: Mert a gyulladás a kaja miatt volt?
2: A reumatoid artritis egy autoimmun betegség, aminek a pontos kiváltó okát így nem tudják, uh-huh. sok minden lehet, uh-huh. de nekem minden esetben, amikor húst ettem, belobbant a gyulladás.
1: Értem.
2: És egyébként az immunológus is azt mondta, hogy ne egyek húst, uh-huh. hanem halat egyek. És én az elején ugye így kezdtem, vegetáriánus életmódra váltottam, de időnként bűnöztem, és ettem húst, és akkor mindig belobbant az ízületi gyulladásom. De durván, tehát hogy volt, hogy egész éjszaka a laborba lógattam a hidegvizes laborba a lábamat, hogy másnap tudjak dolgozni menni.
1: Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk.
2: Nem mindegy, hogy mit teszünk, mert igazából a sejtjeinknek az üzemanyag az étel. És nagyon jó lenne, hogyha úgy is néznénk az ételre, nem csak mint egy élvezeti uh-huh. dologra, mert fontos, hogy megmaradjon élvezeti cikknek, de nagyon fontos lenne, hogy úgy nézzük, hogy ez az, ami predesztinálja azt, hogy nekünk egészséges jövőnk lesz, vagy sem. És nem kell, sokan verik a mellüket, hogy így eszem már, nem tudom, 20 éve, és semmi bajom, vagy 40 éve. Egy bizonyos kor után
1: valameddig, persze.
2: Nyújtja be a számlát a test.
1: Na, én nagyon örülök neked. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de akkor most végre megeszem, amit hoztál.
2: Jó.
1: És hálásan köszönöm tényleg szívből a gesztust. Rengeteg platformon lehet téged követni, és kérem is a hallgatókat, hogy azt a sok-sok energiát, amit te beleteszel imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Tehát ott vagy a Facebookon, a TikTokon, Instán. Mindenhol, meg még weboldal is van.
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: Szóval Pécsi Ceciliát tessenek keresni, kedves hallgatóink, és a workshopjait meg látogatni. Szeptember 12-től következő?
2: Szeptember 12.
1: A weboldaladon lehet jelentkezni?
2: A viszlátjójó.hu-n lehet jelentkezni.
1: Okay.
2: És nagyon szeretném megtanítani mindenkinél, minél több embernek, hogy hogyan tud egy életre búcsút inteni a jó effektusnak. Nagyon jónak,
1: te már annak búcsút intettél. Igen. Mikor volt az utolsó, hány éve?
2: Hát 7 éve, amikor
1: életmódot. Azóta nincs?
2: Azóta nem fogyókoráztam.
1: Na, szívből gratulálok.
2: Köszönöm
1: a kitartáshoz,
2: szépen.
1: Meg az elszántságodhoz. Ezt kívánom önöknek is, kedves hallgatóink. Ceciliától most elköszönök önöktől még, nem? Jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de az átállás alatt megeszem, amit kaptam ajándékba.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Mondhatom lassan, hogy régi kedves barátunkat? Köszöntöm újra itt a stúdióban Farkas Tamást, akivel már rég találkoztunk. Koreográfus, néptánc, pedagógus. Még nem éltek a mikrofonok, amikor megbeszéltük, hogy van egy nagyon megtisztelő fordulat. Díj az mindig fordulat, egy, ami hozzád is köthető, de mi vagy te ennél a díjnál? Közvetítő?
3: Én a felterjesztő volt.
1: Mesélj erről, kérlek.
3: Vizoli Demeterről van szó, ő Gyergyó Alfaluban él a mai napig, feleségével, Amália nénivel, mindketten 80 év körüli.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy mennyi idősek?
3: Táncos mesterek, tehát mind apáról, fiúra, szájról szájra a hagyományos tánckultúra átadásának a legarchaikusabb formájának köszönhetően sajátították el a saját figuráikat. Emellett Demeter bácsi egy nagyszerű énekes. 14 évvel ezelőtt találtuk egy történész ismerősömmel, barátommal, akkor éppen a Fülöp Viktor tánckutatói ösztöndíj kapcsán vallattam a szó legnemesebb értelmében terepmunkák folyamán Gyergyót, akkor találtam ezt a fantasztikus táncos egyeniséget, Demeter bácsit.
1: És azóta tartjátok a kapcsolatot.
3: Azóta folyamatosan, rendszeresen visszajárunk hozzá, egy nagyon szoros baráti kapcsolat alakult ki közöttünk.
1: Rengeteget. És segít is? Tehát, hogy folyamatosan kapsz tőle új inputokat?
3: Igen, mindig van valami új információ, új dal, új strófa, új figura, új adat, gyerekkorát érintő táncfigurák elsajátításának kapcsán mindig van új információ, és azt gondoltam, hogy ki más lehetne az az első táncos mester Gyergyó vidékéről, mint Vizoli Demeter, a környék legszuggesztívebb, lendületesebb, ha lehet így mondani, tehetségesebb falusi táncosa, akkor hát, ha megkapja ezt a népművészet mestere címet, kitüntetést.
1: Hát szépen gratulálok.
3: Köszöni szépen sokszor.
1: Hát meg a felterjesztőnek is gratulálok.
3: Én ebben jelentéktelen vagyok az én olvasatomban, itt Demeter bácsi, Gyergyó, a gyergyói székelység archaikus tánc kultúrája. Bízom benne, hogy előbb-utóbb felkerül a tánc folklorisztikai térkép megfelelő helyére.
1: Na, nagyon drukkolunk neki mi is. Meg neked is. Ugye megkérdeztem, amikor most itt a stúdió előterében találkoztunk, hogy honnan jöttél, hát próbáról honnan jöttél volna. Most egy próbaidőszak van. De mi zajlott ma például? Tehát ma egy kis kulisszatitkot mutass.
3: A Duna Művész Együttes próbaterméből érkezem, Művészetek Palotájában október 15-én lesz bemutatója az együttes legújabb műsorának, melynek címe Cigányok arca. Egy roma műsort készít a Duna Művész Együttes művészeti vezetője és az előadás rendezője Juhász Zsolt. Mellette ketten Fundák Kristóf és jó magam koreografálunk az előadásban.
1: Ja, de te erre készültél már korábban, ugye?
3: Abszolút másfél éve olvasok. Azért,
1: biztos, hogy beszéltünk már róla.
3: Egy nagyon érzékeny témát kaptam, a romák kirekesztettsége, perifériára, helyezettsége, underclass jelenség, roma holokauszt, második világháború idején romániai romákat, Transznisztriába, a Nyeszter is a Bug folyó közé deportáltak. Ezt a témát érintem. Egy nem lineáris dramaturgiát követő jelenetben, hanem érzéseket, hangulatokat jelenítünk meg. Az előadásban és ebben a jelenetben is nagyon szorosan együttműködve részt vesz Farkas Franciska, roma színművésznő, a Göncöl Zenekar és a Duna Művész Együttes teljes tánckora.
1: És hol tartotok most a folyamattal?
3: Ma jutottunk el odáig, hogy felvázoltuk az engem érintő 20 perces jelenetet, és holnap indul egy-egy cizellációs folyamat zenében, táncban, táncminőségben, mondandóban, plasztikában, színészi előadásban, két napon keresztül meg ezt a jelenetet tökéletesítjük.
1: Mit jelent egy ilyen előadásban 20 perc? Nem kevés? Egy tánc folyamban? Csak hogy értsék a hallgatók. Vagy hogy épp az egy hosszabb idő, amit végig kell táncolni.
3: Ez egy egészen hosszú idő, ez a 20 perc. Uh-huh. Lehetőséget ad arra, hogy sokkal mélyebben, sokkal szakrálisabb szempontból vizsgáljam a romák az elmúlt több évszázad alatt átélt kirekesztettségét. Ezeknek a testi, lelki, közösségi leképeződését. Uh-huh. Nagyon fájdalmas, de közben végtelenül izgalmas téma.
1: De hiszen ezeket a őszintén... fájdalmakat táncoljátok ki? Vagy táncolják ki?
3: Így van. Uh-huh. Kendőkkel, csörgőkkel, saját testhelyzetekkel.
1: Hogy élik meg a szereplők, a táncosok a folyamatot?
3: A táncosok Juhász Zsolt mellett hozzá vannak szokva az ilyen jellegű és ilyen mélységű előadásokhoz. Korábban 56, 48 koncentrációs táborok, hangulatát idéző műsorokat, koreográfiákat készítettek az elmúlt években. Itt Farkas Franciskának a szerepe nagyon érdekes, hiszen roma származású színésznőként kell egy ilyen romákat érintő mélységesen fájdalmas témában jelen lennie és önmagát adnia. Uh-huh. Együtt válogattuk a szövegeket. Van egy 5 európai roma dráma című kötet, ebből már 2 is kiadásra került, csodálatos, fantasztikus szövegeket találtunk, ezeket használjuk.
1: Szintén, amikor itt üdvözöltük egymást, megkérdeztem tőled, meg is lepődtél, hogy kérdeztem, milyen a lelkiállapotod. De azért kérdeztem őszintén, mert tudom, hogy egy művészember, főleg aki azért már a rendezői minőségben van, meg hát talán a felelősség is nagyobb ilyenkor. Azért ez egy más állapot lelkileg is. Aztán az csak a másik része, hogy pontosan tudom, hogy azért te Békés Csabán élsz, és ilyenkor itt vagy Pesten, és hát válaszoltál, amit válaszoltál, hogyha ez tartozik a nagy közönségre, akkor kérek, hogy itt is mondd el ezt a mostani helyzetedet ilyenkor.
3: Mind művészi szempontból, mind pedig a saját pszichémet többféleképpen terheli egy ilyen műsorban való munka. Az egyik része az, hogy a családom. Otthon van a feleségem és a kislányunk, ami természetesen a lelkemet megterheli, gondolva arra, hogy jövő héten már egy 6-7-es munkafolyamatot kezdek Erdélyben. De közben itt van ez a roma téma, ami biztos vagyok benne, hogy a nem tudatos énemet, hanem a tudattalan részünkből a felszínre kerülő és a művészi munka során a táncosok testén manifesztálódó mozgások bizonyos tekintetben mégis terápia szinten hatnak. Azt gondolom, hogy rám is. Az én tudattalanomból érkező és korábban elnyomott vagy elfojtott érzelmek színpadi formában való megjelenése, bízom benne, hogy gyógyítani fogja a közönséget is, ahogy mondtam, jó magamat is, a táncostársakat is, és a táncostársakból érkező, megint csak ezt a tudattalanból érkező impulzusok, bízom benne, hogy a közönséget egyaránt segíteni fogják. Ezek zajlanak most a lelkemben.
1: De Ez azt jelenti, hogy nem is fogsz visszaérni a premierre, hogyha 6 hétre mész?
3: A premier, az október 15-i premier pont egybeesik az Udvarhely néptáncműhelyben általam rendezett és koreografált Tamás Járon ősvigasztalás drámájának, aha, táncszínházi adaptációjának a bemutatójával.
1: Tehát kettő van egyszerre.
3: Így van. Így én másnap, október 16-án, ha minden igaz, akkor a műpában lehetőségem lesz látni a csapatot.
1: Na csak, hogy értsük, meg lesz a premier, és onnantól ez az előadás, ez utaztatható, bárhol előadható?
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Művészetek Palotája játssza az előadást, 4x5x6-szor, ezt követően lehetőség nyílik arra, hogy a Duna Művész Együttes megutaztathassa ezt akár itthon, akár külföldön.
1: Mi neked a Duna Művész Együttes? Hogy kezeled őket?
3: Egy nagyon fontos pont az életemben, hiszen a művészeti vezetőjük Juhász Zsolt több mint 10 évvel ezelőtt egy Zalai Kamaratánc fesztiválon, ahova számtalan alkalommal értem vissza versenyezni, látott bennem valami fantáziát, és azóta folyamatosan évről évre visszahív az előadásaiba koreografálni, szakértőként táncanyagot tanítani, táncmesteri formában. Nagyon hálás vagyok, és végtelenül köszönöm a Duna Művész Együttes minden tagjának.
1: Azért én figyelgetem a már viszonylag régóta ténykedésedet, de hogy ez egy stabil együttes ott a hátad mögött.
3: Így van, mind emberileg, mind szakmailag.
1: Most, hogy elmész majd 6 hétre, azt gondolom megint egy új próba folyamatot jelent. Tehát ezek szerint, ahogy a színházban 6 hétig próbálnak egy darabot, ugyanígy van nálatok és a táncban?
3: Így van, annyi, hogy a mi esetünkben megelőzi ezt a 6 hetes főpróba időszakot a táncmestereknek a munkája. Valójában június óta a táncmesterek Székelyudvarhelyen tanították azt a mozgásanyagot, melyekből én összeállítom, koreografálom, rendezem az előadást.
1: De kinek tanították?
3: A táncegyüttes tagjainak.
1: Ja, értem, tehát akkor ez már akkor elkezdődött júniusban. Aha. Hát ez egy komoly felkészülés.
3: Igen.
1: Bocs, ha olyat kérdezek, de nem értek hozzá, és ezért viszont őszintén érdekel, hogy van munka is, nyilván van különbség munka és munka között, de nehézségben. Tehát most neked az itteni 20 perc volt nehezebb, vagy az ottani komplett? Tehát most, ahogy belegondolsz.
3: Mi mind a kettő ugyanolyan nehéz. Mind a két munka előtt óriási felelősséget érzek, és érdekes a kérdésed, már másodjára trafálsz így bele vagy belém, hogy napokkal ezelőtt jutott eszembe, hogy amióta nem járok felsőoktatási intézménybe, és az a tipikus vizsgadruk, ami kolokviumok vagy szigorlatok előtt bennem mindig megvolt, most ez az az érzés. Ehhez tudom kapcsolni. A koreografálás előtti pár óra és az első munkanapot megelőző este érzése kísértetiesen hasonlít az összevont pedagógia, pszichológia szigorlatom előtti órák hangulatához.
1: Na de téged ez stenkel?
3: Határozottan.
1: Ilyenkor, amikor még ugye itt vagyunk, Budapesten beszélgetünk, úgy valami van a fejedben abból, hogy majd milyen lesz a munka folyamat odakint? Tehát már te fejben ott is vagy?
3: Részben fejben, és nagy részben papíron. Aha. Tehát abban a pillanatban, ahogy én megkapom az előadásnak a zenét, itt egy programzene esete áll fönt, ifjabb Csóri Sándor Sündi a zeneszerző, aha, én megkaptam a zenét 1 héttel ezelőtt, és valójában onnan elindul bennem az inspirációs buboréknak a kialakulása. Persze már korábban is voltak képek a fejembe, de így a zene birtokában én elkezdem felvázolni a jelenetet, és papírra vetem. Ez nem azt jelenti, hogy az alkotási folyamat során véresen ragaszkodom a jegyzeteimben található térformákhoz és ötletekhez, hiszen most is a Duna Művész Együttes esetében én leírtam a 20 perces jelenetet a jegyzetfüzetembe, de ott az alkotói folyamat során úgy inspirálnak a táncosok, a mozgás, a jelenlét, a hangulat, hogy attól általában enyhén el szoktam érni, és ilyen mellék ágak kialakulnak. Aha. A folyamat során.
1: El is táncolod nekik? Adott esetben?
3: Sok mindent megmutatok, de kortalanságom ezen fázisában egyre többet használok táncosokat arra, hogy megmutassák a többieknek az általam elképzelt mozgásinvenciót. Korábban már jártam itt, de én sosem voltam hivatásos táncos. Hivatásos projektekben vettem részt, de bevallom őszintén, nekem nincs meg az a hivatásos mozgás tapasztalatom, mint egy 20 éve hivatásos előadó művészként táncolónak.
1: De az most ördögtől való, hogy ezt te ösztönből el tudod?
3: Nem, megmutatom, de nem érzem komfortosnak.
1: Értem,
3: nekem sokkal okay. komfortosabb az, hogy egy táncosnak a testén én látok egy inspiráló mozgást, azt az ő testén kidolgozom, és az ő testén bemutatva vetítem ki a többi táncosnak. Uh-huh.
1: Volt már olyan, hogy amit gondoltál róla, az nem volt valós?
3: Tehát persze, nem tudta rengeteg ilyen. Hogy mondod?
1: Hát, hogyha nem tudta megcsinálni az adott szereplőt.
3: Sok ilyen van, persze, de ilyenkor nem ő a hibás, hanem az én ötletem a vétkes. Ilyenkor javítom, újra gondolom, átértékelem, és egy új organikus mozgásinvencióval próbálom helyettesíteni.
1: Tehát nem problémázol?
3: Nem, folyamatosan a megoldáson törekszem.
1: De sokszor kell az eredeti forgatókönyvtől eltérni?
3: Nem mondanám. Tehát általában, amit papírra vetek, azt 75-80%-ban megcsinálom.
1: Én valószínűleg ezt már kérdeztem tőled, de most valahogy megint ide illőnek érzem, főleg, hogy két bemutató előtt is vagy. Ugye itt a te színészi pályatársaid ebben a műsorban estéről estére jó megbeszélik velem, hogy mi történik egy próba folyamatnál, összeállhat-e a darab egyáltalán. De hogy van ez a táncosoknál? Tehát a bemutatóra össze tud állni?
3: Határozottan, persze.
1: Tehát akkor nem az, hogy mint a színészeknél, hogy 5.-6. előadásnál lesz igazán jó az egész.
3: Igen, ezt mindig hallom a színész barátaimnál, hogy a premiért sose nézzem meg, hanem menjek el a 6. vagy a 10. előadásra.
1: Kb. Erre gondolok.
3: A tánc esetében szerintem annyi különbség lehet, hogy addig, amíg a szövegkönyvvel egy adott színész a próba folyamat legelején találkozik, a táncosok esetében a mozgásformát mondjuk a Duna Művész Együttes legújabb műsorának esetében már hónapokkal ezelőtt elkezdtük tanítani. Tehát a táncmesterek március óta járnak. Én is a feleségemmel már áprilisban tanítottunk a tánckarnak az adott roma mozgáskincset. Tehát a tánc, a mozgás formának a nagy része beírik a testen. A rendezés és a koreográfia biztosan csiszolódnia kell, de ekkora különbséget azért nem látok. A bemutató is mondjuk a 7. előadás között. Persze össze kell kopnia az alkatrészeknek, mint a bejáratás során egy vadonatúj autónak, de talán nincs olyan különbség, mint egy színházi próza előadás esetében.
1: Egyébként nagyon más a roma mozgás kultúra?
3: Ég és föld.
1: Mint teljesen?
3: Teljesen más.
1: Tehát a miénkkel összesen hasonlítható?
3: Össze lehet hasonlítani, de az a temperamentum, az a rezgésvilág, az a fizikum, az az izomzat, az az életérzés, az nekünk sápadtarcúaknak, bocsánat, hogy így fogalmazok,
1: okay,
3: ez végtelenül idegen tud lenni. Egyrészt egy nagyon magas technikai felkészültséget igényel egy roma tánccal való.
1: Na, tehát ez nem össze-vissza.
3: Nem bizony.
1: Ezek.
3: Azt nézni kell, gyakorolni kell, és közéjük kell járni. Évekig. Ezt tanácsolom.
1: De hogy te tudtál mindig jól dolgozni velük?
3: Adon a művész együttessel?
1: Igen.
3: Határozottan, igen. Én mindig előre tervezek, időben kiadom a házi feladatokat, időben leadom az anyagot.
1: És nincs kapkodás?
3: Nálam nincs. Szeretek időben mindent elkezdeni, és mindent időben befejezni.
1: Tamás, általában mennyi bemutatod van egy évben?
3: 2-3.
1: De az minden évben?
3: Az utóbbi 7-8-9 évben igen.
1: És fejben neked mikor kell már elkezdeni vele foglalkozni a következő?
3: Évekkel előtte. Tehát mondok egy egyszerű
1: példát. Tehát már most is van a fejedben több olyan,
3: persze,
1: ami...
3: Persze. Ami tudom, hogy 1-2 év múlva színpadon lesz.
1: Aha.
3: Egy Munkácsi Mihály életútja kapcsán készült előadást rendeztem egy színházi kollégámmal, Tapasztó Ernővel, az Addi Kamara Színház igazgatójával, színésszel, rendezővel. Ott Munkácsi kapcsán én 3 évvel a munka megkezdése előtt elkezdtem bújni a könyveket, Munkácsi életrajzokat, leírásokat, kergettem a Munkácsi képeket, a Pák Imre tulajdonában lévő képeket. Ez egy ilyen munka. Itt a roma előadás kapcsán 1 éve olvasom.
1: Igen, az úgy megvolt, de hogy ennyire tényleg előre tehát meg hogy bele kell búvárként ugornod tulajdonképpen a mélyébe.
3: Muszáj, hogy az inspiráció érkezzen. Még mindig van egy könyv, amit valószínűleg nem fogok befejezni a Roma munka végéig, de pont benne vagyok egy Zaharia Stanciu, a szerző, Karaván című regényébe is oltári nagy inspirációt és ötlet halmaztad a munkához.
1: Tehát akkor ez most még zajlik.
3: Ez zajlik, igen.
1: Egyébként most Imrihez visszatérve, meg a Munkácsihoz, hogy vele dolgozol is, össze is dolgozol, hogy láthasd akár a képeket is? Mert azt tudom, hogy Imre írt egy könyvet is, ugye?
3: Igen, olvastam, és nincsen személyes kapcsolatunk. Uh-huh. Imrével a gyűjteményét láttam több helyen Magyarországon.
1: Értem.
3: És többféle tárlatvezetésen is részt vettem, amelyek picit közelebb hoztak Munkácsi Mihály életútjához.
1: Izgalmas.
3: Végtelenül izgalmas.
1: Gyűjtemény. Na, hát itt vagyunk már a végén. Jó társaságban mindig mondom, repül az idő. Mit kívánjak akkor? Sok csillogó szempárt, mind a színpadon, mind a közönségnél, és akkor nagy baj nem lesz, ugye?
3: Bízunk
1: de most
3: ebben.
1: Akkor két helyszínen is.
3: Így van.
1: Itt Budapesten és Erdélyben. Hol lesz egyébként mi a helyszín az erdélyi?
3: Székelyudvar helyen.
1: Tehát aki most kedvet kapott a beszélgetésünk kapcsán, akár ott is szívesen látod.
3: Így van, október 15-e Székelyudvar hely, október 15-16 Művészetek palotája.
1: Na, hát akkor lesz alkalmunk találkozni veled.
3: Így van.
1: Ott vigyázz magadra, és köszönöm, hogy itt voltál. Farkas Tamással beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek nagyon drukkolunk, koreográfus, néptáncpedagógus, és hát a Duna Művész Együttessel csodákat csinál, meg egyébként akárhol, ahol csak jár. És Tamástól most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Pécsi Ceciliának és Farkas Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Október 1-től a javító intézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. A kormány önálló környezetvédelmi főhatóságot hoz létre, távozik posztjáról dr. Szlávik János. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány átfogó jelentést tesz közzé a gyermekvédelemről, amelyet Gyurkó Szilvia államtitkár készített és a kormányülésen bemutatott. Publikálják a jelentést, valamint nyilvánosságra hozzák a korábban létrehozott 1 milliárd forintos kártalanítási alap működésének részleteit is, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy október 1-től a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. A fejlesztésükre 3 milliárd forintot csoportosít át a kormány. Idén 500 millió, jövőre 1,5 milliárd. 2028-ban 1 milliárd forint jut erre. Plusz források érkeznek a gyermekvédelembe, és két lépcsőben béremelés jön a gyermekvédelmi és a NOKS dolgozóknál. Az első október közepén, a második január 1-én jövő héten döntenek egy 10 milliárd forintos átcsoportosításról a legsürgősebb problémák kezelésére. A kormány döntött arról is, hogy a megváltozott munkaképességű 65 év feletti ellátottak havi juttatása minimum 120 ezer forintra nő, a fiatalabbaknál 10%-kal emelik az ellátást. A nyugdíjszerű ellátásokkal kapcsolatos további döntések a következő hetekben és a 2027-es költségvetésben nyújtásokor várhatók. A kabinet helyreállítja a Magyar Orvosi Kamara jogait, visszakapja szakmai véleményező szerepét és a tagság ismét kötelező lesz. A javaslat társadalmi egyeztetésre kerül. Országos fásítási program indult 2030-ig. Új erdők és vízparti sétányok kapnak vissza nem térítendő támogatást. Klímaálló fajtákat telepítenek, és kiemelt figyelmet kap a fák gondozásra minden településen. A

0: kormányzatnak, a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket is teljesíteni tudják. Új vezető irányítja a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályát. Szeptember 1-től dr. Lakatos Botond veszi át az osztályvezetői feladatokat dr. Szlávik Jánostól. Dr. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, 2000-től több vezetői tisztséget is betöltött. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Dél-Pesti Centrum Kórházból, szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja. A változás dr. Szilágy György főigazgató és dr. Kellai Krisztián orvos igazgató jelentette. Tette be kiemelve, hogy az intézmény előtt építkező időszak áll. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Gödöllői járásbírósága Kállói idős otthon vezetőjét, mert az egyik elhunyt lakó bankkártyájával tucatnyi jogosulatlan tranzakciót hajtott végre, ezzel összesen 1.300.000 forint kárt okozott a sértett örökösének. A vádlottat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 8 hónap börtönre ítélték, 1 év 4 hónapra felfüggesztve 325.000 forint pénzbüntetéssel. 2,5 évre eltiltották minden olyan munkától, ahol szociális gondozott felügyeletét vagy gyógykezelését végezni. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fenn, a vádlott enyhítéséhez fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra,

Érdekel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány lépésekkel biztosítja, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Feloldotta a Gripen képzési tilalmat a vezérkari főnök. Szombaton ismét retrovéradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány megszüntetné a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság koncessziós feladat és hatásköreit, erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt a budapesti tájékoztatón. A hatóság elveszíteni vétójogát a pályázatoknál és a szerződések kezelésénél, a koncessziós tanács is megszűnne. Magyar Péter miniszterelnök szerint az STFH nem a közérdeket szolgálta, ezért a kabinet végleg megszüntetné. A kormány intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Szeptember 15-től az áfa 27%-ról 5%-ra csökken, de ez nem mindenhol látszik a fogyasztói árakban. Ezért rögzítik az állami erdőgazdaságok tűzifáinak januári árát. Keményfa esetén 23 ezer, lágyfa esetén 15 ezer forintot köbméterenként. A szociális tüzelőanyagprogram kerete 10 milliárd forinttal emelkedik. A kormány költségvetési többletforrást biztosít a családi csődvédelmi szolgálatnak is. A szolgáltatás november 20-ától működik, és azoknak segít, akik nem tudják fizetni hitelüket vagy más pénzt. Ügyi kötelezettségüket. A hitelező a csődvédelmi szolgálathoz irányítja az érintettet, ahol szakemberek segítenek áttekinteni a helyzetet és megtalálni a legjobb megoldást. Feloldott a Gripen vadászgép balesete után elrendelt kiképzési tilalmat Sándor Zsolt vezérezredes, erről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a szerdai kormányülés után Kecskeméten tartották a miniszteri értekezletet, ahol tájékoztatást kapott a Gripen baleset vizsgálatáról. A gép fekete dobozát Svédországban elemzik, és az adatok alapján lehet majd meghatározni a szükséges lépéseket. A tárcavezető szerint a pilóták hősiessége miatt Szolnok városa kitüntetést adományozna nekik. Az Északpesti Centrum Kórház honvédkórházban megműtött pilóta pedig már otthonában gyógyul. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy jövő augusztusban ismét repülőnapot rendeznek Kecskeméten, ahol a honvédség haditechnikai eszközeit is bemutatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg retrovéradását. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást

0: adásunk, ez a Carolina 1921, itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
1: A retrovíradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Szeptember 25-e és október 2-a között 24 nagyjátékfilmmel tér vissza a koreai filmfesztivál a Corvin moziba. A történelmi drámától a road movie-n át az okkult akciófilmig egészen különböző történetek kerülnek vászonra. Három koreai rendező pedig személyesen is mesél majd a filmjéről a vetítések utáni közönség találkozókon. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb slágerek változatosan. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében, mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 hetes ülésezési rendre vált az országgyűlés szeptember 21-től. A legsúlyosabb esetekhez országosan 27 percen belül érkezett ki a mentő, az OMS szerint. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három hetes ülésezési rendre térett az országgyűlés szeptember 21-től, közölte Hallerné Nagy Anikó alelnök a házbizottság budapesti ülése után. Az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket, a B-heteken hétfőn biztosan, szükség esetén további napokon is. A C-heteket a képviselők választókerületi munkára kapják, a bizottságok a B- és C-heteken üléseznek majd úgy, hogy ne ütközzenek a plenáris üléssel. A javaslatot minden frakció támogatta. Az Országos Mentőszolgálat augusztusi kiérkezési adatai szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához országosan 27,6 percen belül érkezett meg a mentőegység, ami a júliusi értékhez képest növekedést mutat. Budapesten a 90%-os kiérkezési idő 24,76 perc volt, vagyis 2,3 perccel gyorsabb az országos átlagnál. Augusztusban 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből 16.884-szer Budapesten. A legsürgősebb P1-es esetek száma országosan 11.832, Budapesten 2.272 volt. A régiók között az Észak-Alföldi volt a leggyorsabb, az Észak-Magyarországi a leglassabb. Az OMS célja, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül kiérjenek. A kormány a teljes hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohumol hulladék gazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladék gazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a konceszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Forgalom vált Budapesten a 41. kapvillamos, amely a szükséges műszaki vizsgálatok és hatósági engedélyezés után kezdhette meg a közlekedést. A jármű az Európai Unió által támogatott 51 darab kapvillamos beszerzése Budapest részére projekt része. A most érkezett villamos tovább bővíti a főváros korszerű, alacsony padlós flottáját, és hozzájárul az akadálymentes, környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztéséhez. A további jármű

0: közül Székesfehérvár a legfejlettebb, a legnagyobb ugrást Miskolc ért el. A falvak mezőnyét Felcsút vezeti, még a legkevésbé fejlett települések Észak-Borsodban és a dél-dunántúli aprófalvas térségekben találhatók. Az agglomerációs települések túlzott népesség növekedése és a szolidaritási hozzájárulás több helyen visszaesést okozott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, Kertek, Korok, Népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány lépésekkel biztosítja, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Feloldotta a Gripen képzési tilalmat a vezérkari főnök. Szombaton ismét retrovéradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány megszüntetné a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság koncessziós feladat és hatásköreit, erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt a budapesti tájékoztatón. A hatóság elveszíteni vétójogát a pályázatoknál és a szerződések kezelésénél, a koncessziós tanács is megszűnne. Magyar Péter miniszterelnök szerint az STFH nem a közérdeket szolgálta, ezért a kabinet végleg megszüntetné. A kormány intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Szeptember 15-től az áfa 27%-ról 5%-ra csökken, de ez nem mindenhol látszik a fogyasztói árakban. Ezért rögzítik az állami erdőgazdaságok tűzifáinak januári árát. Kemény fa esetén 23 ezer, lágy fa esetén 15 ezer forintot köbméterenként. A szociális tüzelőanyagprogram kerete 10 milliárd forinttal emelkedik. A kormány költségvetési többletforrást biztosít a családi csődvédelmi szolgálatnak is. A szolgáltatás november 20-ától működik, és azoknak segít, akik nem tudják fizetni hitelüket vagy más pénzt. Ügyi kötelezettségüket. A hitelező a csődvédelmi szolgálathoz irányítja az érintettet, ahol szakemberek segítenek áttekinteni a helyzetet és megtalálni a legjobb megoldást. Feloldott a Gripen vadászgép balesete után elrendelt kiképzési tilalmat Sándor Zsolt vezérezredes, erről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a szerdai kormányülés után Kecskeméten tartották a miniszteri értekezletet, ahol tájékoztatást kapott a Gripen baleset vizsgálatáról. A gép fekete dobozát Svédországban elemzik, és az adatok alapján lehet majd meghatározni a szükséges lépéseket. A tárcavezető szerint a pilóták hősiessége miatt Szolnok városa kitüntetést adományozna nekik. Az Pesi Centrum Kórház honvédkórházban megműtött pilóta pedig már otthonában gyógyul. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy jövő augusztusban ismét repülőnapot rendeznek Kecskeméten, ahol a honvédség haditechnikai eszközeit is bemutatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg retro véradását. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retro zene, sör, vír, slimenű és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos, szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk, ez a Karolina út 19-21, itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
2: A retro véradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Szeptember 25-e és október 2-a között 24 nagyjátékfilmmel tér vissza a koreai filmfesztivál a Corvin moziba. A történelmi drámától a road movie-n át az okkult akciófilmig egészen különböző történetek kerülnek vászonra. Három koreai rendező pedig személyesen is mesél majd a filmjéről a vetítések utáni közönség találkozókon. A Sláger FM híreit